Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Kinek szurkoltok?
2: Mi európai csapatnak szeretnék szurkolni. Hát, angolok.
1: Angolok, te?
3: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
2: Ezért a spanyoloknak.
1: Én a spanyoloknak.
3: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
1: Oké, jó, hát akkor fölírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
3: A szurkolás kérdeztél, nem azt, hogy mi a tippünk.
1: De azt kérdeztem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, bocs, nem tettem hozzá, jó, igazad van, igazad van.
2: Amikor két jogász a fociról beszélget, esküszöm, hogy javíthatatlanok vagy.
3: Szinte öngól volt.
2: És öngól, ugye, ha már a focira.
1: Jó, na, zárjuk le a témát. Ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
2: Igazad van, Gabi.
1: Ezt akartam hallani.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: zenei állomásotok.
1: Paks FM.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Paks FM.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Tartalmas hétvége elé nézünk, már ami a Top 50-et illeti mindenképpen. Szombat délután 3 és 6 között előkerülnek a Paks FM legkedveltebb és legnépszerűbb, legtöbbet forgatott dalai, és bemutatkoznak olyanok is, amelyeket talán ritkábban hallhatunk. Dr. Béres, ugye nem bántad meg? Ez a dal is itt lesz.
3: Ugye nem bántad meg? Kérdezem százszor. Ugye nem bántad meg? Hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
2: Rácz Gergő és Mosomai Reni közösét sem hagynánk ki a Top 50-ből, mind a tiéd lehet, ez a dalának címe.

0: Ne maradj le a szombati toplistáról, találkozzunk délután 3 és 6 között, és pörgessük le együtt a hivatalos top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja az MTI. Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamosenergia rendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamosenergiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamosenergia rendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záróeseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tolnatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
2: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helytörténet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával. És nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
1: A szekszárdi harmadik kor egyetemének záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
3: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
1: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Visszatért a PFC-hez az NB1-es csapat korábbi másodedzője, adta hírül a Paksi Futballklub. A Paksi FC játékosai a héten megkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A nyári időszak során összesen 10 edzőmérkőzés és egy ausztriai edzőtábor vár az együttesre. Mindeközben az is eldőlt, hogy az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a görög Panathinaikos FC lesz a paksiak ellenfele. A felkészülési időszak kezdetével változás történt a klub szakmai stábjában is. Régi új másodedzőként ifjabb Bognár György csatlakozott újra a csapathoz, aki legutóbb 3 évvel ezelőtt dolgozott Pakson, ugyancsak ebben a pozícióban. Nagyon szerettem itt dolgozni, már az előző Pakson töltött időszakom során is, és most is nagyon jó érzéssel tértem vissza a csapathoz. Az emberekkel akkor is megmaradt a kapcsolat, amikor elkerültem innen, így most gyakorlatilag egy ismert közegbe érkeztem. Örülök, hogy ismét azokkal dolgozhatok együtt, akikkel korábban is közös munkát végeztünk. Szerencsére Pakson és stabil, erős mag dolgozik évek óta, ami nagyban megkönnyíti a dolgom, hiszen sokkal több az ismerős arc, mint az új, fogalmazott ifjabb Bognár György az érkezését követően a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A szakmai stáb élén továbbra is Bognár György vezetőedző áll, munkáját pedig ifjabb Bognár György, Haraszti Zoltán és Kis Tamás pályaedzőként, Vujics Viktor rehabilitációs edzőként, valamint Csernyánszki Norbert kapusedzőként segíti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM összeköt.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: fogságot. Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön, jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Tartalmas hétvége elé nézünk, már ami a Top 50-et illeti mindenképpen. Szombat délután 3 és 6 között előkerülnek a Paks FM legkedveltebb és legnépszerűbb, legtöbbet forgatott dalai, és bemutatkoznak olyanok is, amelyeket talán ritkábban hallhatunk. Dr. Béres, ugye nem bántad meg? Ez a dal is itt lesz.
2: Ugye nem bántad meg? Kérdezem százszor. Ugye nem bántad meg? Hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
1: Rácz Gergő és Mosomai Reni közösség sem hagy neki a Top 50-ből, mind a tiéd lehet, ez a dalának címe, és nagyon imádjuk. Ne maradj le a szombati toplistáról, találkozzunk délután 3 és 6 között, és pörgessük le együtt a hivatalos Top 50-et.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
3: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik majd tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Megkezdték működésüket a Paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta Paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett Paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamos energiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamos energiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat és támogatja a hazai villamos energiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Nagy volt az érdeklődés a mozgás éjszakája programjaira Dunaföldváron, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A mozgás éjszakája nevű program során a gyógy- és strandfürdő területe megtelt lelke sportolni vágyókkal. Idén 3 Tolna vármegyei település, köztük Dunaföldvár is csatlakozott a mozgás éjszakájához, ahol sokféle sportot kipróbálhattak az érdeklődők. A kínálatban csapatjátékok, természetjárás, evezés, küzdősport és jóga is szerepelt. Dunaföldvár város önkormányzata büszkén osztotta meg közösségi oldalán, hogy az eseményen 637 regisztrált résztvevő, köztük gyerekek, felnőttek, családok, barátok, sportolók és lelkes kezdők vettek részt ugyanazért a célért, hogy együtt bizonyítsák, milyen jó a közösségi sport szeretete. A városvezetés bejegyzésében mondott köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzátettek az este sikeréhez, szervezőknek, segítőknek, egyesületeknek, edzőknek, önkénteseknek és természetesen a résztvevőknek. Mint írták, a mozgás éjszakája megmutatta, hogy a sport és a közösség mennyire fontos az emberek életében. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit június 17-én szerdán, adta hírül a katasztrófa védelem. Felborult egy traktor szerda este Szekszárdon a Szalai völgyben. A járművezetőjének a lába a traktor alá szorult. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik feszítővágó és emelőpárna segítségével szabadították ki a férfit, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a szekszárdi kórházba. Mintegy 100 négyzetméternyi területen összehordott növényi hulladék égett szerda este Györkönyben a Pincehegyen. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzesetnél személyi sérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en!

6 óra 9 perc van, június 19-e péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, ez pedig az Élesztő. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen fél tízig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák itt a stúdióban, és még beszélgető partnereket is fogadok. Szóval rendkívül izgalmas reggelünk lesz, remélem, hogy nektek is ugyanolyan pesdítő lesz, mint nekem már most. Ugyanis, abszolút a fantasztikus időnk van, totális nyár. Ami azt illeti, nézzük csak, hogy mi várható odakint. Jelen pillanatban már úgy tűnik, hogy 17 Celsius fok van odakint, ami elég kemény. Hát ez egy nagy kánikulát vetít előre, amennyiben itt már 9 órára 26 fokot fogjuk elérni, de délre már 33 fok lesz, és végül is ebben fogunk tetőzni majd. Szóval 33 fok már abszolút kánikulának számít, derült, napsütéses időnk van már most, ragyog a nap. Fronthatásmentes idő várható, és tovább fokozódik a kánikula, így fogalmazza meg a mai nap várható történéseket az időkép.hu. Egyébként pedig az elkövetkezendő napokban még ez is egy emelkedő tendenciát fog mutatni, amennyiben holnap szombaton, hát itt a hétvége küszöbén állunk már azért, hölgyeim és uraim, holnap 34 fok lesz, vasárnap pedig már 35 fokot mond, és elszórtan zivatarok tapasztalhatóak majd az országban. Elképzelhető, hogy errefelé is esik majd egy kis eső. Minden esetre annyira durván nem fogja lehűteni a kedélyeket, itt a jövő hét elejét is 34-35 fokos hőségben, igazi nyári kánikulában állapítja meg az oldal. Szóval legyetek résen, srácok, hogyha kimerészkedtek az utcára a mai nap folyamán, vagy ki a szabadba, a lényeg, hogyha kiteszitek magatokat a napsütésnek, akkor, mivel itt az UVB sugárzás értékekre is figyelmeztet bennünket az oldal, feltétlenül legyen rajtatok napszemüveg, UV-szűrős napszemüveg, akármilyen napszemüveg nem teszi meg, ami azt illeti, a napkáros sugarait kizárólag az UVB-szűrős napszemüvegek tudják kiszűrni, illetve kalappal, sapkával védekezzetek a napkáros sugarai ellen, és ami persze a hőség ellen a legjobb gyógyír, a vízivás. Annál jobb nem létezik, feltétlenül hidratáljátok magatokat, napközben ugyanis rengeteg vizet fog mindenki veszíteni, ezt jóslom. A légkondicionált helyeken dolgozók talán ez nem vonatkozik, illetve de pontosabban mindenkire vonatkozik az ég egy adta világon, hogyha úgy érzed, hogy nem vagy szomjas, akkor is így áll, inkább így áll minél több vizet. Nos, mi történt itt az imént? Hát természetesen a Liverpooli srácokkal ébredtünk, The Beatles hallottatok, A Day in the Life, azaz Egy nap az életben. Ez szólt 1967-ből egyenesen a legendás Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című pszichedelikus ős klasszikus záró szerzeménye volt hallható az imént, hát egyébként ami azt illeti, így kell lezárni egy albumot a rohadt életbe is. Ez a hatalmas katarzis az, ami aztán utána a 60-as és 70-es évek zenéjét is abszolút meghatározta, abszolút iránymutató volt, bár ebben, ugyanebben az évben, tulajdonképpen ugyanebben az időben történt egy másik nagy mérföldkő is, hiszen a Pink Floyd például az első albumát ugyanabban az időben vette fel, mint a Beatles ezt a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című albumát, és ugyanúgy azt hiszem az EMI stúdióiban történtek a felvételek, csak két különböző stúdió helyiségben. Minden esetre egy időben két nagy mérföldkő is bekövetkezett. Sőt, azt hiszem a Pink Floyd, akiknek nagy hősei volt a Beatles, át is lazulhattak a stúdióba, és megnézhették, hogy hogyan veszik fel a srácok a Lovely Rita című szerzeményt. Durva, mi? Na hát aztán később természetesen ők maguk is a saját jogukon és a saját kreatív impulzusaik révén éppen akkor a legendákká váltak, mint a Beatles. Minden esetre folytassuk egy kicsit a Beatles földi helytartóival, a Gallagher tesók, ugyanis az Oasisből bevallottan a legnagyobb fanjai a Liverpooli négyes fogatnak. Ez hallatszódik is a zenéjükön, abszolút a Live Forever fog szólni tőlük most, ami abszolút az ő saját kedvenc szerzeményük a saját Oasis-es pályafutásokon belül. Azt hiszem, legalábbis Liam Gallaghernek, az énekesnek abszolút ez a kedvence a saját szerzeményei közül, a Live Forever fog szólni, egy nagyon felhozó szerzemény, tökéletes reggeli vibe-ok, és aztán jövök vissza, megünnepeljük a névnaposainkat, illetve közlöm, hogy ezen a június 19-i napon milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek történtek itt szerte a világtörténelem során.

0: Galaxy FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 19 perc van, és június 19-e. Wow! 06-19. Abszolút, minden szempontból 6-19 van éppen, péntek, és ez itt az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Az imént a Gelegerten sokat hallottátok, az Oasis-től szólt a Halhatatlan Live Forever, a Halhatatlan Örökké Élni című szám, kemény mi. Minden esetre a nagy 06-19-et most azzal fogjuk megünnepelni, hogy megünnepeljük a névnaposainkat. Így 6 óra 19 perckor június 19-én Gyárfás, Rómeó, Julianna, Hajnalka és Mihály nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, ami az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink Gyárfás nevű hallgatóink. Milyen különleges név? Nézzük, mit jelent. A név görög-latin eredetű, jelentése idős férfi, a gerváz, régi magyar alakja a gyárfás. De durva, olyan, mint hogyha ez csak vezetéknévként lehetne használni, de nem, ez egy keresztnév. Na, nézzük csak. Június 19-e van, és ez azt jelenti, hogy 82 éve történt, hogy megjelentek a Life magazinban Robert Capa, magyar fotós képei a normandiai partraszállásról. 1944. június 19-én szembesülhetett a világ a Life magazinban Robert Capa elképesztő képsorozatával. Ő volt az egyetlen fotós, aki 1944. június 6-án hajnalban a partra szállók első hullámával Normandia földjére lépett. Délután 2 óráig 6 tekercsfilmet fotózott le, majd az első kórházhajóval visszatért Portsmouthba, a filmtekercseket bevitte a Life magazin londoni irodájába, és fáradtan lefeküdt aludni. Ó, te jó ég! Gondolj bele, túléled a partra szállást, fotózod a borzalmakat, utána visszamész Angliába, és lefekszel aludni. Mennyire kimerült lehetett már. A laborban az asszisztens, az akkor 15 éves Larry Burrows, aki később maga is hadifotós lett, annyira kíváncsi volt a képekre, hogy az előhívás után a szokásosnál magasabbra állította a szárítóban a hőmérsékletet, hogy gyorsabban száradjanak a képek. A hő azonban leolvasztotta az emulziót, sok felbecsülhetetlen értékű, megismételhetetlen fotó megsemmisült. A megmaradtak is elmosódottak lettek, de jó ég. Mindazonáltal a Life magazin június 19-én ezen a napon közölt 10 képet, slightly out of focus, azaz enyhén életlen, magyarázkodó kép aláírással. Az eset annyira felvasszantott a Capát, hogy később ezt a kissé elmosódva címet adta önéletrajzának is. Egyébként Robert Capa Újpesten született, Friedman Endre néven, mint az egyik kedves hozzászóló itt közli velünk. Nagyon súlyos. Hát igen, aki látta azokat a képeket, az abszolút el tudja képzelni, hogy milyen lehetett ott lenni személyesen. Egyébként, amikor Steven Spielberg a Ryan közlegény megmentés cím elképesztő háborús drámáját rendezte 1998-ban, azt hiszem, az a normandiai partraszállás borzalmaival kezdődik, jó hosszan és kegyetlenül ábrázolja azt a dolgot, és szerintem Robert Capának a képei is abszolút inspirálták a rendezőt, hogy úgy készítse el azt a jelenet sorozatot, ahogy elkészítette. Minden esetre folytassuk tovább. 180 éve történt, hogy a mai szabályok szerint először játszottak baseballt Amerikában. 1846. július 19-én történt a nagy esemény. Egy olyan sportról beszélünk, aminek a szabályai mind a mai napig teljes mértékben homályosak a számomra. Hiába magyarázta el egy kedves barátom nemrég tüzetesen. Mégse sikerült felfognom belőle sok mindent. Talán sokat kéne néznem, és akkor vágnám. Nézzük csak tovább. 63 éve történt, hogy 3 napos útja után visszatért a földre az első női űrhajós, Valentina Tereskova. 1963. június 19-én tért vissza, teljes nevén egyébként Valentina Vladimirovna Tereskova Nikolajeva. És az első női űrhajós volt ő. 3 napos útja volt a világ űrben, és szerencsésen visszatért végül is a földre, ezzel beállított egy fantasztikus mérföldkövet az emberiség történetében. 6 éve hunyt el a nagy, hatalmas legenda, színész legenda Sir Ian Holm. Angol színész, a tűzszekerekből ismerhetjük Ian Holmot, illetve Terry Gilliam Brazil című filmében is emlékezeteset alakított, de nyilvánvalóan, amire a legjobban emlékszünk, amellett, hogy természetesen kiváló színpadi színész is volt, színházi színész, a nagy Ian Holm, amellett nyilvánvalóan a Gyűrűk ura, Peter Jackson Gyűrűk ura trilógiájában alakította nagyon-nagyon emlékezetesen, minden alakítása emlékezetes, de a zsákos Bilbo volt természetesen a gyűrűk urában, ahol egy a gyűrű hatása miatt természetesen jól tartotta magát a filmben, annak ellenére, hogy nagyon hajlott korú hobbitot játszott, annak ellenére a gyűrű megtartotta ennél az ilyen középkorias vagy középkorúas vibe-oknál, aztán amikor a gyűrű már nem volt az életében, akkor nagyon megűszült, megvénült egyszer csak, és mindezeket a kor változásokat ilyen

Ment meg ezek szerint az első strip, egy pár képből álló képregénynek a címe a Garfield, címszereplője a lusta kövér macska és gazdája John Arbuckle. Később John kutyája Ubul, vagyis hát angolul Odie, és megjelenik Jim Davis alkotta meg Garfieldot és a barátait 1978 körül, nem több, mint egy hónappal 33. születésnapja előtt a United Media Features ügynökség elfogadta a karaktert, és június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai lapban jelent meg. A macskát egyébként Jim Davis saját nagyapjáról James A. Garfield Davisről nevezte el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is hasonlított a képregényhősre, még a nevét is róla kapta. A képregényt 78. júliusában az ügynökség levette az újságokból, de az olvasóközönség tiltakozásának nyomására hamar visszahelyezték. Már akkor hatalmas közönség siker volt Garfield, akkor a sikert adatott, hogy 1982-re az egyik legnépszerűbb képregény figuraként tartották számon, és vagy 1000 újságban olvasható volt. Ebben az évben készült az első Garfield rajzfilm, melyet maga a szerző készített. Egyébként azok a korai 80-as évekbeli Garfield rajzfilmek, azok fantasztikusan jók voltak. Volt egy olyan Garfield 9 élete, ami 9 különböző stílusban megrajzolt epizódot tartalmazott. Nem is Garfield életében, hanem olyan volt, mintha mindig reinkarnálódott volna. Más korokban játszottak, máshogy volt megrajzolva, más fajta macskák alakították Garfieldot, és más kalandokba keveredett. Az egy fantasztikusan kreatív rajzfilm volt a Garfield 9 élete. Imádtam. Egyébként 1984-től a Garfield új kiadója az általa még ebben az évben alapított Pause cég, és azóta is itt dolgozik Jim Davis, és azóta is ez adja ki Garfieldot és egyéb képregényeket is. Magyarországon egyébként 1990-től havonta jelentkező Garfield magazin olvasható, és nyilván én is a magyar Garfield kiadványokba szerettem bele először. Na, zenéljünk egy kicsit, fantasztikusan érdekes dolgok történtek ezen a napon szerte a világtörténelemen, de átadom a szót a King Gizzard and the Lizard Wizardnek, egy kis pszichedélia Ausztráliából, egyenesen az Automation következik, utána Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán jövök vissza zenékkel és témákkal. Let's go!

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja az MTI. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záró eseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tolnatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
2: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helyi történet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával. És nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
1: A szekszárdi harmadik kor egyetemének záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
3: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
1: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének. Rablás miatt 7 év fegyházra ítélt a Pécsi Járásbíróság első fokon egy férfit, aki egy idős emberre támadt februárban egy pécsi áruház parkolójában, tájékoztatta a pécsi törvényszék csütörtökön az MTI-t. A közleményben azt írták, a bíróság bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozatton képes személy sérelmére elkövetett rablás miatt szabott ki 7 év fegyházbüntetést a vádlottra. A támadó az egyik pécsi áruház parkolójában észrevette az általa látásból ismert idős embert, aki egy ismerősét várta. A vádlott elhatározta, hogy ha a kiszemeltnél van készpénz, akkor azt erőszakkal elveszi tőle. Odalépett a 74 éves bottal járó férfihoz, ököllel megütötte a száját, majd megragadta a kabátját, és annak belső zsebében pénz után kutatott. A segítségért kiáltó és bottal védekező idős embertől a vádlott fizikai erőfölényét kihasználva 6000 forintot zsákmányolt, majd a sértett segítségére siető több ember megjelenésekor futva elmenekült. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, de a vádlott és védője fellebbezést jelentett be a büntetés enyhítése érdekében, így a bíróság határozata még nem jogerős.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Fox FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 43 perc van, június 19-e péntek, és ez itt a Paks FM, ez itt az Élesztő. És visszatértem. Robi hír összefoglalója és fantasztikus zenék utána már itt is vagyunk újra. Sajátos szereplőit hallhattuk itt a magyar alternatív rockzenei életnek. Kis csillag szólt először 2011-ből. Lovasi András bandája az Olajos Hordóval támadott, aztán 2014-ben ugrottunk a Kalefet. Hallottátok, a Szálva zárva szólt tőlük. Durva mi? Na, és már folytassuk így. Folytatjuk is a műsort, mint ami sem történt volna. Nézzük csak, mi a pálya odakint jelen pillanatban. Csak lépkedünk egyre följebb és följebb. Már 19 Celsius fok van a derült napsütésnek köszönhetően. Frontatás nem várható, ugyanakkor tovább fokozódik a kánikula. Már a 33 fokot is el fogjuk ma érni, ami tényleg abszolút kánikulának számít, és nézzük csak, mi várható itt a hétvégi napok során. Holnap szombaton 34 fok lesz már, és 35 fokban fogunk tetőzni vasárnap, ami úgy tűnik, hogy egy hidegfronti hatásnak az előjele, amennyiben itt az oldal elszórtan zivatarokat, záporokat állapított meg. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre úgy tűnik, hogy a jövő hét is hasonló szellemben fog elindulni, az is lehet, hogy a 36 fokot is elérjük majd. Itt már a hét közepére, hát ez szerdára írja nekünk előrejelzés gyanánt az oldal, de lehet, hogy már előbb is meg fog történni. Ki tudja, súlyos nyaruk van. Már most, és hogy mit lehet tenni ez ellen, természetesen ami a legfontosabb, amire mindig fel fogom hívni itt a figyelmet a stúdióból, hogy hidratáljátok magatokat, ígyatok sok vizet, napközben ugyanis a hőség hatására rengeteg folyadékot veszít az ember, ezt pótolni kell feltétlenül. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a magas UVB sugárzás értékek ellen is lehet védekezni, UV szűrős napszemüveg legyen rajtatok, az nagyon fontos, nem teszi meg akármilyen napszemüveg, tulajdonképpen ami nem UV szűrős és csak ilyen sötétített lencséje van, az több kárt okoz, mint amennyit használ. Minden esetre, ha UV szűrős napszemüvegetek van, akkor a szemlencsét nem károsítják ezek a káros sugarak, illetve kalapsapka legyen rajtatok, és ennyi. Magas faktúrú naptejjel is lehet védekezni, van akinek a bőre érzékenyebb a napsugárzására. Mindenesetre június 19-e lévén a mai napon Gyárfás, Rómeó, Julianna, Hajnalka és Mihály nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Azon gondolkozok, hogy vajon a Rómeó és a Julianna névnapokat azokat szándékosan rakták-e egy helyre, és feltételezem, hogy igen. Egyébként a latin Romeus név olasz formája a Rómeó, jelentés római vagy a római birodalomból származó. A késő középkorban egyébként így nevezték a Rómába vagy a Szentföldre zarándoklókat is, hogy Rómeó. A Julianna pedig a Julianus férfi név latin eredeti néjének a női párja, ez elég kifacsart eredete egy névnapnak, vagy egy névnak, aminek a jelentése egyébként az, hogy Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó, Jupiternek szentelt, tehát ennek is a római kori eredete van, úgy tűnik. Rómeók, Juliannák, boldog névnapot kívánunk, és meglehetősen szellemes kis adalék, hogy egy napon van éppen a Rómeó és Júlia névnap. Na, azt mondja, hogy hamarosan visszatérek még. Egy érdekességet is találtam nektek, egyébként pedig fantasztikus beszélgető társaim is lesznek itt a stúdióban, úgyhogy érdekes órák elébe nézünk, de átadom a szót az Oasis nagy ellenlábasának, a Blurnek, Damon Albarn és a különös Britpop bandája következik a There's No Other Way-el. Egyébként ennek a beatjeiben már abszolút felelhetők. Nem tudom, most ez akkor készült, amikor a Damon Albarn már megalapította Gorillazt, vagy pedig még korábban. Minden esetre abszolút tetten érhető a Blur lüktetésében és a zenei ideáiban is már a Gorillaznak a sajátos cinizmusa. Na, There's No Other Way, ez következik a Blurtől, aztán utána jövök vissza, let's go!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 50 perc van, június 19-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, és ez pedig én vagyok. Egyébként pedig fantasztikus zene után kapcsolódunk be újra a fölsodorba, Blurt hallattatok, There's No Other Way, szóval Damon Albarn cinikus brit pop bandájától. Na, azt mondja, hogy szenzációs felfedezéseket oszt meg velünk a National Geographic. Az volt a szalag cím, hogy nem bambulnak, felismerik az emberek arcát a szarvasmarhák. Egy kísérletben az idegen arcokat hosszasabban figyelték, az ismerős arcokhoz pedig az adott személy hangját is társítani tudták. Nézzük csak, hogy miről szól ez az egész, ismét kiderül egy állatfajról, hogy intelligensebb, mint amilyennek gondoltuk. Ez gyakran előfordul. Bámul borjú az új kapura, tartja a mondás, ezzel üti fel a cikket a National Geographic. Ez valószínűleg azon a megfigyelésen alapulva jöhetett létre, hogy a szarvasmarhák a környezetük újdonságait felismerték, de emberi szemmel valószínűleg értetlenül bámulták. Ez teljesen természetes. Ha valami szokatlan, ismeretlen dolgot látunk, mi magunk is hosszabban figyeljük, ám a mi esetünkben nem társul lekicsinlő kifejezés hozzá. Az állatokat rendre alábecsültük kognitív képességeikben. Azonban sorra derül ki róluk, hogy nagyon távol állnak attól a képtől, amelyel őket a múltban leírtuk. Nemrégiben egy tehén eszköz használatát tárták fel, most pedig egy kutatócsoport azt igazolta, hogy az emberek arcát is képes megkülönböztetni a szarvasmarha. Egy francia kutatócsoport vizsgálta meg 32 példány reakcióit, az állatok egy kutatóintézeti telepen éltek, napi kapcsolatban az őket gondozó, velük bánó emberekkel, akiket jól ismertek. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy csupán az arcukról megismerik-e a szarvasmarhák az egyébként ismert személyeket. Ehhez 8 férfiról készítettek felvételeket, 4 a bocik által jól ismert gondozó volt, 4 pedig teljesen idegen személy. Azért csak férfiakat választottak, hogy a szarvasmarhák nehogy a nemek közti különbséget figyelembe vegyék. A videófelvételeken az egyes arcokon túl minden azonos volt, világítás, ruházat, arckifejezés, hangerő, mindegyikük ugyanazt a két mondatot mondta el franciául. Az első vizsgálatban egy külön kamrába vezették a példányokat, ahol két kivetítőn két arcot láthattak. A kutatók azt mérték, melyik arcot meddig nézi az állat, ezt vizuális preferencia tesztnek nevezik, és arra használják, hogy kiderüljön az állat képes-e kétféle dolgot megkülönböztetni. A szarvasmarhák a tesztben egyértelműen hosszabb ideig figyelték az idegen arcokat. Mondhatni, bámultak rájuk, mint borjú az új kapura. Ez pedig azt jelenti, hogy tényleg meg tudják különböztetni az idegeneket és az ismerősöket egymástól. Elsőre szokatlannak tűnhet, hogy miért az idegeneket figyelték tovább. A kutatók szerint azonban ez teljesen logikus, az új, ismeretlen inger több figyelmet igényel. Lásd a mondásban szereplő új kaput. Hasonló jelenséget kutyáknál is megfigyeltek korábban, mivel az idegen ember potenciális veszélyforrás, vagy legalábbis bizonytalan tényező lehet, ezért az állat hosszabban figyeli. Nyilván több információt gyűjt róla ez alatt az idő alatt. A kísérletek második fázisában nem csak az arcokat látták, hanem a hangfelvételeket is hallhatták. Az állatok a dolog ebben azért kicsit trükkös volt. Egyes esetekben a látott személy hangját játszották le, más esetekben viszont nem egyezett az arc és a hang. A szarvasmarhák azonban a kutatók szerint itt is bizonyították felismerő képességüket. Hosszabban nézték azokat az ismerős arcokat, amelyeknek a hangja valóban az archoz tartozó volt. A kutatók véleménye szerint ez azt igazolja, hogy ezek az állatok nem csak az arcokat, hanem az illetők hangját is megismerik, és az arccal össze tudják kapcsolni. Oh yeah, mindig is tudtam, hogy a tehenek nagyon okosak. Imádom őket. Na, ismét kiderült, ráadásul most már tudományos tények is bizonyítják, hogy fölismerik az őket gondozó embereket, a tehenek. Most egy kis Cool Shaker következik, a Hey Dude, a pszichedelikus bandától, amit a 90-es években lerespizett még a Red Hot Chili Peppers is. Mindenki bírta őket. Most éppen, hogyha jól tudom, lesz valami emlékkoncert, a Soft Machine fog föllépni, ez a Cool Shaker, és még páran a Pink Floyd legendás alapítója, az Őrült Gyémánt, zseniális dalszerzője Syd Barrett lesz a téma, az ő tiszteletére lesz egy ilyen koncert est. Minden esetre most ők következnek, a Hey Dude, aztán reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de 7 óra után jelentkezni fogok első vendégemmel itt a stúdióban, Vörös Ferenccel fogunk beszélgetni a szombati madocsai fogadhajtó versenyről, ez holnap lesz, majd erről lesz szó, aztán aztán utána más vendégeim is lejönnek a stúdióba 9 óra után, ugyanis Bujáki Donát és Bese Dur lesz a vendégem itt a stúdióban. Fantasztikus témánk lesz, a költészetről fogunk beszélgetni többek között. Bujáki Donát elképesztő eredményei, versszavaló eredményei lesz a témánk. Szóval izgalmas, kulturális reggelünk lesz. Kula Shaker következik a Hey Dude, let's go!

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%, közölte a szaktárca csütörtökön a kormány honlapján. Kapitány István tárcavezető a Facebook oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak. A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már az új kondíciók szerint kerül sor, írja az MTI. Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamosenergiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamosenergiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamos energiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Nagy volt az érdeklődés a mozgás éjszakája programjaira Dunaföldváron, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A mozgás éjszakája nevű program során a gyógy és strandfürdő területe megtelt lelke sportolni vágyókkal. Idén három Tolna vármegyei település, köztük Dunaföldvár is csatlakozott a mozgás éjszakájához, ahol sokféle sportot kipróbálhattak az érdeklődők. A kínálatban csapatjátékok, természetjárás, evezés, küzdősport és jóga is szerepelt. Dunaföldvár város önkormányzata büszkén osztotta meg közösségi oldalán, hogy az eseményen 637 regisztrált résztvevő, köztük gyerekek, felnőttek, családok, barátok, sportolók és lelkes kezdők vettek részt ugyanazért a célért, hogy együtt bizonyítsák, milyen jó a közösségi sport szeretete. A városvezetés bejegyzésében mondott köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzátettek az este sikeréhez, szervezőknek, segítőknek, egyesületeknek, edzőknek, önkénteseknek és természetesen a résztvevőknek. Mint írták, a mozgás éjszakája megmutatta, hogy a sport és a közösség mennyire fontos az emberek életében. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit június 17-én szerdán, adta hírül a katasztrófavédelem. Felborult egy traktor szerda este Szekszárdon a Szalai völgyben. A járművezetőjének a lába a traktor alá szorult. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik feszítővágó és emelőpárna segítségével szabadították ki a férfit, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a szekszárdi kórházba. Mintegy 100 négyzetméternyi területen összehordott növényi hulladék égett szerda este Györkönyben a Pincehegyen. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzesetnél személyi sérülésről nem számolt be a katasztrófavédelem.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 8 perc van, június 19-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, és már itt is vagyunk a Barabás Lőrinc Eclectric fantasztikus trackje után. A vendégem itt a stúdióban Vörös Ferenc, a Madocsa Markán Sport és Hagyományőrző Lovas Egyesület elnöke. Jó reggelt!
2: Üdvözlök én is minden hallgatók, örülök, hogy itt lehetünk újra a Paks FM-nél, hogy a rendezvényünket népszerűsítsük. Mivel holnap Madocsán újra fogadható versenyt tartanánk.
1: Ja, így van, igen, csak mondani, hogy akartam tényleg, hogy ez már a második, ahogy ezt itt megbeszéltük.
2: Igen, ez az év elején, vagyis hát úgy az év elején, a fogadhajtó szezonnak az év elején, május 3-án volt nálunk az első versenyünk. Hát ott nagyon örültünk, mert az egy jó nagyszabású versenyre sikerült.
1: Tehát a
2: 8 megyéből érkeztek hozzánk hajtók, és ezt C kategória nagy lóba rendeztük meg egyes fogatokba.
1: Közbe vetném itt, hogy most már most fölmerült valami olyan dolog, ami lehet, hogy nem mindenkinek tiszta, ezek a kategóriák, ezek mi múlnak? Hogy lesz valami a C-kategóriás?
2: Hát fogadhajtásban Magyarországon, tehát vannak nemzetközi kategóriák is, meg nemzeti kategóriák. A Magyarországon nemzeti kategóriában van 4 kategória, a D, C, B, A. Tehát az úgy hívják, hogy tehát minden megvan. A D kategória az alapvetően arra szolgál, hogy a kezdőbb lovak, kezdőbb hajtók kevesebb akadályszámmal teljesítenek egy pályát, és ott még a versenyzőnek nem kötelező a sportorvosi vizsgálat, mert itt is van ilyen, de az viszont nagyon fontos, a fogadhajtó szakágnak, meg a fejének a szabályai alapján a lovaknak minden papírjának rendbe kell lenni, tehát vérvételének, oltásának. Tehát ott a hajtó van egy kicsit kedvezményesebb helyzet, nem kell sportos, C kategóriában már kell, még ugyanúgy amatőr kategóriák nevezik, de a C kategória az a Magyarországon a legnépesebb kategória. B kategória azért jött létre, mert vannak háromszámos versenyek is fogadhajtásban. Tehát van díjhajtás, maratonhajtás, akadályhajtás. Mi most akadályhajtás versenyszámot rendezünk Marocsán, és az egynaposok általában. A B és az A kategória ott általában háromnaposokat rendeznek, és ott már még egy fokozattal följebb vannak. A B kategória a főkészítés az A kategóriára, tehát ott a fiatal lovak. És az A kategória az meg igazából mert itt is van magyar válogatott, aki nemzetközi versenyeken indul, póni kettes, egyes fogat, kettes fogat, négyes fogat kategóriákban.
1: Mennyi ilyen kategóriát?
2: Igen. Itt Tolna megyének az egyik legjobb hajtója szerintem, Kákonyi Norbi, lehet, hogy már hallottad a nevét, Faddi hajtunk. Még a francia világbajnokságon ő akadályhajtásban harmadik volt. Tehát nem volt csapattag, de nagyon szép eredményt ért el. És a kategóriákra visszatérve, tehát az A kategória az a magyar legfelsőbb osztály, úgymond, a B kategória a felkészítő az ára. A C-ből meg aki szeretne, az majd mehet följebb. Tehát ez mindig az év elején el tudja dönteni a hajtó, hogy akar-e indulni B kategóriában, mert el lehet indulni, nevezés kérdése, de akkor csak abban a kategóriában szerepelhet abban az évben.
1: Abban az egész évben?
2: Hát az eredménye ott számít. Akkor eljöhet egy C-s versenyre, de az eredménye ott nem fog számítani.
1: Tehát akkor tulajdonképpen így már elkötelezte magát egy egész évben egy kategóriában.
2: Jó, de elmehet máshova is akadályhajtó versenyre, de ott csak gyakorlásszem. Mert akkor nem lesz neki eredménye, nem tudozó. Mivel a D kategóriában nem rendeznek országos döntőt, ha már így belementünk ebbe, a C kategóriában van országos döntő, B kategóriában is van országos döntő, és A-ba is. És ennek van mindig a szeptember-október környékén zajlódnak ezek, és mindig különböző helyeken, és akkor, tehát ott nagyon népes számmal, és a év során a fogadhajtók pontokat gyűjtenek. Tehát vannak Tolna megyébe, Baranyába, Somogyban, minden megyének vannak versenyzői, és a megyében tudnak kvalifikálódni. Aha. Pont ez is, ezért is fontos, mert azért is tartjuk pont a versenyünket, mert a 1-es, C1-es, meg Póni 2-es kategória, Póni 2-es kategóriába, C kategóriába jöttük ki Marocsán a verseny, tehát ők azért jönnek többen hozzánk, hogy tudjanak kvalifikálódni. Van olyan, hogy az egyik pontok, megyéből, igen, van olyan, hogy mivel a Bács-Kiskun megyével kevesebb egyes fogadt versenyt rendeznek, ezért fölkértek minket, hogy, hogy a Bács-Kiskun megyei pontgyűjtő verseny is legyen. A Marocsai.
1: Ez egyben.
2: Aha. Így van. A Tolna megyei és Bács-Kiskun megyei
1: pontgyűjtő. Tehát akkor lefettek két megyét, igen. Ez azt jelenti. Ez ilyen azért elő szokott fordulni, nem? Tehát más megyékkel is, persze, akik vendégül láttak más.
2: Hát a fogatok azok mindig jönnek, mennek. Tehát azért is mondom, hogy a május elején tartott versenyünkön ott nagyon örültünk, mert 8 megyéből voltak nálunk, és neves hajtók, mert voltak országos bajnokok, tehát jó volt, és nagy rendezvény volt.
1: Arra lennék kíváncsi, hogyha ez ilyen, tényleg ez ilyen megyei leosztású dolog, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol mondjuk kimagaslóan jó teljesítményű fogadhajtók vannak?
2: Hát Tolna megye is azok közé tartozik. Aha. Fejér megyeiek nagyon, nagyon nagy létszámba. A két legnépesebb megye ez a Fejér, és a Bács-Kiskun, de igazából nagyon sok múlik a szervezettségen.
1: Aha. Tehát magának a rendezvénynek a leszervezésén.
2: Igen, is. Igen, mert vannak ilyen kimondottan nagy versenyek, úgymond C kategóriában, mert most, ha megemlíteném, most folyik a Szilvásváron egy nemzetközi fogadhajtó verseny. Tehát az már elkezdődött. Elkezdődik mindig a hét elején, orvosi vizsgálatok, és akkor csütörtök, péntek díjhajtás, szombaton maratonhajtás, és vasárnap akadályhajtás. Tehát ott az egy ilyen hosszú volumen.
1: És hogyha nemzetközi szinten nézzük, akkor tudom, mely országok kimagaslóak fogadhajtásban?
2: Kimagaslóak? Hát hollandok. Hollandia, Magyarország. Persze most nem akartam előre mondani, de mi is a kettes fogadba már talán nem is tudom pontosan, de a hatodik folyamatosan megnyert összetett világbajnoki címünk van.
1: Magas szint.
2: Négyes fogadba van egy nagyon híres, meg nagyon jó hajtó, a Boyd Excel Ausztráliából.
1: Ausztráliából.
2: Igen, csak annak az a szépsége, hogy nem tudom, hogy most per pillanat magyar lovakkal hajt-e. De nagyon sok eredményét magyar lovakkal ért el, tehát magyar volt úgymond a szponzora.
1: Igen.
2: Hollandok, franciák nagyon följövőben vannak, németek alapból nagyon jók, és hát persze magyar, minden országban ez amúgy egy nagyon költséges sport. Tehát akárki is,
1: abszolút.
2: Meg hát rengeteg dolog van a lovakkal, mire azokat a programokat, meg azokat a feladatokat végre tudják hajtani a versenyen, amit kérnek a hajtók tőlük.
1: Arról meg nem is beszélve egyébként, most az jutott eszembe a költségessége mellett, hogy azért tehát mégiscsak lovakról van szó, akiket nem sporteszközként szabad kezelni.
2: Nagyon jó a meglátásod, a legfontosabb szabálya a fejének a ló érdeke. Tehát ló érdeke, wow. És az mindenek előtt való minden versenyen is. Ezért is fontos mindig olyan versenyt rendezni, mint ahogy mi is rendezünk, hivatalos, bejelentett, papírozott, és
1: tehát hogy mindenképpen
2: a keretek is meglegyenek, és
1: van,
2: akkor
1: és a ló érdeke is érvényesülhessen.
2: Így van.
1: Jó, ez borzasztó szimpatikus. Akkor tehát mindent elkövet a szervezet, hogy minden biztonságos legyen, mindenki jól érezze magát, semmi olyan ne történjen, ami bármilyen fél, vagy akár a lovak ellen.
2: Történnek mindig meglepő, meg véletlen dolgok, de akár, de azt minimálisra kell szorítani, és a szabályozással meg lehet azért.
1: Uh-huh, uh-huh, abszolút. Térünk vissza, tehát azt mondod, hogy a szervezés egy ilyen eseménynél elképesztően sokat nyom a latban. Akkor beszéljünk most a Madocsai rendezvény.
2: Ja, a rendezvény, igen.
1: Egyrészt igen. Mondjuk arról, ami már lezajlott májusban, tehát arra hogy készültetek meg?
2: Hát mi úgy szoktunk készülni, van egy egész, nem túl nagy még a csapatunk, de már egész kezd megerősödni, úgy mondom, meg szeretnénk, hogyha minél többen legyünk, úgyhogy ha valakinek van kedve, Madocsai Lovas Egyesületbe, akár munkát vállalni, vagy szeretettel várjuk, tehát az senkit ne tartson vissza, keressen. Jó, hát igazából mi már előtte több hónappal, vagyis hát az év elején megbeszéljük, hogy mikor lenne a verseny, és akkor utána az adott hónapban, mikor rendeznénk, akkor már minden héten összejövünk, és megbeszéljük, hogy kinek mi lenne a feladata, mit kéne csinálni, mert tudod, az a nap az már a nem a buli része, hogy mondjam, a hajtókért van, meg az eseményen, meg a nézőkért, de nagyon sok munkával jár, meg nagyon sok olyan áldozatos segítséggel, ami akár, most nem tudom, hogy lehet-e szponzorokat, vagy nem szponzor, hanem támogatókat megemlíteni, mert azért vannak, tehát a helyi vállalkozók közül nagyon sokan, hát az atomerőmű alapvetően sokat segít nekünk, meg hát az önkormányzat. Tehát az mindegy falunak az életében mindig az önkormányzat, persze, itt a Paks területén, meg a Paksi atomerőmű.
1: Abszolút.
2: Úgyhogy meg a helyi vállalkozók is nagyon, tehát a kocsmáros, ezért minden, akár a...
1: Egy komoly összefogás eredménye ez.
2: Így van. Uh-huh. Meg hát az mindig fontos, mert a területet is elő kell készíteni.
1: Így van.
2: Tehát mert egy olyan pályán szoktunk...
1: Hát egy nagy területen zajlik ez a dolog.
2: Vannak azért mindig dolgok, mert előtte le kell kaszálni őket. Hát tehát azért mondom, ezen a héten már sokat kell dolgozni, meg hát az előző versenyen az erőmű biztosította a sátrat. Az nagyon jó, mert akkor ők szerencsékünk felállítják, az egy kicsit könnyebbség. Most mi állítjuk magunknak, de ez is tökéletesen jó, csak ez fizikailag még egy kicsit jobban megviseli az embereket.
1: Mert egy plusz
2: meló. Igen. Tehát már sok mindenbe fejlődtünk. Van hűtőkocsi, tudod, nem melegeszenek fel az üdítőt. De mindig az a lényeg szerintem, hogy mindig próbálunk egyre jobbak lenni, és akkor, ez az előkészület, és utána, amikor vége a versenynek, utána megbeszéljük azt, hogy szerintetek mi nem volt jó.
1: Így van.
2: Tehát ezt szoktuk, igen, hát mindig van valami, ami nem, vagy nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de ezen mindig dolgozunk.
1: Jó, de ez a önreflexió az nagyon jó, hát ez így lehet csak fejlődni tulajdonképpen. Úgyhogy ez nagyon szimpatikus, de akkor beszéljünk is a holnapi rendezvényről, igen, hiszen tulajdonképpen ezért érkeztél.
2: Hát holnap föl lesz építve a pálya, 10 óra körül fog kezdődni a fogadhajtó verseny, és nem lesz túl hosszú, szerintem. A múltkori az jó, kitöltötte a teljes napot. Nagyon örülünk, mert most így is van 20 fogatunk. Akkor volt 45, de most azért van, mert most igazából a saját hajtóinkat, és azokat a hajtókat várjuk, meg vártuk is, meg jelentkeztek is, akiknek vannak fiatal lovaik, és még nem akarják nagy versenyen, de ide eljönnek, és akkor kicsit belevezetik, hogy legyen, mert azért minden lónak hozzá kell szokni a hanghatásokhoz,
1: a tömeghez,
2: a pályához, aki nem, lehet, hogy még nem volt sose akadályhajtó pályán egy ló, és akkor először jön oda, és akkor szépen ezeket így a holnapi verseny az erről szólna, hogy kicsit meg
1: a kezdőbb lovakat egy
2: van,
1: kicsit.
2: Így van. Szerencsére vannak olyan hajtók, akik C kategóriások, de hozzánk jönnek. Azt mondja, eljövünk, hajtunk egyet, és jól érezzük
1: magunkat. Jól érezzük magunkat, igen.
2: Tehát úgy jön össze a 20, szerencsére.
1: Igen. Gondolom, ilyenkor óriási szakmázgatások is mennek a háttérben lovakkal kapcsolatban, meg felszereléssel, meg ilyenekkel.
2: Hát, ugye, ott mindenkinek más a hintója, igen, más a felszerelése.
1: Hát pont ez az, hogy...
2: Mondjuk, ha a felszerelésre így mondod, hogy milyen felszerelés, nagyon fontos. Tehát ezek is le vannak a szabályzatban rögzítve. Egy fogadhajtónak a felszerelése kalap, nyakkendő, zakó, baktakaró, kesztyű, ostora hajtókészbe. Ugyanez a segédhajtónak is, mivel ketten ülnek a fogadon, négyes fogaton hárman, mert az annyival persze ott az a kötelező, mert vannak ilyen minimum súly, aminek a hintónak el kell érni a minimum súlyt. Tehát ez, azon, hogy és rengeteg szabály van amúgy, igen, tehát rengeteg. Ahhoz képest is, és ezeknek meg kell felelni.
1: Kritériumok.
2: Igen, de tehát ez az öltözék, ezzel megtiszteljük a, úgymond a hagyományokat.
1: Így van, ez ilyen tradicionális. Jó,
2: és ez fontos. Pályabejáráson rendesen fölöltözve azért járják be, mivel van egy akadályhajtó pálya, amit a pályépítő épít, és akkor ez mindenhol más.
1: Igen.
2: Tehát az egyedi.
1: Teljesen egyedi.
2: És akkor ha már így szóba kerültek a dolgok, van személyzet, szakszemélyzet. Van egy vezetőbíró, van egy pályépítő, és van egy versenyiroda, aki az eredményeket hivatalosan a nemzeti fogadhajtó honlapra föl is tölti a verseny végén.
1: Így van, tehát minden dokumentálva van, így szépen van, rendesen. Óriási szervezettség, meg óriási infrastruktúra van emögött, de hát maga a sport is rendkívül látványos. Már csak emiatt a tradicionális a ruházat, meg az egész, és hát a lovak a főszereplői tulajdonképpen az egésznek.
2: És még egy nagyon fontos, mindig egy rendezvényen az is egy nagyon fontos, hogy mit eszünk.
1: És itt mi fog történni?
2: Hát, Marocsán hagyományosan lángost szoktunk reggel, meg sült kolbászt. Mindig a délben lévő kaja az mindig változó, tehát attól függ, hogy mi adódik, most elvileg kakasgulyás lesz, úgyhogy
1: Isten, jól hangzik.
2: Úgyhogy mindig ezen is múlik egy rendezvény, hogy mennyire jó a kiszolgálás, meg a
1: kaja is pihen, így van. Jó, oké, tehát akkor holnap tulajdonképpen mikortól várjátok a kedves
2: kilátogatókat? Hát a nézőket, azok igazából 10-kor kezdődik a verseny, de hát a hajtók azok már korán ott lesznek, mert hát neki 2 órával előtte már

0: akkor ott oda vezet egyenesen az út.
1: Aha.
0: De mindenki lá, hallani is fogja szerintem, de
1: igen,
0: az a legegyszerűbb, Adi utca vége.
1: Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, most már kifutottunk az időből, de holnap, tehát Madocsai fogadhajtó versenyen várjátok a kedves kilátogatókat is, mivel rendkívül látványos lesz. Innen azt üzenem mindenkinek, hogy csekkolja meg a saját szemével. Köszi szépen!
0: Szép én is köszönöm. Kívánunk.
1: Most zenével folytatjuk tovább, aztán reklám, hírek, és utána jövök vissza.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: vitát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a

0: És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüveg keretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormány szóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik majd tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záróeseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tornatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
3: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helytörténet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával, és nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
2: A szekszárdi harmadik kor egyetemének záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
4: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
2: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének. Késő estig tartó programkavalkáddal várja a látogatókat szombaton a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Metszet a múzeumok éjszakáján. A rendezvény délután 3:44-kor a legkisebbeknek szóló ringató foglalkozással indul Jáklik Lopcsi Klaudiával, majd 16:30-tól a Verona Kizenekar mesekoncertje szórakoztatja a családokat. 5 órától Nagyné Szalai Melinda tart előadást Ízek, illatok, gyógyhatások címmel, amelyet 6 órakor egy ünnepélyes kiállítás megnyitó, valamint Németh Roland Lakoma a limes mentén című gasztronómiai előadása követ. Az este folyamán 17:30-től Zelei Endre vezetésével Panna Foci, 7 órától pedig a Szedmák pincészet borkostolója várja majd az érdeklődőket. A zenei programok csúcspontjaként este 8:30-kor a Charlie Firpo Blues Band ad élő koncertet. A látogatókat a fix időpontos események mellett délután 4 és este 8 órakor tárlatvezetés várja az emléktérben, a rendezvény teljes ideje alatt pedig népi játszótér, keresőjáték, valamint kreatív foglalkozások biztosítanak folyamatos kikapcsolódást.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 43 perc van, június 19-e péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, már folytatódik is a fergetegesen izgalmas óránk. Fogadhajtó versenyről, a madosai fogadhajtó versenyről beszélgettünk az imént a stúdióban, a hírek előtt még, ez egyébként holnap lesz, mindenki csekkolja meg a saját szemével, mert rendkívül látványosnak ígérkezik a program. És a Robi hír összefoglalója utáni fantasztikus zenék után vagyunk újra itt. Anima Sound System szólt először 2003-ból a Legyen így című klasszikus, a pszichedelikus elektronikus projekttől, utána Indiana szólt a 2014-es Heart on Fire szíves szóló beatek itt a Paks FM hullámhosszán. Nézzük csak, mi a pálya odakint. Tovább fokozódik a kánikula, erre hívja fel a figyelmet az időkép.hu. Ugyanis odakint már 23 Celsius fok van, derült nap, napsütéses időnk lesz egész álló nap, fronthatás nélkül, és el fogjuk érni a 10 fokkal több 33 fokos kánikulát a mai nap folyamán. Erre készüljetek fel, mind lelkiekben, mind fizikálisan. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. A hétvége küszöbén állunk, holnap 20-a, holnap után 21-e lesz, és szombat vasárnap. Szombaton 34, vasárnap pedig 35 fokban fogunk tetőzni, majd vasárnapra elszórtan zivatarokat is megállapított az oldal, hát majd meglátjuk, hogy errefelé mi fog történni. Minden esetre nyilvánvalóan a perzsülő hőség előbb-utóbb ez a feszültség valamilyen csapadékba kell, hogy torkoljon. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A jövő hét minden esetre ugyanebben a szellemben fog elindulni. 34-35 fokra számítsatok hétfőn és kedden, szerdán pedig elérhetjük az előrejelzések szerint akár a 36 fokos iszonyat hőséget is. Szóval közeledünk, hölgyeim és uraim, a július felé. És úgy tűnik, hogy egyébként ez lesz a jellemző itt az elkövetkezendő napokban, sőt hetekben is. Nem hiszem, hogy 30 fok alá most már fogunk menni bármikor is a nyár folyamán. Szóval, amit ilyenkor el szokás mondani, és amit ilyenkor egyébként mindig elmondok, hidratáció nagyon fontos. Vizet ígyatok egész álló nap, olyankor is, amikor éppen úgy érzitek, hogy nem kívánjátok. Illetve, ha lehetséges, kerüljétek, bár bort iszok és vizet prédikálok ebből a szempontból, mert itt előttem egy nagy bögre kávé, a kávé pedig jelenes időkben annyira nem jó amúgy, mert hogy a kávé pont, hogy kiszárít és vízhajtó hatású, ami nyilván többet árt, mint használ az ilyen nagy kánikula idején. Szóval csak módjában a kávéval, illetve az alkohol és italokkal is, természetesen a mérték itt is a kulcs szó. A nap UVB sugarai ellen, mert hogy káros sugárzások most dőlnek csak úgy a napból, akadálytalanul UV-szűrős napszemüveggel és kalappal és sapkával védekezzetek. De még egyszer mondom, hidratáció, ígyatok rengeteg vizet, hogy a napközben elfogyó folyadékot pótoljátok a szervezetetekből. Na, mindjárt visszajövök még, hallgassunk egy Spongelt, When Shall I Be Free, ez következik a Fene Gyerek pszichedelikus duótól, aztán utána még visszatérek, let's go!

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Spongőt hallottatok, az imént 2003-ból szólt a When Shall I Be Free című örök klasszikus, a klasszikus elektronikus pszichedelikus duótól, Simon Pusfortól és a Raja Remtől. Na, azt mondja, hogy ezt árulja el a személyiségedről, ha mindig a helyére tolod a széked? Házipatika.com cikket találtam. Nézzük csak, van egy apró, írja az oldal, szinte észrevétlen mozdulat, amelyet sokan automatikusan megtesznek, felállás után visszatolják a széket az asztalhoz. Elsőre ez puszta illedelmességnek vagy megszokásnak tűnhet, a viselkedés pszichológia azonban úgy tartja, hogy az ilyen mikroszokások sokat elárulhatnak a személyiségünkről is, írja a spanyol AS angol nyelvű kiadása. Nem arról van szó természetesen, hogy egyetlen gesztusból teljes személyiségrajzot lehetne készíteni, inkább arról, hogy az ismétlődő automatikus viselkedési mintázatokat mutatnak, hogyan viszonyulsz a környezetedhez, mennyire figyelsz másokra és mennyire fontos számodra a rend vagy a felelősség. A szék visszatolása első ránézésre magától értetődő, a pszichológiai értelmezés szerint azonban ez egyfajta csendes jelzés, azt mutatja, hogyan kezeled a közös tereket és a saját felelősségedet bennük. Aki automatikusan betolja maga után a széket, gyakran nem tudatosan, hanem belső szabályok alapján működik. Ezek a belső szabályok olyan üzenetekben jelennek meg, mint például figyelek a környezetemre, nem hagyok magam után rendetlenséget, és számít, hogy másoknak könnyebb vagy nehezebb lesz utánam. Ez a fajta viselkedés sokszor nem tudatos döntés, hanem beidegződés, amelyet neveltetés, szociális normák és személyes értékrend együttesen alakítanak. A szék visszatolása többnyire gyerekkorban rögzül, sokszor szülői tanításként vagy egyszerű illemszabályként, de felnőtt korban is megmaradhat a társas viselkedés egyik finom elemeként. Nem feltűnő gesztus, mégis sokat elárul arról, hogyan bánunk a közös terekkel és a körülöttünk lévő emberekkel. A munkahelyen az ilyen apró rutinok gyakran az első benyomást is formálják. Egy rendezett, másokra is figyelő emberről könnyebben kialakul az a kép, hogy megbízható, együttműködő és tudatos. A párkapcsolatokban és a mindennapi helyzetekben pedig ez a fajta viselkedés csendben, de következetesen empátiát és érettséget jelez. Nem véletlen, hogy a pszichológia szerint az ilyen apró gesztusok mögött gyakran egy tágabb szemlélet húzódik meg, ahogyan a hétköznapi jelentéktelennek tűnő dolgokhoz viszonyulunk, az sokszor ugyanazt a mintázatot követi, mint ahogy fontosabb döntéseiket is meghozzuk. Nos, én mindenkit arra buzdítok innen a Paks FM szerkesztőségéből, hogy tolja be maga után a széket. Ennyivel is tegyük egyszerűbbé az utánunk érkezők és az utánunk a széket majd használóknak a dolgát. Minden esetre nagyon érdekes, a pszichológiának a különös válaszai mindenre, azok mindig totálisan lebilincselnek. Na, azt mondja, hogy mi következik, egy kicsit zenélünk most, aztán reklám következik, aztán Robi következik a hírösszefoglalóval, és utána térek vissza a 8 óra után, majd a Neo következik, az elektro, magyar elektro titánoktól a Renard című 2002-es klasszikust választottam ki, mindig elképesztő vibe-okat okoz itt a stúdióban, a 2003-as Control című filmen is felbukkant már ez a szám, akkor valamiért azt gondoltam, hogy ez nem is Neo, de így többedik meghallgatása azért már nyilvánvaló a srácok stílusa. Let's go, Neo Renard!

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi folyószámlahitel Max Plus, a Széchenyi likviditási hitel Max Plus és a Széchenyi turisztikai kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%, közölte a szaktárca csütörtökön a kormány honlapján. Kapitány István tárcavezető a Facebook oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak. A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már az új kondíciók szerint kerül sor, írja az MTI. Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamos energiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamos energiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamos energiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Weisz Mátyás, a paksi 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújítása kapcsán, adta hírül a Telepaks. A tervek közt új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvízelvezető rendszer létesítése is szerepel. Weisz Mátyás elmondta, főként a járda nyomvonaláról, szélességéről fogalmaztak meg véleményt a lakók. Fontos volt még a parkoló kialakításának kérdése, aminek kapcsán javasolták egy nagy gépek számára hasznos forduló kiépítését is. A tervezőcég képviselői, valamint a műszaki osztály illetékesei helyben is választottak a felmerülő kérdésekre. A Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújításának tervezése a lakossági észrevételek beépítésével várhatóan ebben az évben befejeződik, a költségkalkulációt utána készítik el. A beruházás több 100 millió forintos nagyságrendet képviselhet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Visszatért a PFC-hez az NB1-es csapat korábbi másodedzője, adta hírül a Paksi Futballklub. A Paksi FC játékosai a héten megkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A nyári időszak során összesen 10 edzőmérkőzés és egy ausztriai edzőtábor vár az együttesre. Mindeközben az is eldőlt, hogy az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a görög Panathinaikos FC lesz a paksiak ellenfele. A felkészülési időszak kezdetével változás történt a klub szakmai stábjában is. Régi új másodedzőként ifjabb Bognár György csatlakozott újra a csapathoz, aki legutóbb 3 évvel ezelőtt dolgozott Pakson, ugyancsak ebben a pozícióban. Nagyon szerettem itt dolgozni, már az előző Pakson töltött időszakom során is, és most is nagyon jó érzéssel tértem vissza a csapathoz. Az emberekkel akkor is megmaradt a kapcsolat, amikor elkerültem innen, így most gyakorlatilag egy ismert közegbe érkeztem. Örülök, hogy ismét azokkal dolgozhatok együtt, akikkel korábban is közös munkát végeztünk. Szerencsére Pakson egy stabil, erős mag dolgozik évek óta, ami nagyban megkönnyíti a dolgom, hiszen sokkal több az ismerős arc, mint az új, fogalmazott ifjabb Bognár György az érkezését követően a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A szakmai stáb élén továbbra is Bognár György vezetőedző áll, munkáját pedig ifjabb Bognár György, Haraszti Zoltán és Kis Tamás pályaedzőként, Vujics Viktor rehabilitációs edzőként, valamint Csernyánszki Norbert kapusedzőként segíti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

8 óra 12 perc van, június 19-e péntek, ez itt a Paks FM, ti az élesztőt hallgatjátok, hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb óránkat, epic. Robi hír összefoglalója után fantasztikus zenékkel támadtunk újra, először természetesen az ikonikus és fantasztikus Sena Dagadu szólt. Do you feel me now? Ezt kérdezte tőlünk 2013-ból egyenesen, utána pedig Stephen Marley és Mos Def legendás kettőse szólt a Hey Baby 2008-ból, ezért imádom a hip-hopot egyébként, egy nagyon durva epic beat, és egyszerűen akkor már minden oké. Mármint, hogy az van, meg van producerálva rendesen, és jó a vibe, és király a groove, és jó kamélyek, és menő az egésznek a hangulata, meg minden, akkor arra már szerintem, hogy egyébként a szövegek is sokkal könnyebben mennek, mint ahogy azt egyébként a legendás Eminemnek a sztoria is bizonyítja, mert amikor, nem is tudom, hanyadik albumát rögzítette, de már a legendás Dr. Dre volt az ő producere, ő készítette neki a beateket, és ő már akkor legenda számba vette Eminem őt, tehát ő már jó régóta hallgatta az ő zenéit. Minden esetre a kezdeti lámpalázat az küzdötte le, végül is az győzte le, hogy pillanatok alatt összehoztak egy-egy tracket. Mármint, hogy annyira gyorsan és annyira smoothon ment a közös munka, Dre kész volt egy alappal, Eminem fölnyomta rá a szöveget, jöttek rá azonnal a sorok, és nagyon gyorsan pillanatok alatt, akár órák alatt lezavartak egy-egy számot, és csak így gyártották egyiket a másik után. Szóval, amikor egy ilyen közös munka ennyire simán megy, az azért mégiscsak nagyon perzselő kreatív vibe-okat feltételez. Igen. Nos, nézzük csak, ha már kreatív vibe-ok, librarius.hu cikket találtam, de amúgy magát a sztorit azt már korábban Facebookon is volt szerencsém szemügyre venni, amennyiben eddig ismeretlen Bartók műkéziratára bukkantak, Bősze Ádámék írja az oldal. Nézzük csak összefoglalva, miről van szó, a történet rendkívül cuki. Ezt csekkoljátok. Bartók Béla 1907-ben írt eddig ismeretlen kompozíciójára bukkant a Bősze Ádám zenei antikvárium. A dokumentum egy spanyolországi árverésen került elő, ám hibás megjelöléssel egyszerű zenei albumlapként, amelyet a magyarországi antikvárius 2024-ben vásárolt meg. Amikor Magyarországra érkezett a kézirat, a zenei antikvárium elküldte azt a Bartók archívum igazgatójának is, aki elindította a védési eljárást. Ekkor döbbentek rá ugyanis, hogy ez nem zenei albumlap, hanem egy a Bartók Béla és Geyer Steffi levelezéséből hiányzó láncszem, egy kompozíció a Geyer Steffi által föladott dallamra, mondta el Bősze Ádám, a zenei antikvárium alapítója, tulajdonosa kedden. A kompozíciót az antikvárium azután nem tárta a szélesebb nyilvánosság elé, ám Vikárius László, a budapesti Bartók archívum vezetője szerint nem fér kétség az aláírás nélküli kézirat hitelességéhez, amely véleménye szerint a magyar kultúrörökség pótolhatatlan része. És is szerelmes trackről van szó, ezt figyeljétek. Az alkalmi darabot Bartók Béla 1907. október 1-én írt a szerelme Geyer Steffi hegedűművész egy levélben küldött kérdésére. Geyer szeptember 29-én egy dallamot küldött a zeneszerzőnek azzal a kérdéssel, hogy ezt hogyan harmonizálná meg? Ami tulajdonképpen annyit tesz, hogy hogyan öltöztetni fel további hangokkal az önmagában álló melódiát. Bartók sommásan annyit írt a kézirat elejére, így né. Majd következett a mű, amelynek a tempó megjelölése adagio molto, azaz nagyon lassan, és az első sor alatt ott a folytatás con molto espressione, amoroso, tehát mély kifejezéssel, szerelmesen. Kétségtelen, hogy a fiatal komponista nem csupán egy választ, hanem egy zenei szerelmes levelet küldött Geyer Steffinek. Ezt bizonyítja az a négy Bartók által küldött megjelölt szakasz, amelyben az úgynevezett Geyer Steffi motívum tűnik föl, ahogyan a művésznőnek dedikált korai hegedű versenyben. Ez egy vezérdallam, amely szerelmi üzenetet is hordoz. Zenés szerelmes üzenet, megőrülök, mindjárt elolvadok, szét olvadok itt a stúdióban. Bősze Ádám elmondta, amikor a Bartók archívum, amely a Magyar Tudományos Akadémia fililália, hoppá, új kifejezések, nap, mint nap, fililálé, mi lehet az a fililálé? Anyway, szóval amikor az ő látóterükbe került a kézirat a fililálé látóterébe, jelezte vételi szándékát, mármint Bősze Ádám, ám ez végül piros lámpát kapott, így a kézirat jelenlegi sorsára, vevőre vár.
Na, gazdátlan Bartók kézirat keresi gazdáját, itt a vétel körzetben szóljatok nekünk, 0629-14-001, hogyha van felesleges pár millió forintotok, amit költenétek egy kottára, aminek az elején hatalmas ceruzával írt ígyni felirat található, akkor let's go. Egyébként a kézzel írt kották annyira gyönyörűek, ez nem nyomtatva van, ez kézzel van írva, személyesen Bartók írta oda, és azok fú, annyira misztikusan néz ki egy ilyen zenei jegyzet. Egyszerűen minden információ megtalálható rajta, de kézírással nagyon-nagyon jól néz ki. Úristen, ez már csak úgy bekeretezve felrakod a falra, önmagában esztétikai értéket képvisel, arról meg nem is beszélve, hogy egy szerelmes zenei üzenetről beszélünk. Következzen egy kis zene, ha már itt tartunk. Következzen egy kis messzecsinka. Unca Brito az első albumunkról, a hasonló című, vagyis hát olyan messzecsinka című 2012-es bemutatkozó albumukról, iszonyat durván szól, és Olá Anna Mari isteni hangja. Egy elképesztő sztorit kerekítenek a srácok, mint ahogy az már megszokott volt tőlük utána is. A későbbiekben aztán visszatérek, és még szövegelünk egy kicsit, meg még zenélünk egy kicsit, meg tudjátok, hogy megy ez ilyenkor reggelente.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, az ikonikus Messzecsinka után az Uncabrito szólt tőlük. Ismét itt vagyunk, 8 óra 22 perc van, és június 19-e péntek. Ez itt a Paks FM, ez pedig itt az élesztő. Nézzük csak, mi a pálya odakint, bár kettőt találtok. Tovább fokozódik a kánikula. Na, ki gondolta volna? 26 Celsius fok van már odakint. Derült napsütéses idő, aminek a böjtje az lesz, hogy 33 fokig fel fogunk melegedni, délben már 33 fok várható, és abban fogunk tetőzni feltehetőleg. Frontatás nem várható. Nézzük csak, mi várható viszont az elkövetkezendő napokban. Itt vagyunk a hétvége küszöbén, szombat, vasárnap. 34, illetőleg 35 fok várható. Durva kánikulánk van. Ja. Abszolút itt van a nyár. Nézzük csak egy kicsit a víz hőmérsékleteket is, mert most már azért érdemes ezzel is foglalkozni, ugyanis rohamosan melegszenek fel az idővel, párhuzamosan különböző vizeink is. Azt mondja, hogy a jelenlegi szitu, bár itt tegnapi méréseket ír, valószínűleg ez már ma emelkedni fog. Minden esetre a Duna, teszem azt mondjuk Dunaújvárosnál 21 fokos, éppenséggel Bajánál is 21 fokos. Elmondhatjuk, hogy nagy átlagban 21 fokot mérnek ott a Dunánál mindenhol. A Balaton Siófoknál 22 Celsius fokos, ez garantálhatom, hogy ma már feljebb fog menni, ugyanis kifejezetten alacsony vízállás a Balatonon is. Tihanynál pedig 21, a Velencei tó Agárnál 23 fokos. Anything else? Ja, mit szólnátok az Adriához? Velencén 23 fokos, Pulában 23 fokos, Dubrovnikban is. Szóval az is ilyen 23 fok körül alakul éppen jelen pillanatban. Más szeretnétek tudni? Atlanti-óceán? Oké, mit szóltok hozzá? La Rochelle 20 fok, Lisszabon 17 fok, Gibraltar 20 fok, Porto 16 fok. Hogyha esetleg véletlenül éppen arrafelé tartanátok, akkor sok sikert és jó utat. A mai napon, by the way, június 19-e lévén Gyárfás, Rómeó, Julianna, Hajnalka, Mihály névnapokat ünneplünk. Ebből a jeles alkalomból köszöntök minden kedves felsoroltat innen a szerkesztőségből. Mi szólt az imént? Ja igen, Messzecsinka még zenével fog folytatni természetesen, de előbb mit szóltok ez a cikkhez? nationalgeographic.hu. Miért piros és sárga lapokat használnak a fociban? Végre valahára kiderül valami, ami már nagyon régóta foglalkoztatott. Meglepő lehet, írja a cikk, de a piros és sárga lapokon alapuló rendszer viszonylag új. Foci tudós című sorozatuk legújabb részevel foglalkoznak ezzel. Na vajon miért? Hát óriási fociláz van természetesen az egész világon. És a cikk úgy folytatódik, hogy a futballban a játékvezetői eszköztár legismertebb elemei közé tartozik a sárga és piros lap. A bíró ezekkel bünteti a legsúlyosabb szabálytalanságokat. A piros lap azonnali kiállítást jelent, két sárga pedig egy pirosat ér. Bár a rendszer ma evidenciának számít, és nélkül elképzelhetetlen lenne a játék, a megoldás még csak 60 része. 60 éve része a sportnak, olvasható a FIFA oldalán. Az ötlet csak az 1966-os angliai világbajnokság után született.

miközben a nézők és a kommentátorok sem értették pontosan, hogy mi történik. A jelenet tanúja volt az angol Kenneth Aston bíró is, aki akkoriban a játékvezetői bizottság elnökeként dolgozott. Aston korábban már megtapasztalta, milyen nehéz egyértelműen kommunikálni a döntéseket. Az 1962-es chilei világbajnokság hírhet Chile-Olaszország mérkőzésén, amelyet később Santiago-i csataként emlegettek, maga is játékvezetőként működött közre, a rendkívül durva találkozón ökölcsapások, orrtörés és két kiállítás is történt, a rendőrségnek pedig többször közbe kellett avatkoznia. Aston ezek után olyan eszközön kezdett gondolkodni, amely nyelvtől függetlenül mindenki számára egyértelművé teszi a bírói ítéletet. A megoldás egy hétköznapi pillanatban érkezett, Londonban autózva egy közlekedési lámpát figyelt meg, amely sárgáról pirosra váltott. Ekkor jutott eszébe, hogy ugyanez az egyszerű színkód a futballban is működhetne. A sárga figyelmeztetést, a piros pedig kiállítást jelentene. Az ötletet hamar elfogadták, és a sárga, illetve piros lapokat az 1970-es mexikói világbajnokságon be is vezették. A rendszer azonnal bevált, hiszen a játékosok és a nézők és a televíziós közvetítések követői egyetlen pillantással megértették, mit ítélt a bíró. A futball történetében kevés olyan újítás akad, amely ennyire egyszerű, mégis ilyen hatékony. A világ egyik legismertebb sportjelképe végső soron egy félre sikerült kommunikációból és egy londoni közlekedési lámpából született. Az ilyen megoldásokat nagyon tudom díjazni. Mennyire kreatív már. És tényleg nélkülem most már elképzelhetetlen ez a sport. Most következő neki zene, Röjk Szob, Susan Sundfor előadásában fogjátok hallani a hátborzongató 2014-es Running to the Sea-t. Mindenféle további tekatória nélkül. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüvek segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd, és Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szia Kata, holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
0: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
5: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, barlagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 38 perc van, június 19-e, péntek. Ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, az ikonikus Fábián Julit hallatátok Zoo Hackerrel, kiegészülve a Girlies Hot 2011-ből. Csábi.
2: Jó reggel, hello, szia.
1: Pálya.
2: Minden jó. Bejöttem kicsit hozzád. Oh. Utána a kettő, én boldogítom itt a rádióhallgatókat.
1: Így van, pontosan. Egyébként 9 óra után Bujáki Donát érkezik majd hozzám ide a stúdióba. Ha jól tudom, besedúrával kiegészülve egy fantasztikus versmondó teljesítményről fognak beszámolni. De örülök, hogy beugrottál.
2: Hát, persze. Mi emelem a színvonalat, nem?
1: Az biztos. Az...
2: így pénteken.
1: Mi a Vibe City-ben?
2: Há, figyelj, ma sétálva, nem sétálva jöttem, általában besétálok, nem egy nagy dolog, és ma fogtam, hogy kocsival eljövök, mert kicsit sietősebb lesz a délután, hibát követtem, hogy a piacnap is van.
1: Ja, tényleg.
2: Bementem egy pékségbe, hát ott nem lehet megállni, de találtam egy helyet, és két nagy csoport között, akik hát színes ruhában, nem tudtam, hogy a Pride az most van, vagy jövő héten, de rájöttem, hogy bolond ballagás van, mert van az utolsó nap, és jövök ki a pékségből, és egy idősebb bácsi, gondolom, megy a piacra, lép ki a szomszéd épületből, és én nézem, hogy mi van a szatyrában, milyen hangszóró, mert olyan hangos zene szólt. És vannak ilyen arcok, tudod, vannak
1: persze,
2: ezek az ilyen,
1: kénytelenek úgy vonulni az utcán, hogy közben
2: nem a fülhallgató, nem a, van, aki telefonról hallgat.
1: Persze, és vagy kis boombox is JBL van velük, érted?
2: Igen.
1: És tudod, bringások, meg sőt, rolleresek is, nagyon durva. Mi ez zene? Közeledik, és jelső a melletted a bringás, és így tiszta erőből.
2: Igen.
1: Ez zene, ez kemény.
2: Úgy nem tudom, néha úgy vagyok vele, hogy ez jó, vagy néha hát én is így csinálnám,
1: általában, bocsánat, a szarzenéket hallgatnak, szóval.
2: Hát az a másik, meg ott vagyunk a főutcán, hogy sétálnak az emberek, és hogy figyeljünk már, lehet a másik nem kíváncsi erre a zenére éppen, vagy bármilyen zenére, és átmentem a zebrán, amikor rájöttem, hogy jön három gyerek, ordibálja a zenét. Ja, mondom, egy óriási hangszoró volt náluk, hát bolond ballagás van, és így mindjárt átfordult, ugye, így már mindjárt nem az volt, hogy na, ez a bácsi, ez egy kicsit, nem tudom,
1: nem tudom,
2: nagyon kipihente magát az éjszaka folyamán, hanem inkább az volt bennem, hogy ez igen, hogy egy ilyen, hogy legalább fel tudnak szabadulni. Így már nem zavar annyira, mert most ez egy napról szól.
1: Persze, tehát csinálják már, amit akarnak.
2: Igen.
1: Legalább most hallgassák, üvöltessék a zenét hangosan. Nagyon cukik, imádom őket. Egyébként egy pillanatra még visszatérve erre a hangosan zenehallgatás az utcán szitura. Mondom, attól függ, hogy milyen a zene, A, B. Azért mégiscsak régen, nem tudom, 80-as, 90-es évek hatalmas boomboxokkal ott voltak az ilyen tereken, az arcok, meg minden, ott mi brékeltek, meg deszkáztak, meg bringáztak, meg mit tudom én, és így, nem tudom, annak is megvolt egy ilyen városi vibe, van egy ilyen urbános, nem tudom, talán csak az, hogy menet közben fura, menet közben hallgassa a zenét fejhallgatóval.
2: Igen, most már ez megy. Ja. Lehet, hogy régebben. Nekem pont, hogy így mondod, nekem beugrott most valami, tavaly Berlinbe voltam, és leültünk ott a Havelnál a parton, ja. És egy ilyen nagyon szép, a toronynál voltunk nem messze, egy tévétorony, és hát arabok, meg törökök voltak inkább, meg olyan zene is szólt, de valahogy úgy jó volt így a naplementében, és nyilván az arab zene se nekem való, se a török, és nem...
1: Én bírom, akkor már inkább ezek a keleties vibe-ok, de mindegy, tehát itt a lényeg nyilván
2: jó,
1: az,
2: de a helyszín, a helyszín adta a hangulat, és a fiatalok, hogy mennyire, és beszélgettünk, és jó volt, hát áttérzaj volt,
1: hát
2: igazából,
1: van,
2: de amikor egyedül sétál valaki az utcán, hogy bőmből az zene, akkor így elkezdem, hogy hát nem akarok senkit megmenteni, de baj van. Hát, mert nekem ez jut eszembe, és most is ez jut eszembe, hogy
1: még
2: mi a baj?
1: Igen.
2: Mi a baj?
1: Igen. De valójában egyébként nyilvánvalóan nem baj, mert most tudom, hogy sok fizet az utcán, azért nem zavar ez.
2: Nem.
1: De mégis régen nagyon hangulatos volt ez, tényleg így letelepszel egy parkba, vagy egy téren, ott vannak a skacok, megy a dumálgatás, és közben folyamatosan tök vibe-os zene szól nagy boomboxokból. Ez most is van, nem? Ez
2: szerintem az van, csak pont szintú. Ez a kérdés, hogy amikor mész az utcán piacnapon, és neked úgy kell hallgatni, mert nem azt mondom, hogy sűrűn történik ilyen, És most nem a bolond ballagok, hanem most tényleg vannak az ilyen, hát bizonyos szereket használó arcok esetleg, vagy egyszerűen
1: csak... Ez az első, ami eszedbe jutott a bolond ballagók után?
2: Nem, hanem Narkos. Tényleg általában nagyon sok olyan van nagyobb városban, hogy mész, és hát látszik, hogy mit tudom én,
1: történik
2: akár nem dolgok. Szomjas vagy hasonló, de van olyan is, aki csak így. Most biciklizés szerintem megint más. Múltkor nem találtam a fülhallgatómat, és van egy telefon tartom a biciklin, ja. És mondta Fater, hogy hát hallgassak onnan a zenét. Hát mondom, hogy olyan gyorsan megyek, hogy nem is fogom hallani.
1: Igen.
2: És igazából pont mellettem futott el egy ember, ugyanígy, hogy a töltésen, ugye paksiak vagyunk, nagyon jó a töltés, igen, mindenkinek igen. Ajánlom. És mellettem jött el úgy futva, hogy nem fülhallgató, hanem zene. És igazából nem szavolt arra a fél másodperc, ameddig elsohantam mellette. Is. Nem is hallottam a zenét, fel se fogtam, hogy mit hallgat, persze. És akkor azzal lendettem, megálltam, és bekapcsoltam a sajátomat
1: ja,
2: is.
1: Ennyi,
2: vagy egy podcastet, hogy valamit, és olyan jól hallottam.
1: Igen.
2: És az megint más, hogyha parkban megy az ember, mint ja. Hogy amikor hát most nem mondom, hogy Paks nagyváros, de éppen nyüzsög a város, így piacnapon és a fő utcán is vannak emberek.
1: Hát olyan túl nagy nyüzsgéséget Pakson.
2: Nem szokott lenni.
1: De ez nem csak Pakson történik.
2: Most ne, szombaton nem,
1: megyek fel Pestre, na mibe, hogy
2: inkább
1: lesz egy
2: inkább
1: pár
2: arc, hangosan Pakson, még itt talán nem is éltem.
1: Igen.
2: Jaj, egyszer, az nagyon, ilyen hajnali kettő körül mentem haza egy bulival, és egy ilyen random tag, egy ilyen hátizsák méretű task, boombox, vagy én nem tudom, minek hívják ezt. Többen voltunk, de annyira félelmetes volt még, ahogy sétált is, és én nem vagyok egy ilyen koronita, meg mindenféle techno párti, egyszerűen mindent meghallgatok, de valahogy abból pár perc elég. És ez a csávó olyan zenét tolt, hogy általában hát ugye itt is a szerekhez kell. Hát, folyam mondom, hogy lehet, hogy ugye ezzel szokták összekapcsolni.
1: Jó, igen, lehet, de, hogy valaki de ezért, tud erre. Ezért, bocsánat, ezért ezt a sztereotípiát azért annyira jó lenne most már lerombolni. Tehát, hogy nem függ össze. Én is nagyon sújtós elektronikus zenét csináltam is. Csináltunk a srácokkal, meg olyan bulikba járok, érted? Kell ahhoz semmiféle szer. Már maga a zene, az élmény, az egész a közös bulizásnak az energiái, azok abszolút így föltöltik az embert.
2: Persze, erre mondom azt, hogy nekem pár perc elég belőle, de igen, van egy ilyen sztereotípia, és ez lehet, ez hogy főleg te neked kell letörni, mert én nem tudom úgymond letörni, mert én abban nem vagyok ennek a műfajnak a híve, de maga, ahogy az ember megjelent, ő is olyan meg amilyen hangosan nyomta az
1: jó, mondjuk az
2: hajnalban,
1: kicsit
2: sötétben.
1: Azért, szedd már össze magad.
2: És pont ezért hajnalban. Mondom, hogy rossz helyen volt, rossz kor, rohadt hangos.
1: Igen.
2: És a zene minősége
1: is. Rosszak voltak a vibe-ok, amik jöttek.
2: Igen, nem az a zene minőség volt, amit úgy elcsillegzgetsz, vagy hasonló, hanem ez az erős, és azért volt, ezért mondom a sztereotípiát, amit én
1: jó, hát
2: nem
1: igen, igen, sokan rá is erősítik. Nehéz lesz ez leromolni. Ez, amióta elektronikus zene létezik, az egyszerűen összefügg azzal, hogy ez biztos olyanok hallgatják csak, akik szerekhez nyúlnak, ami egész egyszerűen csak nem igaz, és kész.
2: Tehát... Nekem is van olyan barátom, aki járt ezekre régebben ilyen koronítani, tudom, hogy életében nem nyújt semmilyen szerhez, de imádja. Hát és ebből meg tudom, hogy tényleg van neki, meg van aki ezt szereti, van, aki azt szereti, ja. Nem kell hozzá tényleg semmilyen
1: meg,
2: szerhez.
1: Arról meg nem is beszélve, hogy az elektronikus zen is annyi irányba elment, hogy tehát, hogyha valakinek egy kis füle is van hozzá, azért hallja a két különböző műfaj közti különbséget. Tehát
2: de sokan vagyunk, akik nem.
1: Hát igen, de most így meghallgatsz mondjuk összesen 4 darab számot különböző műfajokból, akkor már kb. Rá tudsz mutatni arra, hogy miben más.
2: Igen, jó, lehet, hogy igazad van. Majd legközelebb ezt fogjuk játszani, beindítasz egy-két zenét, és akkor tippeljük. Játszunk. Meg ez milyen jó játék?
1: Figyelj.
2: Rádiós játék.
1: Egy rádiós elektronikus zenei kvíz.
2: Te inkább, te sokkal nagyobb szakértő vagy, mint én. Én még tanulom a szakmát.
1: Elismerem, hogy igen, de most érted, ez is egy olyan dolog volt, hogy amikor megtetszett a Goa Trance műfaja, és elkezdtem bulikra járni meg minden, akkor elsősorban nem is a zene ragadta meg a fantáziájámat még az elején, hanem az emberek, az egész szellemisége az egésznek, meg a hangulat, meg ilyenek, és később kezdtem el belezugni a zenébe, amikor már hallgattam sokat. És akkor elkezdtem tudatosan hallgatni, elkezdtem az alműfajokba belemenni, meg előadókba belemenni. Az is egy olyan dolog egyébként, hogy ahány előadó annyiféleképpen csinálja, szóval tök jó, hogy így kijönnek az ilyen egyedi jellegzetességek.
2: Ettől szép, nem?
1: Persze. Minden zene ettől szép.
2: Hogy egy különböző műfajba is tudja azt mondani az ember, hogy őt szeretem. Nekem jártam már így, hogy mondtam valakire, hogy én hallgatom őt, ja. És akkor mondtam, hogy akkor ezt hallgass, mert biztos, hogy szeretnéd. Ugyanaz a műfaj, ugyanaz hasonló. És ja. Így állok, és hogy...
1: Nem.
2: Hát...
1: Nem jött át.
2: Hát nem fogom betenni a lejátszási listámba.
1: Kemény kritika.
2: Van ilyen, nem? Hát annyi zene, hát mit mondanak? Volt, egyszer olvastam egy cikket, hogy a Spotify naponta, én nem mondok számot, de hogy mennyi, nem is a Spotify, de a Spotify-ra például, mennyit töltenek fel, és akkor a mindenféle platformról, YouTube meg ezekről, ne is beszéljünk.
1: Ne, rettenetes dömping van.
2: Hát most sokkal te is csináltál már zenét, nem tudom, hogy töltöttél-e már fel.
1: Töltöttem, persze.
2: Na, látod, hogy töltöttem nem is fel. Gondolsz rá.
1: Ne, igen, töltöttem fel. Akkoriban egyébként, amikor töltöttem fel a követőimnek egy részét, azt van a SoundCloud nevű platform.
2: Persze, azt is ismerem.
1: Igen. És azért sikerült annyi követőt összeszedni, mert voltak ilyen grupok benne, ilyen csoportok, amik bizonyos típusú zenét kedvelő emberek összejöttek, és oda nap mint nap töltöttek fel bárki, amatőrök zenéket, de érted, oda olyan emberek jártak, akik külön azt a fajta zenét keresték, és ezért többen meghallgatták, ami oda bekerült. És ezt a grupot, ezt a funkciót, ezt megszüntették a SoundCloud-ba. Vérlázító egyébként. Pedig összeszedtem pár száz követőt csak ezzel.
2: És ezt most úgy kell elképzelni, hogy te neked voltak úgymond követőid, vagy te is feltöltötted egy bizonyos műfajhoz?
1: Én feltöltöttem bizonyos műfajhoz, de aztán engem követtek be,
2: ja, utána
1: engem,
2: meg, hát
1: mint előadót, mert hogy amikor töltöttem fel zenét, akkor sokan megtalálták, akik olyan fajta zenét kerestek, és ezt megszüntette a SoundCloud, szerintem ez tudatos volt egyébként, kicsit átalakult itt az ipar. Úgy, Ábi.
2: És melyik irányba? Mert hogyha a követőket hát
1: nem
2: meg...
1: Nem tudom. Félig jó ez, hogy ekkora dömping van, mert sok olyan gyöngyszem felüti a fejét, az, hogy már mindenki írhat zenét, akár otthon. És nem csak a szuper gazdagok a szuper felszereltséggel, meg stúdióidőt venni, meg minden. Nem. Otthon tényleg lehet egy laptoppal olyan zenét írni, amiben beleöntetted a szívedet, és tartalmas. Szóval ez eredményezte azt is, hogy fölbukkannak az előadók, akiket azelőtt nem lehetett volna hallani, így viszont ők is megmutathatják magukat, másrészt viszont meg tényleg, amit mondtál, annyi töltődik fel nap mint nap, percről percre, hogy követhetetlen.
2: Meg se tudod.
1: Hogy valószínűleg a legtöbb az első jut hozzád.
2: Nem.
1: Az a durva.
2: És mikor van az áttörés, nem? Most azt mondom, hogy mikor lesz ez meg... a Sziget nagy színpadán, de ez mikor meg... lesz, nem tudom, mikor lesz 1000 követő, mikor lesz 10 000.
1: Persze, de hogy ráharapnak valakire, tudod, valaki a SoundCloud-os dolgai miatt egy nap alatt, tudod, egyszer csak így, tudod, így ráment, és virális lett, tudod.
2: De mi, és hogy jön az az egy
1: ez nem lehet kiszámítani, hogy kiből lesz egyszer csak.
2: Meg melyik nap töltött fel? Vasárnap kell, vagy hétfőn? Mikor hallgatnak
1: ennek is megvan. Ennek is
2: vasárnap
1: megvan.
2: Lehet, hogy jobban kutatnak.
1: Persze. Sőt, az is, hogy milyen napszakban rakott ki a posztokat, vagy rakott fel a zenéket, még ez is számít, mert szóval durva dolgokon múlik. Viszont ez tényleg kiszámíthatatlan, mert akik itt SoundCloud-on elhíresültek, vagy akár YouTube-ra kezdték el föltölteni a zenéket, és most már több milliós követőjük van, azok nem hiszem, hogy foglalkoztak azzal az elején. Tehát ilyenkor van egy-egy szám, amit az emberek egyszer csak elkezdenek hallgatni, és már több millióan meghallgatták, és ez kiszámíthatatlan.
2: De te is úgy kezdted, vagy hát én nem vagyok zenész, de te is igazából majdnem, hogy magadnak töltött fel, hát és hogyha meg... Vagy hát az első, hogy lehet, hogy így töltötted, hogy nem azzal töltötted fel, vagy lehet, hogy volt benned hogy ilyen, hogy akkor holnap felkelek, és mit egy 2 milliós megtekintés lesz rajta.
1: Nem úgy, hogy 2 milliós megtekintés lesz rajta. Hát én tudom, hogy ez csak apránként jöhet létre. Viszont amikor már valaki föltölt zenét, akkor már úgy tölti fel, hogy nem magának, hát magamnak tudom hallgatni, csak úgy otthon is, de ha már kirakod internetre, akkor azért rakod fel.
2: Nem, hogy irigyezi, megosztod.
1: Jó, vagy pont, hogy ki akarom tenni ennek a szenvedésnek az emberek. Na, Ábi, még van másfél percünk, úgyhogy gyorsan mondd el még, amit el akartam.
2: Igazából ennyi volt. Még igen, a reggeli, hát tele vagyok ilyen jó reggeli sztori. Én emlékszem, ezek nem nagy sztori, de ez az idősebb bácsi, ez nagyon, nagyon jót nevettem, vagy inkább a fiatalokon. hogy teljesen ott volt a szatyor, teljesen onnan jött a hang, ezen nagyon teljesen kiégtem, utána meg megkönnyebbültem, hogy a fiatalok élvezik, utána megjövök, és azt, amikor van bicikliút, de nem a bicikliút, mert én elég gyors vagyok hozzá, hogy nem a bicikliútat használom, vagy a járdát, én szoktam nem a bicikliútat használni, vagy van, hogy vagy nem a járdát használom, okay. Mert nincs kiépítve a bicikliút, meg gyors vagyok.
1: Mire akarsz kiukadni?
2: Hát, de ne pénteken. Ne pénteken ne használjuk a bicikliútat, vagy a járdát, amikor alig tud a kocsis bekanyarodni valahova, te meg tízzel zötyöröksz biciklivel.
1: Hallod? Tegnap este annyira necces pillanatot láttam az utcán. Valaki olyan ívbe kanyarodott ki, az este volt, és így egyetlen egy verda volt az úton, és így egy rolleres, tiszta erőből olyan ívbe kanyarodott ki, hogy így kb. Volt egy kis lefékezés, meg dudálás, meg ilyenek, de basszus, ez a két jármű volt az egész rohadt.
2: És megtalálták egymást.
1: És megtalálták egymást, érted?
2: Nem bírták ki.
1: Komolyan, konkrétan így basszus, hármár meg azt a kocsit az ég szerelmére, ha már minden áron át akarsz hajtani.
2: Most a rolleresekre is hoznak majd egy pár szabályt.
1: Hát a durva szágúzás zajlik éppen.
2: Igen, hát meg jönnek az elektromos biciklik, azzal is tudsz 30-al, 40-nel, 50-nel menni.
1: Úristen.
2: És akkor pont ez az, hogy az a bajom nekem is, hogy megyek a bicikli úton, és a bicikli úton meg kell állnom a szakaszoknál, ugye.
1: Aj.
2: De hogyha nem ott lennék, lent az úton nem kell megállni, nekem van elsőbségem, ugye, hogyha a fő utcán megyek végig.
1: Kérdez gyors talpaló.
2: Igen. Szóval, de az meg ugye nem szabályos, mert ott bicikli út. De hát igen, de most már olyan gyorsan tudnak tekerni a rolleresek is, hogy olyan inkább túlva. Lemegy az útra, vagy olyan gyors vagyok, tehát az ilyen, hogyha elég gyorsan megyek, az őz mögöttem ugrik ki. Tudod, és akkor így vannak vele, hogy csak gyors átsúlnak még ezen az utcán, közben elütik,
1: tényleg,
2: és akkor csodálkozol.
1: Úgy hívom azt a táblát, úgy hívtam gyerekkorom, hogy szarvas átmenet.
2: Szarvas átmenet.
1: Igen. Na, ezzel most befejezzük. Ábi, nagyon köszönjük, hogy beugrottál. Egyébként meg majd át is veszed, így van a terepet. Ugyanakkor most egy kis Emir lesz következik, a Zangát fogjátok hallani az ikonikus duótól, aztán reklám következik, aztán Robi hír összefoglalója, és utána jövök vissza zenékkel és az új vendégeimmel. Let's go!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja az MTI. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záró eseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tolnatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
5: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helytörténet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával. És nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
4: A szekszárdi harmadik kor egyetemének záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
6: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
4: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének. 2 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit június 17-én szerdán, adta hírül a katasztrófa védelem. Felborult egy traktor szerda este Szekszárdon a Szalai völgyben. A járművezetőjének a lába a traktor alá szorult. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik feszítővágó és emelőpárna segítségével szabadították ki a férfit, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a szekszárdi kórházba. Mintegy 100 négyzetméternyi területen összehordott növényi hulladék égett szerda este Györkönyben a Pincehegyen. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzesetnél személyi sérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem. Rablás miatt 7 év fegyházra ítélt a pécsi járásbíróság első fokon egy férfit, aki egy idős emberre támadt februárban egy pécsi áruház parkolójában, tájékoztatta a pécsi törvényszék csütörtökön az MTI-t. A közleményben azt írták, a bíróság bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozatton képes személy sérelmére elkövetett rablás miatt szabott ki 7 év fegyházbüntetést a vádlottra. A támadó az egyik pécsi áruház parkolójában észrevette az általa látásból ismert idős embert, aki egy ismerősét várta. A vádlott elhatározta, hogy ha a kiszemeltnél van készpénz, akkor azt erőszakkal elveszi tőle. Odalépett a 74 éves bottal járó férfihoz, ököllel fegyverrel megütötte a száját, majd megragadta a kabátját, és annak belső zsebében pénz után kutatott. A segítségért kiáltó és bottal védekező idős embertől a vádlott fizikai erőfölényét kihasználva 6000 forintot zsákmányolt, majd a sértett segítségére siető több ember megjelenésekor futva elmenekült. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, de a vádlott és védője fellebbezést jelentett be a büntetés enyhítése érdekében, így a bíróság határozata még nem jogerős.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Pakseffm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 10 perc van, június 19-e, péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az Élesztő, az imént a fantasztikus Martina Topli Bird-öt hallottátok a Need One-nal, és vendégeim itt vannak a stúdióban, Bese Dórával beszélgetünk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És Bujáki Donáttal is, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Az apropó pedig egy fantasztikus rendezvény, ami most múlt hétvégén volt, ugye?
3: Így van.
2: Így van.
1: Igen, ez múlt hétvégén történt. Latinovics Zoltán 50. évfordulója van a halálának, és ennek megfelelően a 31. Latinovics versmondó találkozó és verseny történt meg, amelyen Donát külön díjban részesültél, hogyha jól tudom.
3: Így van, külön díjat nyertem, örültem is neki, hatalmas megtiszteltetés volt.
1: Meséljetek a rendezvényről, magáról. Hogy jött, milyen apropóból mentetek ti is, és mik történtek ott? Ugye Latinovicsról, magáról is beszélgettünk, mivel hogy nyilván ő volt a fő fókuszpontja.
2: Hát ezt a versenyt, ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verset kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat, így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak, ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
1: Kik indultak még?
2: Stadler Csongor, akinek ugye ismerhetjük a nevét az okulárészi játszásból is, illetve ő is mindenben benne van, az Eszi médiától kezdve mindenben. A zenélésben is talán félig meddig.
3: Hát félig meddig.
2: Igen. És Kac Dóra pedig, ő a 10-es környezetvédelmi szakra jár az Eszibe.
1: Aha. Itt különböző kategóriák voltak, ugye az ifjúsági kategóriában indultál, de akkor tulajdonképpen ti meghallgattatok, és megnéztetek mindenkit, aki csak létezik, ugye?
2: Ez így van.
1: Az ilyenekből rengeteget lehet tanulni, meg fejlődni, nem?
2: Igen.
3: Igen, élmény volt hallgatni egyébként a többieket. Jellemzően abszolút máshonnan fogták meg az egész versmondás kérdést, mint én, ami egyébként egy nagyon hasznos élmény volt. Tanultam arról is, hogy esetleg a zsűri mit értékel, meg nyilvánvalóan arról is, hogy amit én egy féleképpen gondolok, hogy hogyan kell egy verset elszavalni, vagy hogy milyennek a trükkje, az igazából lehet, hogy valójában teljesen más. Vagy hát nem is az, hogy az az igazság, de máshonnan is meg lehet közelíteni.
1: Te miben látod a saját sajátosságaidat?
3: Általában olyanabb hangvételű verseket szeretek már eleve választani, ami sokkal inkább távol van a hideg valóságtól. A líraiság az úgy kerüljön előtérbe, vagy hogyha nem is konkrétan a líraiság, akkor valamiféle gondolat vagy mondani való. Ezzel szemben azt tapasztaltam meglepően, de nagyon tetszett, hogy nagyon sokan vittek olyan verset az egyéb versenyzők, amik elbeszélő hangneműek, abszolút történetet mesélnek, cselekményközpontúak, sztorizósak. Rengeteg ilyen volt, és ez nyilván egy tök más stílust von maga után, és az elején szkeptikus voltam, de végül nagyon megtetszett egyébként az is, amit ők csináltak.
1: Aha. Mondjuk találkoztál valami olyan előadásmóddal, vagy esetleg egy olyan versen, ami különösen megragadta a képzeletedet?
3: Találkoztam, igen. Ugye három kategória volt, a klasszikus, 20. századi, illetve kortárs költők művei, és ugye a klasszikusból és a 20. századiból a nagyját azt már ismertem, persze ott is volt ismeretlen, de a kortárs kategória az rengeteg meglepetést tartogatott. Volt, aki Földes Lászlótól hozott művet, ugye a Hobónak a legendás énekesét.
1: Kortársban vele fér, igen.
3: Így van, abszolút, és azon például nagyon meglepődtem, vagy Simon Mártonnak olyan műve, ami az egyik verses kötetének volt az előszava, és elképesztő előadás volt, meg egy elképesztő mű, úgyhogy ott a humor, az önirónia keveredett benne. Élmény volt hallgatni.
1: Te mit vittél egyébként?
3: Én vittem klasszikus kategóriában Kölcsei Ferencnek a Vanitatum Vanitas című művét. Azért kifejezetten megdicsért az egyik zsűritag, az egyik kedvenc verse volt. Ezt nem tudtam, de szerencsésen beletrafáltam. Így van. Aztán 20. századi kategóriában pedig Szabó Lőrinctől a Semmiért egészen című verset vittem, és kortársban pedig Parti Nagy Lajos kérdőjel háta című művét.
1: Aha. Amikor választasz verset, akkor te választasz egyedül, vagy pedig ezek közös megegyezés alapján zajlanak?
2: Én itt a háromból csak az utolsó verset javasoltam a Donátnak, a másik kettőt ő maga választotta.
1: Ja, csak egy javaslat volt.
2: Vannak diákok, akinek kell segíteni, illetve én nagyon szívesen ajánlok, hogyha úgy gondolom, hogy valakihez van egy testhez álló mű, de igazából ők szabadon választhatják meg, hogy melyiket szeretnék. Uh-huh. Aztán meg is szoktuk nézni, hogy valóban illik-e hozzájuk. Egyébként itt belekötöttek a versválasztásba a Szabó Lőrinc esetében, mert hogy ez a vers egy megélt tapasztalaton alapulva interpretálható úgy, ahogy ők gondolják egyébként, és mivel ez egy nagyon nyitott bázisú szöveg a jelentését tekintve, ezért vannak ezzel kapcsolatos sajátos meglátások, így a zsűrinek is volt, hogy ő szerintük mi lett volna a még jobb irány, de szerintem egyébként sikerült azt is nagyon jól elmondanod, Donát.
3: Hát köszönöm szépen, egyébként valószínűleg azzal az élettapasztalattal, ami mögöttem van, nevezhetjük, hogy a képességeim alapján úgy jól megcsináltam, de abban igaza van a zsűrinek, szerintem, hogy igen, ehhez kell egy érett fő, és szerintem a választásnál nálam nagy szerepet játszott ez a félig meddig tinédzser korszakból kilábaló, már csak azért is ilyen verset fogok mondani, dazosság.
2: Meg hát ez egy kihívás, hiszen arról van szó, hogy különböző szerepekbe, helyzetekbe helyezkedünk, amikor egy verset elmondunk. Tehát ilyen szempontból egy nagyon érdekes kérdést vett föl az, hogy egy választás jogos vagy nem az ember részéről. Mert láthatjuk benne ezt a fajta kihívást is, hogy most akkor ezt a karaktert én meg akarom mutatni. Akár van hasonló tapasztalatom az életben, akár nincsen, és szerintem ezért van ez a súrlódás így a nézeteket tekintve. Tehát, hogy még az idősebb korosztály úgy gondolja, hogy ezt már érettebb fejjel lehet előadni megfelelően, addig mi azt gondolhatjuk, hogy de hiszen egy kölcseihez is kell egy nagyfokú érettség, és kell is, hiszen ő szónok volt.
1: Igen.
2: Egyébként
1: igen.
2: Azt azért dicsérték meg azt a választást, hogy Donát választotta, mert azt mondta a zsűritag, a Wigman Alfred, hogy hát kiválasztana manapság kölcseit klasszikusként, és hát amúgy ragyogó ötlet volt a Donát részéről.
1: Valaki, aki retorikai versenyeken szerepel eredményesen, mint te.
2: Valaki, aki otthon van az irodalomban, és van miből választania emiatt.
1: Igen. A rangos zsűrit emlegettétek. Kik a zsűri tagjai? Csak úgy tudnátok ezt sommázni
2: nekünk? Mondok párat, jó, okay. Mert a titulusokat meg egyebeket nem tudom fejből. Luther Imrét mondjuk el tudom mondani, mert őt ugye nagyon sokszor látjuk a YouTube-on verset mondani. Uh-huh. Ugye József Attila és Kálai Molnár Péter Díjas előadó művész, költő is, egyébként ezt nem tudtuk annyira róla, de ott voltak a kötetei. Aztán ott volt Olt Tamás, Jászai Mari Díjas színművész rendező, a Karinti Színház igazgatója. Ő volt egyébként a második nap vendége, tehát a harmadik fordulóra érkezett, direkt abból a szándékból hozták őt, hogy egy külön aspektusból szemléje csupán az utolsó alkotást, és így még szélesebb legyen az a szempontsor, ami alapján zsűrizni tudnak.
1: Igen.
2: Wigman Alfred nevét már ugye említettem, ő Csokona és Radnóti Díjas rendező, az első Magyar Versszínház vezetője és a Magyar Versmondók Egyesületének az alelnöke, és volt még egy hölgytag is, Király Erika személyében, aki Radnóti Díjas előadó művész, és ez volt hát a zsűri.
1: Most az is felmerült bennem, amikor mondtad, hogy egyik költő is, by the way, hogy nem tudom, ez viszont amúgy annyira nem gyakori valahogy, nem versmondó versenyeken, hogy egy költő is ott van a zsűriben. Mindig más szempontból.
2: Én találkoztam már ilyennel. Igen, találkoztam már ilyennel. Szerintem azért is jellemző, hogy meghívnak írókat is versmondó találkozókra, mert ők is egyfajta szemszöget képviselnek, tehát máshogy értékelnek azok szerintem, akik...
1: Igen. Egy alkotónak a szemszögéből értékelnek, ami értékes lehet egy ilyen zsűrinél. Egyébként rengeteg ilyen versenyre jártok, rengeteg megmérettetésen vattok már túl. Egy kicsit még a zsűrivőre visszatérve, mert mennyire lehet objektíven értékelni így a verseket?
2: Van a Magyar Versmondók Egyesületének egy pontrendszere.
1: Vagy úgy?
2: Elmondott Donát, hogy mik azok a dolgok, amiket előtérbe kéne.
3: Így van, amennyire emlékszek belőle, sajnos maradéktalanul nem maradt meg.
2: Majd kiegészítem.
3: De Az biztos, hogy egyik szempontként a versválasztást értékelik, illetve pontosabban ezen belül azt, hogy az adott vers az mennyire illik az előadó karakteréhez, az ő személyéhez ez mennyire természetes, vagy mennyire tudja hitelesen megszólaltatni a szerzőnek a hangját benne. Aztán ezen kívül ugye az üzenet átadását, vagy mondani valónak, hangulatnak, a vers magvának az átadását, mint retorikai képesség értékelik. És nem emlékszem a többire.
2: Igen, vannak ilyen, tehát ezek ilyen mérhető dolgok pontokban. Be van osztva, hogy hány pont a versválasztás, hány pont a beszédtechnika, az egy nagyon, nagyon fontos összetevője a beszédtechnika, és abban kaptuk egyébként még a legtöbb kritikát, de ugye ezt tudjuk is, hogy, vagy halljuk, hogy mi minden az, ami még egy jó megszólalást még jobbat elősegítene.
1: Esetben mi?
3: Megkaptam kritikának, hogy beszédtechnika tanárhoz járjak. Igen, hát ja, ezzel majd kezdek valamit. Egyébként azt érzem magamon, hogy igen, néha, mit tudom én, hadarok, nem úgy ejtem a szavak végét, ahogy azt maradéktalanul megkövetelni a rend. Úgyhogy egyébként ezt kaptam meg legfőbbnek, meg a versválasztást a Szabó Lőrinc mű esetében. Ez volt a két legnagyobb szőrszál, amit hasonlottak.
2: Igen, aztán ott van még... Amit a Donát mondott, azt úgy hívják egyébként, vagy úgy van leírva, hogy érzés és éreztetés. Tehát, hogy ugye nem elég, hogy a versmondó maga megéli a versélményt, hanem azt úgy kell közvetítenie. És ami egyébként számunkra meglepetés volt, vagy számomra mindenképpen, hogy ugye itt pódiumi előadást kellett produkálni, ugye mi a közvetlen, közeli személyes versmondáshoz szoktunk egyébként. Egészen más közelről valakit látni verset mondani, mert teljesen más közelségből látjuk ugyanazokat a kis rezdüléseket, gesztusokat, egyebeket, mint egy pódiumon. Tehát itt azért volt egy távolság a versmondó és a zsűri, illetve a közönség között, és itt például tapasztaltuk azt, hogy mások élnek egyéb eszközökkel is, ami mondjuk a nem pódiumi versmondásnál nem annyira jellemző, vagy nem annyira használandó eszköz, de az éreztetés az azt jelenti, hogy feltétlenül minden üzenet maradéktalanul érkezik meg, és ezt kívülről úgy lehet látni, hogy azért nem túlzásba vitt drámázásról van szó, tehát ez egy ilyen nehéz dolog ezt az arany középutat megőrizni szerintem, és mi ezt úgy is néztük kritikusan kívülről egyébként, mikor néztük az előadásokat, hogy volt, ahol ezt helytállónak láttuk, a kísérő nonverbális eszközöket, és volt, ahol pedig nem.
1: Aha, igen. Tehát akkor ez két teljesen eltérő hozzáállás egy versmondás, ez a pódiumi, meg van ez a közvetlen.
2: Ezzel mi most ismerkedtünk tulajdonképpen, tehát ebben nem vagyunk mi benne, de azt láttuk, hogy jellemzően jobban, vagy nem is feltétlenül jobban, de erőteljesebben használnak olyan eszközöket, például taglejtés és egyebek, amit egyébként nem biztos, hogy használnánk.
1: Igen. Wow, nem tudtam, hogy létezik ez a két dolog, de hát igazából egy színházban is, hogyha az ember megnéz egy szobaszínházas előadást összehasonlítva azzal egy nagy teremben, egy nagy epik előadás, teljesen más érzete van a
2: kettő. Igen, egyébként az Olt Tamás még hozzátette, a rendező, aki az utolsó nap érkezett, hogy szerinte igazából nincs is nagyon titka egy jó versmondásnak, hogy gondolhatjuk ezt vagy azt, de tulajdonképpen az, hogy mit választunk és miért azt, az a kulcskérdés ebben, ebben az egész dologban.
1: Igen. Oké, és ezek szerint egyébként kaptál erre például hideget és meleget is.
2: Ez nagyon jó pontokat kapott a Donát egyébként, mert utána kértük egyenként a zsűrinek a kritikáját. Lehetett velük beszélgetni külön, ez nagyon közvetlenné tette ezt az egészet, és azért nagy, tehát 15-ből 14, meg hasonló pontszámai voltak, úgyhogy.
1: Donát, még egyszer gratulálok innen egyébként, már képen kívülről egyszer. Nagy eredmény, főleg, hogy az egész egy ilyen nagyon rangos dolognak tűnik. Ugye ez Latinovics halálának 50. évfordulójára egy ez volt a 31. még egyszer Latinovics versmondó találkozó és verseny. Beszéltek még egy kicsit arról, hogy mik történtek itt a versmondás mellett. Minek voltatok itt részesei a hétvége során?
3: A hétvége során több program volt. amiket én sajnos nem vettem részt, mivel ugyanazon a napon volt a Metallica koncert a Puskásba Pesten, és úgy voltam vele, hogy azon az életem árán is ott leszek.
2: A Donát megoldott, és reggel már ott volt utána.
1: Hallod? Szóval... kulturális napok.
3: Így van. Úgyhogy az első nap eseményeiből így a versenyt leszámítva szorosan kimaradtam. Viszont második nap volt Latinovics emlékmúzeum látogatás, az ott van Balatonszemesen. Nekem az nagyon tetszett. Remek alkalom volt arra, hogy megismerkedjek a munkásságával ténylegesen Latinovicsnak és az életével is. Én annyit nem, sokat nem tudtam róla. Természetesen ismertem, hogy a színész király titulust őt illeti, és hogy a nálam idősebb generációk mű életének hatalmas figurája volt, de nekem így ennyi volt róla a tudomásom, és most sokkal közelebb kerültem hozzá, és kedvem támadt megnézni azokat a filmjeit is, amit még nem láttam.
2: Igen, én is
1: bepótlód.
2: És egyébként ezen kívül még, amiről a Donát lemaradt, hát első nap a két versmondó forduló után, és egyébként Róza Mondó, azt az előbb elfelejtettem mondani, voltak, akik prózát hoztak.
1: Ja, bocsánat, igen.
2: És, ezek egy kategórián belül, tehát nem volt külön
1: nem volt külön választva.
2: Nem, mert mindenki három művet mondhatott, és akkor volt, aki prózát is mondott egyébként.
1: Mielőtt folytatnám, előnyökkel vagy hátrányokkal járt inkább, hogy így össze volt vegyítve ez
2: előnyökkel.
1: A két?
2: Előnyökkel járt szerintem. Tehát a nyert

0: megkoszorúztuk Latinovicsnak a sírját. Mm-hmm. Nagyon-nagyon szép vers hangzott ott el. Egy kortárs fiatalember írt, most a nevét sajnos nem tudom felidézni, de Latinovics Zoltánról, nagyon megható volt, és ott a Bújtor sírt is megkoszorúztuk, hiszen ugye ők ugye testvérek voltak, igen, még Frárez Károly együtt is, és ez is egy nagyon jó program volt, és még arról is lemaradt a Donát, hogy Huzella Péter, aki a Kalákának a tagja volt, illetve a Crosby, Stills, Nash & Youngnak a magyar megzenésítő zenekara is az övé, amivel külföldön is mindenhol koncerteznek, és most is éppen egyébként Olaszországból jött haza Huzella Péter, és ő adott nekünk ott egy ilyen gitáros verses koncertet, ami egyébként nagyon nagy élmény volt, és ő Latinovicst, mivel közelről ismerhette, dolgoztak együtt, ezért nagyon megható történeteket, illetve humoros történeteket mesélt erről a csodálatos színészről.
1: Igen, mondtad nekem, hogy közelebb került hozzá, mint ember, mert hallhattál bensőséges, tényleg
0: igen.
1: Intimebb történeteket
0: hallottunk
1: róla.
0: Hallottunk ilyeneket, igen.
1: Metallica milyen volt?
2: Remek. Tehát ezt így, hogyha egy szóval össze lehetne foglalni, akkor azt mondanám, hogy tökéletes volt.
1: Túró volt? Láttam videókat is, elég kegyetlennek tűnt. Egyszer már én is eljutok valamikor. Minden esetre nektek is lesz még koncertetek, azért mondjuk el, ma este konkrétan. Azért vagy itt Pakson.
2: Pontosan, ma este 7 órakor kezdünk a Kisnádas vendéglőben.
1: Mi is lesz a program egész pontosan?
2: 3 zenekar fog fellépni, ebből első, azaz ESI-nek az iskolai zenekara, a Zeneszi formáció lesz, 7-től 8-ig. 8 órától egy dunaújvárosi banda, melynek tagja vagyok, nevünk Metrognóm, lépünk fel.
1: Metrognóm.
2: Így van. És utána pedig a Gorpass nevű szexárdi metal bandát élvezheti a közönség.
1: Itt sok volt az idézője. Nem. Van, aki imádja. Na, sok sikert az esti koncerthez, és gratulálok még egyszer a fantasztikus eredményhez.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk a stúdióban, és megosztottátok.
0: Köszönjük, hogy itt láttunk.
1: Az élményeket. Én kicsekkorok az élesztőből, Grace Levente vagyok, és legközelebb vasárnap találkozhatok velem a Best of Starban, amikor is egy bizonyos előadótól fogok játszani déltől egyig. Mindenkinek epic hétvégéje legyen, sziasztok, kacok!
3: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni! Élet!

az élesző. Good morning! A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Ébresztő!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Tartalmas hétvége elé nézünk, már ami a Top 50-et illeti mindenképpen. Szombat délután 3 és 6 között előkerülnek a Paks FM legkedveltebb és legnépszerűbb, legtöbbet forgatott dalai, és bemutatkoznak olyanok is, amelyeket talán ritkábban hallhatunk. Dr. Béres, ugye nem bántad meg, ez a dal is itt lesz.
3: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg, hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
2: Rácz Gergő és Mosomai Reni közösét sem hagyd neki a Top 50-ből, mind a tiéd lehet. Ez a dalának címe,

0: Ne maradj le a szombati toplistáról, találkozzunk délután 3 és 6 között, és pörgessük le együtt a hivatalos Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
0: Reklámot hallottatok.

0: Levi után veszem át a stúdiót a mikrofonnál, Strasser Abner egészen 2 óráig én hozom a jó slágereket, és hozok egy-két témát is. Ebben az órában még megnézzük, hogy milyen időjárás várható ma és a holnapi nap folyamán. Zenében kezdjük egy igazi aktualitással, jön a Friday.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. It's Friday.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Ma a több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 33 fok körül alakuló hőmérséklet, igazi strandidő. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőzetekből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél, hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyek.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M8-os autópályán érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. A 61-es főúton Pincén még mindig vízvezetéket javítanak a 44-es kilométernél, a félútpályát felbontották. Balesetről nem számol be szerencsére az útinforma környékünkön, maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után jönnek a hírek, utána pedig a tavaly a Sziget Fesztivált is megjárt. Show Mendezzel folytatjuk.

0: tengereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terror elhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormány szóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik majd tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta a paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamosenergia rendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamosenergiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat és támogatja a hazai villamosenergiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Weisz Mátyás, a paksi 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújítása kapcsán, adta hírül a Telepaks. A tervek közt új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvízzel vezető rendszer létesítése is szerepel. Weisz Mátyás elmondta, főként a járda nyomvonaláról, szélességéről fogalmaztak meg véleményt a lakók. Fontos volt még a parkolók kialakításának kérdése, aminek kapcsán javasolták egy nagy gépek számára hasznos forduló kiépítését is. A tervezőcég képviselői, valamint a műszaki osztály illetékesei helyben is választottak a felmerülő kérdésekre. A Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújításának tervezése a lakossági észrevételek beépítésével várhatóan ebben az évben befejeződik, a költségkalkulációt utána készítik el. A beruházás több százmillió forintos nagyságrendet képviselhet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Visszatért a PFC-hez az NB1-es csapat korábbi másodedzője, adta hírül a Paksi Futballklub. A Paksi FC játékosai a héten megkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A nyári időszak során összesen 10 edzőmérkőzés és egy ausztriai edzőtábor vár az együttesre. Mindeközben az is eldőlt, hogy az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a görög Panathinaikos FC lesz a paksiak ellenfele. A felkészülési időszak kezdetével változás történt a klub szakmai stábjában is. Régi új másodedzőként ifjabb Bognár György csatlakozott újra a csapathoz, aki legutóbb 3 évvel ezelőtt dolgozott Pakson, ugyancsak ebben a pozícióban. Nagyon szerettem itt dolgozni, már az előző Pakson töltött időszakom során is, és most is nagyon jó érzéssel tértem vissza a csapathoz. Az emberekkel akkor is megmaradt a kapcsolat, amikor elkerültem innen, így most gyakorlatilag egy ismert közegbe érkeztem. Örülök, hogy ismét azokkal dolgozhatok együtt, akikkel korábban is közös munkát végeztünk. Szerencsére Pakson és stabil, erős mag dolgozik évek óta, ami nagyban megkönnyíti a dolgom, hiszen sokkal több az ismerős arc, mint az új, fogalmazott ifjabb Bognár György az érkezését követően a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A szakmai stáb élén továbbra is Bognár György vezetőedző áll, munkáját pedig ifjabb Bognár György, Haraszti Zoltán és Kis Tamás pályaedzőként, Vujics Viktor rehabilitációs edzőként, valamint Csernyánszki Norbert kapusedzőként segíti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra múlott, folytatjuk a jó slágerekkel, megnézzük, hogy milyen program lehetőségeink vannak a hétvégére, illetve június 19-e gazdag eseményekben és születésnaposokban, így arról is szót ejtek. Kezdésnek pedig, ahogy ígértem, jön Shawn Mendes és a There's Nothing Holding Me Back.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 19-én Tolnán kertmozit rendeznek Romeo és Júlia. Szerelem a gyűlölet ellen 20 órától a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár udvarán. Első esetében az emeleti előadó. Június 20-án fesztivál lesz Tolnán, együtt téren nyáron, szombaton 17 órától 23 óráig a Hősök terén. Lesz arcfestés, légvár, népi játékok, veterán jármű felvonulás, illetve több zenekar is fellép. Ma pénteken játszik a Bölcskén mozi, 16 órától a Toy Story-t játsszák, 18 órától Életem legjobb számát, 20:30-tól pedig a leleplezés napja tekinthető meg. Kicsit előre haladva az időben, július 24-én pénteken 20:30-tól szabadtéri mozit rendeznek Pakson az Erzsébet nagy szálloda teraszán. A film, amit lejátszanak, a Hogyan tudnék élni nélküled. Egy érzelmekkel teli romantikus magyar alkotás, amely a szerelem, az elmúlás és az újrakezdés témáit járja körül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az első 200 jelentkezőnek tudják biztosítani a részvételt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

kezdte pályafutását, hanem egy textilgyárban dolgozott, az ejtőernyőzés iránti szenvedély juttatta el az űrprogramba. A mai nap egy sokkal könnyedebb évfordulót is tartogat. 1978. június 19-én jelent meg először Garfield, a világ talán legismertebb macskája. A lázányáért rajongó, a hétfők egy gyűlölő képregényhős rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert, és mára több százmillió ember ismeri világszerte. Garfield nem csak újságokban szerepelt, hanem rajzfilm sorozatokban, mozifilmekben és videójátékok főszereplője is lett. Június 19-e az Egyesült Államok történelmében is fontos dátum, 1865-ben. Ezen a napon hirdették ki Texasban, Texas államon a rabszolgaság végét, amelyet majd Juneteenth néven ünnepelnek. Ez az emléknap az egyenlőség és a szabadság szimbólumává vált, és napjainkban már hivatalosan szövetségi ünnep az Egyesült Államokban. Hogyha Amerika, akkor menjünk és hallgassuk Tina Turnertől a The Best.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Ért-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Ért-Ófalú csomóponton keresztül lehet. A 61-es főúton Pincén még mindig vízvezetéket javítanak a 44-es kilométernél, a félútpályát felbontották. Balesetről nem számol be szerencsére az útinforma környékünkön, maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után jönnek a nagy hírek, és a 11 órát már Ariana Grandéval kezdjük meg.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A Gazdaság és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi Kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%, közölte a szaktárca csütörtökön a kormány honlapján. Kapitány István tárcavezető a Facebook oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak. A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már az új kondíciók szerint kerül sor, írja az MTI. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Weisz Mátyás, a Paksi 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújítása kapcsán, adta hírül a Telepaks. A tervek közt új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvízelvezető rendszer létesítése is szerepel. Weisz Mátyás elmondta, főként a járda nyomvonaláról, szélességéről fogalmaztak meg véleményt a lakók. Fontos volt még a parkolók kialakításának kérdése, aminek kapcsán javasolták egy nagy gépek számára hasznos forduló kiépítését is. A tervezőcég képviselői, valamint a műszaki osztály illetékesei helyben is választottak a felmerülő kérdésekre. A Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújításának tervezése a lakossági észrevételek beépítésével várhatóan ebben az évben befejeződik, a költségkalkulációt utána készítik el. A beruházás több 100 millió forintos nagyságrendet képviselhet. Késő estig tartó programkavalkáddal várja a látogatókat szombaton a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Metszet a múzeumok éjszakáján. A rendezvény délután 3:44-kor a legkisebbeknek szóló ringató foglalkozással indul Jáklik Lopcsi Klaudiával, majd 5:30-tól a Verona Kizenekar mese koncertje szórakoztatja a családokat. 5 órától Nagyné Szalai Melinda tart előadást Ízek, illatok, gyógyhatások címmel, amelyet 6 órakor egy ünnepélyes kiállítás megnyitó, valamint Németh Roland Lakoma a limes mentén című gasztronómiai előadása követ. Az este folyamán 6:30-tól Zelei Endre vezetésével pannafoci, 7 órától pedig a Szedmák pincészet borkostolója várja majd az érdeklődőket. A zenei programok csúcspontjaként este 8:30-kor a Charlie Firpo Blues Band ad élő koncertet. A látogatókat a fix időpontos események mellett délután 4 és este 8 órakor tárlatvezetés várja az emléktérben, a rendezvény teljes ideje alatt pedig népi játszótér, keresőjáték, valamint kreatív foglalkozások biztosítanak folyamatos kikapcsolódást. Nagy volt az érdeklődés a mozgás éjszakája programjaira Dunaföldváron, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A mozgás éjszakája nevű program során a gyógy és strandfürdő területe megtelt lelke sportolni vágyókkal. Idén 3 Tolna vármegyei település, köztük Dunaföldvár is csatlakozott a mozgás éjszakájához, ahol sokféle sportot kipróbálhattak az érdeklődők. A kínálatban csapatjátékok, természetjárás, evezés, küzdősport és jóga is szerepelt. Dunaföldvár város önkormányzata büszkén osztotta meg közösségi oldalán, hogy az eseményen 637 regisztrált résztvevő, köztük gyerekek, felnőttek, családok, barátok, sportolók és lelkes kezdők vettek részt ugyanazért a célért, hogy együtt bizonyítsák, milyen jó a közösség. közösségi sport szeretete. A városvezetés bejegyzésében mondott köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzátettek az este sikeréhez, szervezőknek, segítőknek, egyesületeknek, edzőknek, önkénteseknek és természetesen a résztvevőknek. Mint írták, a mozgás éjszakája megmutatta, hogy a sport és a közösség mennyire fontos az emberek életében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

A Kuplung zenekartól szólt a Nyomod a gázt 2026-ból. A mai hajnali világbajnoki program egyik főszereplője pedig Kanada volt, aki történelmi győzelmet aratott. A házigazdák 6-0-ra kiütötték Katart, ezzel megszerezték első győzelmüket a világbajnokságon. A mérkőzés hőse Jonathan David lett, aki mester 3-as szerzett, a kanadai válogatott pedig már az első félidőben egyértelművé tette, hogy nem szeretné nyitva hagyni a kérdéseket. A találkozó végére Katar ráadásul két kiállítás miatt 9 emberrel maradt a pályán, így a különbség is egyre nőtt. A másik mérkőzésen Mexikó egy rendkívül taktikus, kevés helyzetet hozó összecsapáson 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát. Nem ez volt a torna leglátványosabb találkozója, de a mexikóiak számára annál értékesebb. A győzelemmel ugyanis már bebiztosították helyüket az egyenes kieséses szakaszban, ráadásul csoport elsőként állnak a két forduló után. A mérkőzés egyetlen gólját egy ritka védelmi hiba előzte meg, amelyet a mexikóiak könyörten elő kihasználtak. A világbajnokság eddigi szakaszában egyébként egyre jobban látszik a rendező országok lendülete. Kanada történelmi sikert ünnepelhetett, Mexikó már továbbjutó helyzetbe került, és a hazai közönség támogatása szemmel láthatóan plusz energiát ad ezeknek a csapatoknak. Közben a nagy favoritok mellett egyre több kisebb válogatott is bizonyítja, hogy ezen a tornán senki sem számíthat könnyű mérkőzésre. A csoportkör még csak most kezd igazán érdekessé válni, de már most több meglepetést láthatunk, mint amire sokan számítottak. Most vissza a zenékhez, jön Bruno Mars-tól a Smoking Out the Window.

Ellie Goulding-tól szólt a Love Me Like You Do 2015-ből. Ezen a héten és a jövő héten nagyon meleg érkezik számunkra. Szóval fontos megjegyezni és képben lenni, hogy hol tudunk fürdeni és milyen hőfokon vannak a vizeink. Bajánál 22 fokos a Duna, a Dunaújvárosnál 21 fokos a Duna, így Paks környékén ezekkel számolhatunk valószínűleg. Kinek mi? Én a Tiszát is elmondom. Szegednél 24 fokos a Tisza vize, Szolnoknál 23.

21 Pilots-tól szólt a Level on Concern. Néhány nap múlva, június 21-én pedig érkezik a nyári napéjforduló, vagyis az év leghosszabb nappal az északi féltekén. Innentől kezdve hivatalosan is elkezdődik a csillagászati nyár, és bár sokan nem is figyelnek rá, ez az a pont az évben, amikor a legtöbb napfényt kapjuk. Érdekesség, hogy a legmelegebb időszak mégsem ilyenkor van, hanem általában július végén vagy augusztusban, mert a Föld felszínek és a légkörnek ennyi idő kell ahhoz, hogy felmelegedjen. Az idei napforduló ráadásul Európa szerte rendkívüli hőség előzi meg. A meteorológusok szerint a Szahara felől érkező forró légtömegek miatt a több országban is jóval az ilyenkor megszokott értékek fölé emelkedhet a hőmérséklet. Franciaországban helyenként a 40 fokot is megközelítheti. Szakértők szerint egyre gyakoribb az ilyen korai hőhullám, ami jól mutatja, hogyan változik Európa éghajlata. Talán azért is érdekes kihasználni ezt a néhány különleges napot. Hosszú esték, késői naplementék, szabadtéri programok és néhány hét az évben, amikor sokszor este 9 után is világos van. Az év leghosszabb nappala ugyanis nem csak egy csillagászati esemény, hanem sokak számára a nyár igazi kezdete. Így a jó hangulat kell a nyáron, nem sokára jön Miley Cyrus-tól a Fly.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

0: A 2020-ban berobbant duó Dash és Azaria zárja a 11 órát, a következő órában pedig jön a Best of 90-es évek. Déltől egyig maradjatok velem.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja az MTI. Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárt a paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamos energiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamos energiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamosenergia rendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Weiss Mátyás, a paksi 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújítása kapcsán, adta hírül a Telepaks. A tervek közt új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvízelvezető rendszer létesítése is szerepel. Weiss Mátyás elmondta, főként a járda nyomvonaláról, szélességéről fogalmaztak meg véleményt a lakók. Fontos volt még a parkoló kialakításának kérdése, aminek kapcsán javasolták egy nagy gépek számára hasznos forduló kiépítését is. A tervezőcég képviselői, valamint a műszaki osztály illetékesei helyben is választottak a felmerülő kérdésekre. A Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújításának tervezése a lakossági észrevételek beépítésével várhatóan ebben az évben befejeződik, a költségkalkulációt utána készítik el. A beruházás több százmillió forintos nagyságrendet képviselhet.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Visszatért a PFC-hez az NB1-es csapat korábbi másodedzője, adta hírül a Paksi Futballklub. A Paksi FC játékosai a héten megkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A nyári időszak során összesen 10 edzőmérkőzés és egy ausztriai edzőtábor vár az együttesre. Mindeközben az is eldőlt, hogy az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a görög Panathinaikos FC lesz a paksiak ellenfele. A felkészülési időszak kezdetével változás történt a klub szakmai stábjában is. Régi új másodedzőként ifjabb Bognár György csatlakozott újra a csapathoz, aki legutóbb 3 évvel ezelőtt dolgozott Pakson, ugyancsak ebben a pozícióban. Nagyon szerettem itt dolgozni, már az előző Pakson töltött időszakom során is, és most is nagyon jó érzéssel tértem vissza a csapathoz. Az emberekkel akkor is megmaradt a kapcsolat, amikor elkerültem innen, így most gyakorlatilag egy ismert közegbe érkeztem. Örülök, hogy ismét azokkal dolgozhatok együtt, akikkel korábban is közös munkát végeztünk. Szerencsére Pakson és stabil, erős mag dolgozik évek óta, ami nagyban megkönnyíti a dolgom, hiszen sokkal több az ismerős arc, mint az új, fogalmazott ifjabb Bognár György az érkezését követően a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A szakmai stáb élén továbbra is Bognár György vezetőedző áll, munkáját pedig ifjabb Bognár György, Haraszti Zoltán és Kis Tamás pályaedzőként, Vujics Viktor rehabilitációs edzőként, valamint Csernyánszki Norbert kapusedzőként segíti.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: Péntek van és dél múlott, így kezdődhet a Paks FM-en a Best of 90-es évek. Nagyon jó hangulatú óránk lesz, kezdésnek itt lesz velünk a B-52's The Flying Stones 1994-ből.
1: Paks FM Best of 90-es évek, a 96.3-as frekvencián.

Space Wheel of Fortune 1993-ból szól. A 90-es évek egyik legsikeresebb pop csapata, a dal pedig, amellyel elindultak a világ hírné felé, szólt most a Paks FM-en. A dal Svédországban vették fel mindössze 30 ezer svéd koronás, nagyon alacsony költségvetésből. Amikor először kiadták 1992 elején, a rádiók alig játszották. Csak a harmadik újra promoválás és a klubok támogatása után lett belőle sláger. Dániában a második helyig jutott, Norvégiában pedig világslágerként vezette a toplistát. A következő pedig egy nagyon ikonikus magyar sláger lesz a 90-es évekből, a Jég dupla viszkivel Horváth Charlie egyik legikonikusabb és legismertebb slágere, amely 1994-ben jelent meg. Első szólóalbumán kapott helyet. A dal zenéjét Lerch István szerezte, a fülbemászó melankolikus blues szöveget pedig Horváth Attila írta. És nem kétlem, hogy most mindenki, aki a Paksevet hallgatja, fogja dúdolni, ha nem is énekelni ezt a számot. Szóljon Charlie-tól a Jég dupla viszkivel 1900.

studiónapom legyen. Egy a rossz idő krekel.

Best of 90-es évek. Egy órán keresztül. This is the beginning. This is

As Long As You Love Me a Backstreet Boys amerikai fiú együttes egyik legnagyobb világslágere, a dal 1997 őszén jelent meg a nemzetközi piacon, a Backstreet's Back az Egyesült Államokban pedig a debütáló Backstreet Boys című albumunk a második kislemezeként. A pop történeti jelentőségű dal a legendás svéd producer és dalszerző Max Martin írta, és az együttes védjegyévé vált. A dal a feltétel nélküli szerelemről szól, az énekes kijelenti, hogy nem érdekli a párja múltja, származása vagy korábbi tettei, egészen addig, amíg a szerelem kölcsönös. A következő dal pedig a 90-es évekből a Stay, a némes Sash elektronikus zenei formáció, a Le Tres, amerikai énekesnő közös ikonikus Eurodance slágere, amely 1997-ben jelent meg. A dal az együttes It's My Life, The Album című bemutatkozó nagylemezének negyedik, egyben utolsó kis lemeze volt. A dal óriási nemzetközi sikert aratott, vezetett az amerikai és kanadai dance sláger listákon, az Egyesült Királyságban pedig a második helyig jutott. Szóljon is most, Sash to Stay!

Vox FM Best of 90-es éve. Egy órán keresztül, déltől egyig.

0: Animal Cannibals takarító nő 1995-ből. Ez egy nagyon jó zárása a 90-es évek óránknak, déltől egyig. Egytől pedig jövünk vissza a minden idők slágereihez. Kezdések itt is lesz velünk Gabri Ponte és Shane Paul, Born to Love Ya. Előtte pedig hallgassuk meg a híreket.
1: Ez volt a Paks FM Best of 90-es évek. Minden szerdán egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián.

0: slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 19-e péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Megkezdték kereskedelmi működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók. Szekszárdon is véget ért a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere. Visszatért a PFC-hez a korábbi másodedző, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamosenergiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamosenergiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamosenergiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záró eseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tolnatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
2: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helytörténet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával. És nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
1: A szekszárdi harmadik kor egyeteminek záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
3: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
1: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének.
0: Pax FM hírek.
1: Nagy volt az érdeklődés a mozgás éjszakája programjaira Dunaföldváron, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A mozgás éjszakája nevű program során a gyógy- és strandfürdő területe megtelt lelke sportolni vágyókkal. Idén 3 Tolna vármegyei település, köztük Dunaföldvár is csatlakozott a mozgás éjszakájához, ahol sokféle sportot kipróbálhattak az érdeklődők. A kínálatban csapatjátékok, természetjárás, evezés, küzdősport és jóga is szerepelt. Dunaföldvár város önkormányzata büszkén osztotta meg közösségi oldalán, hogy az eseményen 637 regisztrált résztvevő, köztük gyerekek, felnőttek, családok, barátok, sportolók és lelkeskezdők vettek részt ugyanazért a célért, hogy együtt bizonyítsák, milyen jó a közösségi sport szeretete. A városvezetés bejegyzésében mondott köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzátettek az este sikeréhez, szervezőknek, segítőknek, egyesületeknek, edzőknek, önkénteseknek és természetesen a résztvevőknek. Mint írták, a mozgás éjszakája megmutatta, hogy a sport és a közösség mennyire fontos az emberek életében. Késő estig tartó programkavalkáddal várja a látogatókat szombaton a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Metszet a múzeumok éjszakáján. A rendezvény délután 3:44-kor a legkisebbeknek szóló ringató foglalkozással indul Jáklik Lopcsik Klaudiával, majd 16:30-tól a Veronaki zenekar mesekoncertje szórakoztatja a családokat. 5 órától Nagyné Szalai Melinda tart előadást Ízek, illatok, gyógyhatások címmel, amelyet 6 órakor egy ünnepélyes kiállítás megnyitó, valamint Németh Roland, Lakoma a Limes mentén című gasztronómiai előadása követ. Az este folyamán 6:30-tól Zelei Endre vezetésével Panna Foci, 7 órától pedig a Szedmák pincészet borkostolója várja majd az érdeklődőket. A zenei programok csúcspontjaként este 8:30-kor a Charlie Firpo Blues Band ad élő koncertet. A látogatókat a fix időpontos események mellett délután 4 és este 8 órakor tárlatvezetés várja az emléktérben, a rendezvény teljes ideje alatt pedig népi játszótér, keresőjáték, valamint kreatív foglalkozások biztosítanak folyamatos kikapcsolódást. Két tűzesethez és 2 műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit június 17-én szerdán, adta hírül a katasztrófa védelem. Felborult egy traktor szerda este Szekszárdon a Szalai völgyben. A járművezetőjének a lába a traktor alá szorult. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik feszítővágó és emelőpárna segítségével szabadították ki a férfit, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a szekszárdi kórházba. Mintegy 100 négyzetméternyi területen összehordott növényi hulladék égett szerda este Györkönyben a Pincehegyen. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzesetnél személyi sérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Visszatért a PFC-hez az NB1-es csapat korábbi másodedzője, adta hírül a Paksi Futballklub. A Paksi FC játékosai a héten megkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A nyári időszak során összesen 10 edzőmérkőzés és 1 ausztriai edzőtábor vár az együttesre. Mindeközben az is eldőlt, hogy az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a görög Panathinaikos FC lesz a paksiak ellenfele. A felkészülési időszak kezdetével változás történt a klub szakmai stábjában is. Régi új másodedzőként ifjabb Bognár György csatlakozott újra a csapathoz, aki legutóbb 3 évvel ezelőtt dolgozott Pakson, ugyancsak ebben a pozícióban. Nagyon szerettem itt dolgozni, már az előző Pakson töltött időszakom során is, és most is nagyon jó érzéssel tértem vissza a csapathoz. Az emberekkel akkor is megmaradt a kapcsolat, amikor elkerültem innen, így most gyakorlatilag egy ismert közegbe érkeztem. Örülök, hogy ismét azokkal dolgozhatok együtt, akikkel korábban is közös munkát végeztünk. Szerencsére Pakson egy stabil, erős mag dolgozik évek óta, ami nagyban megkönnyíti a dolgom, hiszen sokkal több az ismerős arc, mint az új, fogalmazott ifjabb Bognár György az érkezését követően a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A szakmai stáb élén továbbra is Bognár György vezetőedző áll, munkáját pedig ifjabb Bognár György, Haraszti Zoltán és Kis Tamás pályaedzőként, Vujic Viktor rehabilitációs edzőként, valamint Csernyánszki Norbert kapusedzőként segíti. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: 13 óra. 9 perc van, ebben az órában pedig visszatérünk a friss és a régi slágerekhez is, nem ragadunk meg a 90-es éveknél. Kezdések itt lesz a Lünk Gabri Ponte és én Polton a Born to Love You, ahogy azt ígértem, de megnézzük azt is, hogy milyen program lehetőségeink lesznek a hétvégén, illetve az időjárás is, ami aggasztóan meleget mond.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 19-én Tolnán kertmozit rendeznek Romeo és Júlia. Szerelem a gyűlölet ellen 20 órától a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár udvarán. Első esetében az emeleti előadó. Június 20-án fesztivál lesz Tolnán, együtt téren nyáron, szombaton 17 órától 23 óráig a Hősök terén. Lesz arcfestés, légvár, népi játékok, veterán jármű felvonulás, illetve több zenekar is fellép. Ma pénteken játszik a Bölcské mozi, 16 órától a Toy Story-t játsszák, 18 órától életem legjobb számát, 20:30-tól pedig a leleplezés napja tekinthető meg. Kicsit előre haladva az időben, július 24-én pénteken 20:30-tól szabadtéri mozit rendeznek Pakson az Erzsébet nagy szálloda teraszán. A film, amit lejátszanak, a Hogyan tudnék élni nélküled. Egy érzelmekkel teli romantikus magyar alkotás, amely a szerelem, az elmúlás és az újrakezdés témáit járja körül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az első 200 jelentkezőnek tudják biztosítani a részvételt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Ma gyenge mérséklet lesz a légmozgás, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy záporzivatar csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőmérséklet csak nyugaton, északnyugaton frissítheti a feltámadó déli szél. Hajnalra 14 és 21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely

0: híreket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának két méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
1: Reklámot hallottatok.

0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe. Most meg, bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
2: Nyilván, jó esetben, azért
3: ha ezt, tudod.
1: Ha tudod.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. Érezzétek a jó zenét! Egész nap!

0: Calvin Harris hozta nekünk a nyarat, és ezekben az elkövetkezendő napokban igazán fogunk is szenvedni. 30 plusz fok egy héten át, hanem több, kitartás mindenkinek. 2 óra, így én elköszönök. Az elmúlt 4 órában Strasser Ádner volt a műsorvezető. Mindenkinek jó rádiózást, jön a szabad péntek, és kellemes hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormány szóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik majd tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Megkezdték működésüket a Paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta Paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett Paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamosenergiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamos energiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamos energiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Nagy volt az érdeklődés a Mozgás Éjszakája programjaira Dunaföldváron, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A Mozgás Éjszakája nevű program során a gyógy- és strandfürdő területe megtelt lelke sportolni vágyókkal. Idén 3 Tolna vármegyei település, köztük Dunaföldvár is csatlakozott a Mozgás Éjszakájához, ahol sokféle sportot kipróbálhattak az érdeklődők. A kínálatban csapatjátékok, természetjárás, evezés, küzdősport és jóga is szerepelt. Dunaföldvár város önkormányzata büszkén osztotta meg közösségi oldalán, hogy az eseményen 637 regisztrált résztvevő, köztük gyerekek, felnőttek, családok, barátok, sportolók és lelkes kezdők vettek részt ugyanazért a célért, hogy együtt bizonyítsák, milyen jó a közösségi sport szeretete. A városvezetés bejegyzésében mondott köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzátettek az este sikeréhez, szervezőknek, segítőknek, egyesületeknek, edzőknek, önkénteseknek és természetesen a résztvevőknek. Mint írták, a Mozgás Éjszakája megmutatta, hogy a sport és a közösség mennyire fontos az emberek életében. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit június 17-én szerdán, adta hírül a katasztrófa védelem. Felborult egy traktor szerda este Szekszárdon a Szalai völgyben. A járművezetőjének a lába a traktor alá szorult. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik feszítővágó és emelőpárna segítségével szabadították ki a férfit, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a szekszárdi kórházba. Mintegy 100 négyzetméternyi területen összehordott növényi hulladék égett szerda este Györkönyben a Pincehegyen. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzesetnél személyi sérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 7 perckor megkezdjük eheti szabad péntekünket. Én Harmad Gabi vagyok, és itt van velem a stúdióban műsorvezető társam Strasser Tamás.
2: Igen, itt vagyok. Sziasztok!
1: Hello, szia! És vendégünk is van, Balla Csaba politológus. Szia, Csabi!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Na, örülünk, hogy eljöttél, Pécsről érkeztél hozzánk, és ugye hát nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy gondoltam, hogy azért jó lenne tudni egy politológusnak a véleményét a jelenlegi eseményekről. És akkor kezdjük mindjárt az E7-nek az egyik legszignifikánsabb eseményével, ez pedig az, hogy jogtudósok is támogatják, ugyebár a Fidesz által tisztségbe emelt közjogi tisztségviselőknek a leváltását, itt ugye a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság Állami Számvevőszék, stb. Elnökéről beszélünk, így van, tehát ezekről az intézményekről, és azt írták egy levélben, amit többen is aláírtak, hogy ugyan példátlan lépés lenne, de kivételes indokból igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával megtörténhet. Hát erről mi a véleménye egy egyébként vállalta jobboldali érzelmű politológusnak?
3: Hát ez igazából szerintem nem jobboldali és baloldal kérdése ennek a megítélése, hanem az, hogy lehet-e úgy jogállamot építeni, hogy felfüggesztik a jogállamot magát. Szóval igazából demokratikusan lettek megválasztva, mert a demokratikus szabályok szerint, az aktuális jogszabályok szerint lettek ezek a személyek megválasztva. Nyilván ugye azt nem elvitatva, hogy ugye az elmúlt 16 évben a Fidesznek folyamatosan kétharmados többsége volt a parlamentben. Nyilván nem egyeztettek, illetve évről évre egyre kevesebbet, majd a végén már semmit nem egyeztettek az ellenzéki képviselőkkel ezeknél a tisztségeknél, hogy kiket és hogyan és miképpen választják meg, de önmagában azért eléggé problémásnak érzem ezt a kijelentésüket.
1: Uh-huh. Egyébként én ebbe abszolút egyet tudok érteni, Tamás tudja rólam, hogy nekem ebbe a kérdésbe azért az a véleményem, ami egyébként egy alkotmánybírósági határozatban is benne van, hogy a jogállamot a jogállam ellenében nem lehet kiépíteni, tehát hogy igazából valóban nem egyeztettek, ahogy te is mondtad, és egyébként szerintem az ő részükről lenne, pont ezért a kinevezésük körülményei miatt a korrekt lépés, hogyha ők maguk lemondanának, de egyébként viszont nyilván az a Fidesznek az eddigi kormányzását minősíti, hogy ők nem akartak tárgyalni ezeknek az embereknek a kinevezéséről senkivel, de akkor is jogszerűen választották meg őket egy kétharmados felhatalmazással.
2: Hitlert is, tehát ezt tudjuk, és működött is egy darabig, tehát azért ez a múltkori kolléga, aki alkotmányjogász volt?
1: Igen. Tehát ő is aláírta egyébként.
2: Igen?
1: Mészáros Gábor, igen.
2: Tehát azt gondolom, hogy a jog önmagában, ha a természettel ellentétes, és ugye erre nagyon sokszor hivatkoztunk, mert ugye az apa férfi, a rezsinő, nem az anya nő, ami egyébként nem igaz, egyébként jobb oldalú érzelmüként nagyon nem igaz, mert anyukám mindig azt tanította nekem, hogy attól, hogy megszülsz egy gyereket, nem válsz anyává. Anyává azáltal válsz, hogy úgy viselkedsz, és apává is azáltal változó. Erre most van egy fajék egyszerűsége, két láb rossz, négy láb jó leegyszerűsítése az anyának, az apának, mikor egyébként a természetjoggal alapvetően ellentétes, és azt mindenképpen megerőszakolja. Miközben értem egyébként, hogy ez egy ellenreakció volt azokra az elképzelésekre, de nem hozhatok rossz ellenreakciót. Tehát nem hiszek abban, hogy én ugye, hát a múltkor magyaráztam, én jogász vagyok, ezt ugye mindenki tudja rólam, de azt gondolom, hogy a tudományok között van hierarchia. És az, ami a matematikának nem felel meg, tehát a józanésznek, az nincs olyan tudomány, ami a matematika fölött lenne. Ez az én véleményem, mert az alapján lett összerakva az egész világegyetem, és hogyha bármit kiszedünk, az össze fog omlani. Nem bírja. Mi jogászok olyan szabályokat hozunk, amik évtizedekig elmennek a hülyeséggel, de a matematika nem fog olyan szabályt hozni, és most tényleg nem mert te nagyon jogosan szidod néha azt, hogy mi minden fölöslegeset tanulunk matematikából olyanok, akik később, tehát nem erről beszélek, hanem tényleg az, ami funkcionálisan működőképes. Én ezért mondom azt, hogy egy kicsit ez azért ennyiben necces, és nyilván el kell azon gondolkodni, mondjuk egy köztársasági elnök ennyire szépen udvarol mondjuk a miniszterelnöknek a születésnapja alkalmából egy évvel ezelőtt, akkor azért elgondolkodtató, hogy ha ennyire bálványozok valakit, akit korlátoznom kéne, akkor képes vagyok-e egyébként. Én nagyon szívesen végigjárnám az impeachment, mert én nagyon élvezném, mert azt gondolom, hogy szakmányban fogják hozni majd, amikor kiderül. Én gonosz vagyok, én azt gondolom, Orbán Viktor, és ezt többször elmondtam, csak olyan emberekkel dolgozik, akiket tud zsarolni. Tehát ezt már csak azt kell kitalálni, hogy pontosan mi az, ami ebben benne van. Tehát amikor látjuk, emlékszem, Patyira emlékeztek? Tehát azt a fajta szervilizmust, mielőtt őt ugye ő a választási gyorsan akart bizottság...
3: Országos
2: irodának volt ugye a vezetője, majd egy olyan helyzetben hát kompromitálta a miniszterelnök, ami nekem volt kellemetlen, bocsánat érte, a Nexus 2 között, és utána azt hiszem megkapta a közszolgálati egyetemet, mint rektor. Hát én azt gondolom, hogy ezek érdekesek, és tényleg nem arról van szó, mert hogyha valaki jobboldali, akkor én hihetetlenül jobboldali vagyok, csak mivel már ez a jobboldaliság is sokszor okozott nekünk is gondot családilag, ezért azt gondolom, hogy az egyéni szabadság jogoknál többre semmit nem becsülök, mert azt gondolom, hogy annyi helyen és annyi módon sértettük meg az emberi mi voltunkhoz való jogunkat, akár csak az elmúlt 100 évben.
1: Na jó, de azért itt ez a mondat szerintem nagyon fontos, és szerintem itt ez a kulcs, amiről beszélnünk kellene. Kivételes indokból igazolható célok érdekében. Ezt bármire rá lehet
2: ez
1: húzni.
2: Így van,
1: bármire,
2: ez egyértelmű.
1: Bármikor, tehát hogyha ebben a helyzetben szerintem ebbe az irányba elmegy az ország, hogy emiatt módosítanak egy alaptörvényt, hogy eltávolítsanak egyébként jogszerűen, bár nyilván vitatható módon, tisztségbe került tisztségviselőket, akkor igazából ezt bármikor meg lehet csinálni. És bárkinek a szubjektív döntése lehet, hogy mi az a kivételes indok, és mik azok az igazolható.
2: Hát igen,
3: ez Pandóra szerencéje igazából. Mert innentől, azért mondom, hogy Pandóra szerencéje, mert innentől kezdve akkor jogosan merül fel a mostani ellenzék részéről a mindenkori kormánypárt irányába, hogy mivel vele nem egyeztet személyi kérdésekbe, akkor onnantól kezdve az illegitim.
2: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy hogy mondjam, tehát annyira dramati állapotban van az ország, hogy most hülyén hangzik, én nyilván azzal kezdeném, ha lenne mindenféle úri huncutságra idő, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlést vagy. Tehát én biztos, hogy úgy hirdetnék programot, hogy egy évig bizony a jogállamiságot a kétharmad rovására felfüggesztem. Egyszerűen azért, mert nem tudom garantálni, hogy meg fogok tudni egyezni az Unióval, és egyéb ilyen dolgok, de ezt én már többször feldobtam, hogy bizonyos, tehát egy én időt szabnék arra, hogy egy évig fogok, vagy nem tudom, én most mondtam valamit, így utána pedig alkotmányozni fogunk, egyébként megcsináljuk a dolgokat, és én biztos, hogy egyébként szabad kártyával, listáról, biztos betettem volna néhány oknyomozó újságírót, mert ezt más országok egyébként megcsinálják, és akkor onnantól kezdve őt védi minden, ugye? És akár ellenünk is fel lehet ezt használni. Tehát ezek már olyan, hogy mondjam, hát Izlandon ez megtörtént, csak azért mondom, tehát nem
3: hát ez
2: kell.
3: Politikai döntéskérdések kitapnak a listára.
2: Igen, csak erre mondom én azt, hogy adott esetben ezeket meg lehetne úgy is csinálni, hogy mindenki érezze azt, hogy ez ideiglenes. Mert ugye az, hogy én mindent ráfogok a Fideszre, meddig? Rá lehet erre szokni olyan, mint az ópium.
1: Igen, de hú, én most ezt egyébként elborzadva hallgattam, amit elmondtál, de én inkább Csabit hallgatnám a véleményét.
2: De ez akkor is így van, amikor nincs itt a Csabi, tehát ezzel nincsen probléma.
3: Hát most az ugye, hogy egy évre felfüggeszteni a jogállamot,
1: szerintem ez nagyon durva. Egy jog, ezt nem mondjuk Tamás.
3: De mindenkinek szabad vélemény nyilvánítása.
2: Az interregnum az jobb egyébként?
3: De amúgy abban teljesen egyetértek, hogy összességében én azt látom, hogy teljesen kisiklott a 90-ben kialakított közjogi rendszer Magyarországon, és tényleg kell egy reset gombot nyomni. Uh-huh. Szóval azzal teljes mértékben egyetértek, hogy egy teljesen új alapokra kell helyezni a magyar államot. Uh-huh. Közjogilag teljesen újra kell építeni.
2: Hát és bocsássatok meg, csak hadd mondjak valamit, hogy tömegek vannak, akik a feljogosítva érzik a kétharmadot arra, hogy revansot vegyem, mert Magyarországon ez a zsákmánynyelv és ez a nem is tudom, ez a bosszú elv, mert ugye hát mi, aki nyer, a másikat fel kell négyelni, nem? Tehát ez még mindig így volt. Tehát normálisan ez hagyománya van a magyarnak, nehogy már valaki azt mondja. Nincs erre jogunk, és én ettől borzadok el. Ezért kellene egy úgy, ahogy mondod, reset gombot nyomni, de a resetnek ebben az esetben nem fogsz másként, adsz egy időt, ameddig viszont valahogyan azt a gombot nyomkodni kéne.
1: Aha. Na jó, itt tartunk egy kis szünetet, és akkor a szünet után, a zene után, ha visszajövünk, akkor az államreformról is beszélünk, mert hogy Csabi is említette, hogy neki van egy olyan érzése, hogy valamiféle államreform következik, és akkor most kifaggatjuk, hogy mi az, amiben tényleg változni kéne.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 21 perckor folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel Balla Csaba politológussal. És ugye ott fejeztük be az előző blogban, hogy azt mondtátok, vagy azt mondtad Csabi, hogy szerinted is nyomni kellene a magyar államon belül egy reset gombot, és igazából az egész államot újra kellene gondolni. És ebben a tekintetben kíváncsi vagyok a véleményedre, mert ha jól tudom, akkor tényleg ilyen államreform hipotézisekkel is foglalkozol, hogy szerinted valamiféle államreform előtt állunk. Te miben gondolkodsz, vagy mi az, ami a te megérzésed, és szerinted hogyan kellene átalakítani a magyar államot?
2: Nagy vita van ugye arról most, hát nincsen vita, hanem sőt, nagy egyetértés kezd kialakulni. Én azt látom, hogy ugye közvetlen köztársaságelnök választást fogják előtérbe helyezni az országban. Hát ugye ez az alapja. De amúgy a választási rendszer teljesen újra kell húzni. Én azt mondom, hogy az egyéni választókerületi rendszert azt meg kell szüntetni, mert egyszerűen nincsen funkciója.
3: Uh-huh. Támogatom.
1: Igen, a Tamás ezt
3: tudtam. Annyira kivegyek bukva.
1: Na tessék, itt van, megvan a két oldal.
2: És még a harmadik,
1: nemzeti minimum.
2: A harmadik, amit még mondanék, az az, hogy lehetséges, hogy egy felsőháznak a létrehozása nem biztos, hogy ördögtől való lenne, és ott pedig területi alapon kerülnének be a küldöttek, képviselők. Na.
1: Jó, de akkor ezt fejtsük ki, tehát mondod, hogy ugye a választási törvény ezeket, tehát hogy azért mik azok, tehát például a köztársasági elnök választás, közvetlen elnök választással együtt tudsz élni ezzel a gondolattal, vagy te ezt nem tartod jónak?
2: Én abszolút, sőt én egyetértenék vele, már csak azért is, mert az országgyűlési képviselő választásaink, azok már egy kvázi elnök választással alakultak az elmúlt 24 évben, igazából már nem nézik az emberek azt, hogy ki az egyéni jelölt, csak is kizárólag a kvázi miniszterelnök jelöltre szavaznak, aki igazából nincs is, mert ugye nem szavazunk miniszterelnökre a választásokon.
3: Ez egyébként zseniális, tehát hogy amikor mondják, hogy nem választotta meg senki, basszus, de mindenki miatta szavazott azokra az emberekre, ez annyira érdekes.
2: Szóval ez egy kicsit tisztába tenni ezt, hogy akkor az első polgárát az országnak.
3: Helyette? Mert nekem már nagyon régóta van egy...
2: Én a francia félelnöki rendszer tudnám elképzelni Magyarországon.
3: Ja, de nem úgy, most az egyéni képviselők helyett.
2: Én tisztán listás rendszer tartanék.
3: És ott például be lehetne ezt az első rendszert vegyesíteni a mostanival? Tehát, hogy mondjuk a területi listák lennének, ahova bárkit lehet tenni, és nem csak országos lista, de abból áll össze, és akkor mégiscsak közelebb hoztuk az egyéneket, jobban
2: hát
3: magához ért.
2: Hát abba az irányba mondjuk el lehet indulni, hogy van egy országos lista, illetve van mondjuk és mondjuk lenne még egy megyei lista.
3: Na ez volt ugye régen, igen. Plusz az egyéni.
2: Igen, de az egyéni én kivenném, mert nincs
3: relevancia. Én is ezt mondom, csak én területi alapon hoztam volna meg ezt a... Tehát így és nálam, hogy összes kapna plusz 10 mandátumot, hogy működjön a... Tehát ne az legyen, hogyha nagyon kiélezett, akkor ahogy Magyarországon szokás, megveszünk egy-két képviselőt, és akkor dülöngélne a rendszer ide-oda. Nekem volt egy ilyen elképzelés.
2: Én egy összes kompenzációval
3: létezik ilyen. Igen. Máshol, részben, nem vegy tisztán. Nagyon érdekes. Én például egyébként valószínűleg azért, mert úgy vagyok megmérgezve, hogy én akkor jártam a jogi egyetemre, amikor az egész rendszer kialakult. 90-ben végeztem, nem a jogi egyetemen, hanem a középiskolába, és utána, amikor kialakították ezt a rendszert, akkor az ottani alkotmány tanszéken ugye nagyon sokat magyarázták, hogy mi miért ezt a rendszert, és miért nincsen közvetlen köztársasági elnök, hogy ne legyen két pólusú a rendszer, és ezeknek mint most a lengyeleknél betartanak egymásnak, és nem működik a rendszer. És hát nézzük a németeknél, mert ugye régen nyugatnémeteknél, az NSK ugye, most már csak az van, 47 óta van ez az ideiglenes alkotmány, ami alapján mi csináltuk az első alkotmányunkat, és érdekes, hogy soha nem volt ebből probléma. És egyébként ott is nagyon érdekes, hogy lehet, hogy nem közjogilag, de egy bizonyos Konrad Adenauer effektív, addig, ameddig a németek meg nem tanulták a demokráciát valamilyen szintig, hát azt lehet mondani, hogy diktátorként vezette az országot.
2: Hát tud működni.
3: Úgyhogy egy nagyon korrekt valaki volt, és Orbánnak a nem emiatt a másokból is a kedvence volt, és tulajdonképpen ő úgy volt diktátor, hogy tanította a rendszert arra, hogy jó irányba menjen.
1: Na jó, de ez hol válik el egyébként egy politikusnál, hogy tehát ezt utólag tudod megítélni, most ezen az alapon lehetsz diktátor, tehát Orbán Viktorra is mindenki azt mondta, hogy diktátor, és mi van, hogyha pont ugyanezzel a céllal, érted? Szóval, hogy ez azért így nagyon képlékeny dolog, hogy az a történelem egy adott pillanatában valaki diktátornak tekintünk, és aztán utána eltelik x évtized, és akkor meg azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen ez csak addig volt, amíg a németek meg nem tanulták a demokráciát, szóval
3: nem, ők nem így élték meg, az átlag német nem így élte meg, a parlamenterek egyébként igen. Tehát erre mondtam azt, hogy olvastam valamilyen beszámolót, hogy azt írt az újságíró, vagy elemző, hogy még soha nem látott ilyen hangtalanul, simán, nem tudom én, több száz férfinek a gerincét eltávolítani. Tehát ugye, hogy ez pont arra működött, hogy egy kicsit hajlékony volt a rendszer.
2: Én azt gondolom, hogy hogy igazából ugye a probléma az volt az elmúlt a rendszerváltás óta, hogy ugye elvileg a miniszterelnök az a parlamentnek felel politikailag. De mindig a győztes párt adja ugye a miniszterelnököt, kvázi egyszerűen nincs ellenőrzési funkció. És ez magába hát hozta azt, hogy...
3: pártok se, igen, hát 26 fős a Tisza.
2: 29 azt hiszem, 29, vagy, hát, igazából nem...
3: A párton belül nem lehet megbuktatni.
2: Igen. És az, hogy amúgy pont az a zsákmány szerzés, ami teljesen eluralkodott az elmúlt évtizedekben, és egyre súlyosabb és súlyosabb lett. Ugye,
3: Nokiás dobozzal kezdtünk, aztán...
2: Nem is a pénzre gondolok most, hanem az államigazgatási, igen, pozíciókra.
3: Hát de kettő után összefüggött hosszabb távon.
2: Hát hosszabb távon lehetséges.
3: Tehát, hogyha nem működik a közigazgatás, nem önálló, akkor...
2: Igen. És ez, hogy kéne húzni egy vonalat, hogy az alá nem megy a politikai elit. Hogy az állam, és amúgy visszatérnék arra, hogy kapna egy ösztes kompenzációt, aki megnyeri a választást egy arányos rendszerben, én pont azért nem adnék, mert amúgy Belgiumban simán elműködik az állam úgy, hogy nincsen kormány akár évekig.
3: Hát ez az izgalmas.
2: Akkor a skandináv államokban is simán van úgy, hogy egy-két évente váltják egymást a kormánykoalíciók.
3: Jó, de ott eleve nem kontraszelektált a közigazgatás. Hát nem, mert azért, zsákmány elven működik, hát még
2: pont,
3: az is.
2: Igen, de pont ezt tudnánk ezzel kiküszöbölni. Hogy az államigazgatást úgy megteremteni, hogy
3: hát
2: nem lehet belemenni
3: oda emberek,
2: alá.
3: Akik mondjuk a Magyar Egyetemről kikerülve funkcionális analfabéták is hirtelen felnőnek, és úgy fognak viselkedni.
2: Visszatértünk az oktatás problémájához, úgy látom.
1: Oktatás.
3: Hogy igen. Szerintem.
1: Igen, bocs.
2: Most nem. Én nem szeretném a magyar társadalmat ilyen szempontból minősíteni, de nyilván vannak problémák.
3: Bocs, te elmész, én itt maradok, tehát te történik meg.
1: Jó, de nem szabad ezeket elhallgatni, ez pont ugyanolyan most, ha már te ugye Baranya megyéből érkeztél, és ott volt a cserdi polgármester, a néhai cserdi polgármester, aki egyébként pont azért volt szerintem jó és sikeres, mert hogy nem hallgatta el azokat a problémákat, ami a cigány társadalom kapcsán ugye felmerült, és nevén nevezte. És szerintem pont ez az, hogy nem szabad egy ilyen műsorban sem azt mondani, tudom, hogy a népet leváltani nem lehet, de mi nem politikusok vagyunk, és pontos

0: senki nem tud vetíteni, tehát tudod, hogy ki a kipróbált, ki nem, és ott meg nem hiszed el.
1: Hát igazából, hogyha tényleg most amitről én itt beszéltem, ugye az egy ideális világban lenne. Ma én sem gondolom, hogy Magyarországon le tudna zajlani mondjuk egy olyan nyílt pályázat, amiben mondjuk egy szakterületi helyettes államtitkárt szakmai alapon kiválasztanak, és utána azt mindenki békén hagyja,
0: és
1: teszi a dolgát. És igen. Mert ez csak így tudna működni, hogy a zsákmányszerzés nem megy le erre a szintre.
0: Én konkrétan elmondok nektek valamit, én nekem határozott félelmem van, épp ezért, mert kevés a közigazgatásban a szerintem hosszú idő alatt kipróbált egyén, hogy egyébként ilyen mesztelen fenékkel bejöve a politikába meg lehet-e csinálni valamit úgy, hogy nincsenek meg ezek az oszlopok az egész rendszerben. Hát vagy ez... tévedek? Megvannak?
2: Nem szerintem tudom,
1: nem hiszem, de hát elég, elég, elég komoly, elég komoly
0: hogyan lehet ennyi jogszabályt meg?
1: Most föl.
0: Hát hogy lehet ennyi jogszabályt meghozni jól, átgondoltan, és most nem a kodifikációról van szó, hanem szellemiségében, hogyha egyébként azok, akik ebben vannak, és el tudják mondani, én jövök egy hülye ötlettel, ugye tudjuk, hogy az összes válságot egyébként azok a jó ötletek idézik elő, amelyek a előző válság megakadályozására voltak hivatva, és hogy akkor az volt a balhé, akkor csináljuk fordítva. És ez fogja a következő válságot megalapozni, ezt látjuk számtalanszor, hogy olyan emberek, akik láttak már mindenféle verzió kipróbálva, és el tudják mondani, hogy előnye, hátránya, és óvatosan, és hol lehet az a vékony mezsgye, ami mellett mégis működhet adott esetben.
1: Hát ez akkor fog működni, hogyha a politikusok elviselik azt, hogy esetleg azt mondják nekik, hogy az ötletük nem jó.
0: Hát ez lenne a minimum. Tehát igen. Az, aki azt gondolja, hogy én nekem nagyon rossz énképen van, tehát én sokat gondolok magamról, de ezt azért elég hamar megtanították, hogy biztos van olyan egy legalább, aki jobban tudja azt az egy területet. Lehet, hogy az összeset nem, de darabonként felszeletelve. Igen, tehát azt kéne megkeresni.
2: Hát igen. Igen, de egyébként most, ahogy így ezt így levezetted, meg elmondtad, szerintem azért
0: mind olyan ember...
2: Igen, lehet, hogy ez a mai műsornak a kicsengése, a mai műsornak is, mert ugye Pető Péterrel is ez volt a kicsengés, hogy mind meghalunk. Na jó, nem, azért nem, majd valami pozitívabban fogjuk zárni a mai
0: műsort. De figyelj, annál nem kell pozitívabb, hogy ennek ellenére tépjük a szánkat, és teszünk fel ajánlásokat, hogy hogyan lehetne jól csinálni.
2: És senki
0: nem nagyobb alázat, helyes önértékelés, tanulni vágyás, és akkor szerintem előbb-utóbb összejön.
2: Így van. Na, jó, tartunk egy kis szünetet, jó, és a zenék után jövünk vissza.
3: Szabad péntek!

0: korlátozott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 41 perckor visszatértünk a szabad péntekkel. Itt van velem Strasser Tamás, én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk pedig Balla Csaba politológus, akivel hát a közélet legfontosabb történéseiről beszélünk, és az egyik legfontosabb történés a héten ugye elfogadta a parlament azt a korlátozást, azt az alaptörvény módosítást, ami ugye bekorlátozza, hogy 2 cikluson keresztül lehet valaki mindösszesen miniszter. És a legfrissebb hír egy órával ezelőtt a Sándor Palota közzétette a közösségi oldalán, hogy Csúlyog Tamás megvizsgálta ezt az alaptörvénymódosítást, és igazából eljárási követelményeket megvizsgálta, annak megfelelt, és ennek megfelelően aláírta, és elrendeli a magyar közlönybe való közzétételét. Ez most meglepetésként hat?
2: Kinek?
1: Nektek.
3: Nekem nem.
2: Nekem
1: nem,
2: sem.
1: Mert, de hát ugye eddig az volt a kommuniké, legalábbis én azt vettem ki itt a Tiszának sokszor a megnyilvánulásaiból, hogy Súlyog Tamás mindent akasztani fog, Súlyog Tamással nem lehet együttműködni, és most Súlyog Tamás aláír valamit, ami hát persze most nem őt érint, és nem a köztársasági elnöki pozícióra vonatkozik, ami nyilván nem, megint egy más kérdés lenne, hogy mi van akkor, amikor az a módosítás kerül elé, mondjuk, de most akkor itt mi történt? Akkor ez most eddig nem volt igaz, amit a Tisza mondott, vagy igaz volt, csak nem erre vonatkozott?
3: Hát kommunikációs narratíva építés volt ez a Tiszától, hogy megalapozza azt, hogy a Súlyog Tamást ugye a Magyar Péter miniszterelnök úr ugye folyamatosan lemondásra szólítja föl, és ugye ez egy része annak, hogy tudják azt mondani, hogy azért kell menni a Súlyog Tamásnak, mert ő majd nem fog semmit aláírni azt, amit a parlament elfogad. Hát most ez egy kicsit léket kapott, de még ez összességében szerintem nem jelenti azt, hogy a Tisza visszafonulót fújna ebben a kérdésben.
2: Jó, de abban, hogy mondjuk Orbán Viktor ősszel vissza tudjon jönni, ez mennyire jelentős tétel?
3: Nem tud visszajönni ősszel semmiképpen sem.
2: Én szerintem nagy tételbe fogadnak itt még emberek, hogy lesznek itt még olyan válsághelyzetek, és nem tudja megugrani a Tisza a problémát. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor azért maradt még mindig pártelnök is, mert azért arra számítanak, hogy nem fog tudni a Tisza azon a káoszon, 7%-os költségvetési hiány van, nem működik a közigazgatás bizonyos szempontból. Tehát amiket az előbb beszéltünk, én azt gondolom, azok vissza tudnak ütni akár ősszel. Benzinár, még egyszer Trump támad egyet a Hormuzi szoroson.
3: Szerintem annyira stabil amúgy a parlamenti többség, illetve magában a kormányzatnak a támogatottsága a parlamenten belül, ami ha bármilyen kataklizma jön, a 4 évet akkor is kihúzza.
2: Nem biztos. Volt taxisblokád, arra ti nem emlékeztek, volt 2006, tehát én azt gondolom Magyarországon azért ezeket bizonyos feltételek mellett elő lehet idézni.
3: Igen, de egyik után se bukott meg a kormány.
2: Igen.
1: Ez igaz.
2: Ez igaz.
1: Igazad van.
2: De mind a kettő után onnantól kezdve már csak vegetált.
3: Ez így van.
2: Na most innentől kezdve ugye, tehát én azt gondolom, hogy ha bármelyiknek lett volna esze, és a történelmi tapasztalatok, akkor egyből le is mond.
3: Igen, de ugye pont azért, mert igazából a közvéleménykutatások mondjuk 2006-ban az MSZP-nek egyáltalán nem látszott meg a támogatottságán az, hogy kiderült az összödi beszéd.
2: Hát ez igaz, de miután a végig herélték az SZDSZ-t, vagy hogy mondja. Hát
3: igen, amikor 2009-re azért sikerült megoldani.
2: Így van, tehát azt hiszem, hogy még utána is, vagy hát ez már egyébként a 98-as vereségre vonatkozott, ott ugye szintén meg eljátszották ezt a sztorit, hogy annyira sikerült aprítani a koalíciós partnert, hogy abban mi is beledöglöttünk már, hogy a másik. Tehát én azt gondolom, én el tudom képzelni. Tehát én azt gondolom, Orbán Viktornak még mindig, és ők szerintem tényleg válságra játszanak, és nem vagyunk attól annyira messze. Tehát nem lehet tudni, hogy ma mi van a világban.
3: Hát igen, az biztos, hogy nagyon turbulens a nemzetközi politika, meg a nemzetközi gazdaságnak a helyzete. Napról napra változik éppen, hogy Trump hogy kelt föl, megtámad egy országot. Nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy mi történik holnap.
2: De te most komolyan azt gondolod, most ne értsél félre, hogy a Fidesz nem játszik erre? Tehát ő elfogadta, hogy 4 évig nem lesz itt vissza? Vagy Orbán Viktor?
3: Én szerintem igen.
1: Mondjuk én ebben azért vitatkoznék, mert az Indexnek adott interjújában pedzegette azért a miniszterelnök ezt a ki tudja, mi lesz majd szeptemberben, meg vagy a világban mi lesz.
2: Nekem meggyőződésem, hogy
3: pedzegette, de nagyon, ő is nagyon jól tudja szerintem, hogy azért ez nem olyan...
2: Tudta, csak nem segítette.
3: Igen, szóval ez nem egy sétagalop valahogy megoldani azt, hogy egy előrehozott országgyűlési választás legyen Magyarországon. Aha. Azért az...
2: Hát ő azzal is elégedett lenne egyébként, hogyha a népfelkiáltásra visszahívná. Mert ő mennyi mindent megoldott már problémát, és akkor kell egy kipróbált
1: ember. Egy harcedzet.
3: Azért szerintem ahhoz tényleg egy kataklizmának kell történnie, hogy ez, ez így visszaforduljon a visszájára.
2: Én azt gondolom, hogy a volt miniszterelnök úr erre évek óta játszik, és lehet, hogy neki van egyébként igaza, mert tényleg, ahogy mondani szoktuk, már megérett a világ arra, hogy elpusztuljon. Én legalábbis mindig ezt láttam a ténykedésbe, és talán ezért nincsen, mit tudom, WC papír a kórházakban, mert ahhoz képest, hogy itt mi lesz világégés, ez nem egy akkora probléma.
3: Nyilván, hogyha világégés lesz, akkor ez tényleg nem probléma, hogy van-e szappan a mosdóban.
2: Tehát én akkor mindjárt fel is mentettem, aki én vagyok a legjobb fej vele.
1: Na, jó. Csabinak adjuk, hogy elmondja a véleményt.
3: Nem. Én továbbra is tartom azt, hogy szerintem nem opció egy előrehozott választás. Uh-huh. És abban sem vagyok meggyőződve, hogyha mondjuk a Tisza elszenved egy nagyon komoly népszerűség csökkenést, akkor ez természetes, hogy a Fidesz felé menjen. Uh-huh. Mert azért a Fidesz brand szerintem elég komoly sebeket kapott ebben az elmúlt két évben, és nem béke vagyok meggyőződve róla, hogy nem mondanám, de béke, jó, de hogyha mondjuk háborús helyzet van, vagy kataklizma, az mindig a kormányt erősíti.
2: Hát a kiszámíthatóságot, igen, tehát az állandóságot.
3: Az mindig a kormányzó pártot fog erősíteni, szerintem legalábbis. Hát, kivéve akkor, hogyha mondjuk ő durrantja be azt a válságot, szóval mondjuk, nem tudom, hadat üzenünk valakinek.
2: Szlovákoknak.
3: Nem akartam.
2: Körülveszi önmagával magát.
3: Igen. Szóval, hogyha hadat üzenünk valamelyik országnak, akkor nyilván akkor azért a népharag valószínűleg akkor elsöpörheti őket, de azért ennek nem nagy valószínűségét látom.
1: Akkor még egy picit ezt a kérdéskört, ezt a két ciklusra redukálták a miniszterelnöki pozíciót, ezt azért vizsgáljuk már meg onnan, abból a szempontból is, ugye te politológus vagy, hogy Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában azt mondta, hogy hát ez egy nevetséges dolog, mert hogy nem attól erős valaki, hogy tisztségben van, ez volt az egyik állítása, a másik pedig az volt, mert hogy azzal szoktak érvelni ennek az egésznek a támogatói, hogy hát Amerikában is működik, meg több országban ez működik, de ugye erre azt mondta a miniszter, vagy volt miniszterelnök, hogy ez, ott egy elnöki rendszer van, és ez a kettő az almát a körtével összehasonlítani nem lehet. Most a hallgatóink kedvéért egy kicsit próbáljuk meg megvilágítani, hogy mi a különbség az alapvetően az elnöki rendszer és az itt Magyarországon lévő rendszer között, és hogy te hogy látod politológusként ezzel a változással együtt lehet élni így ebbe a formában, vagy pedig ez nem szerencsés, mert hogy biztos erre is vannak különböző érvek.
3: Kezdem onnan, hogy az Egyesült Államokban az elnöknek három nagyon fontos feladata van. Ugye ő a végrehajtó hatalom vezetője, vétójoga van a törvényhozással szemben, illetve ő a hadseregnek az egyszemélyi főparancsnoka. És ez ugye egy közvetlen választás, nem közvetlen, mert ugye az Egyesült Államokban sem közvetlen a választás, hanem ugye elektori, de
2: ez a hagyományok.
3: Nézzünk rá, hogy igen, nézzünk, nagyjából közvetlen választás. Viszont ugye Magyarországon a közhiedelemmel ellentétben ugye a parlament választja a miniszterelnököt, nem az emberek. És ugye a parlamentnek felel, hogyha nem egy olyan karizmatikus miniszterelnöke van az országnak, mint mondjuk amilyen Orbán Viktor volt, akkor ugye a parlamentnek bármikor van lehetősége arra, hogy megvonja tőle a bizalmat, és a konstruktív bizalmatlansági indítványa egy másik miniszterelnököt helyezzen a helyére. Szóval én azt gondolom, hogy ezzel összességében nem old meg semmilyen problémát, már csak azért sem, mert egy, a parlamentnek eddig is megvolt a lehetősége, hogy a neki nem tetsző miniszterelnököt eltávolítsa, a másik pedig az, hogyha Lengyelországban nézünk, ugye Kaczynski nem is volt miniszterelnöke a lengyel kormánynak, és mégis ő tudta nagyon szépen irányítani az országot a pártelnöki pozíciójából.
1: Uh-huh. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen kicsit akkor olyan, nem, hogy vihar a biliben, tehát, hogy nem valójában csináltunk valamit, de nem csináltunk semmit. Igen, Tamás?
2: Én azt gondolom, hogy a kultúrát nem lehet jogszabályokkal. Tehát, ha megszoktuk, ugye pont ez az érdekes, hogy mindenki
1: kultúrát
2: azt gondolta...
1: Kultúrát nem lehet jogszabályokkal?
2: Szabályozni. A kultúra úgyis ki fog türemkedni, és pont ez volt egyébként a Fidesznek a tévedése. Ő azt hitte, hogy soha senki nem lesz kétharmados hatalomban, és ezért hozta ezeket a döntéseket, ugye a úgynevezett akár bábokkal együtt is. De elhangzott egy helyen, valahol hallottam, vagy olvastam, hogy, és erről kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy sem Macronnak, mert ugye az is egy prezidenciális rendszer, se Trumpnak nem volt akkora hatalma, mint amekkora Orbánnak Magyarország. Tehát a saját országukban, mint amekkora Orbánnak mondjuk Magyarországon.
3: Ez így van, de ez ugye
2: igaz volt a Kaczynszki kapcsán, amit említettél,
3: igen,
2: is.
3: És ez ugye az informális, ez a karizmatikus vezetői hatalmat
2: hát
3: jelenti.
2: Hát azért Trumpnak ilyen problémái nincsenek, csak
3: igen,
2: más.
3: Igen, csak ugye, más csak ugye Orbán Viktor, ugye, illetve a magyar miniszterelnök, ő ugye a végrehajtó hatalomnak a tetején ül, és a törvényhozó hatalomnak is a tetejére rá tudott ülni, és így sokkal nagyobb hatalma van, mint akár Trumpnak, aki lehet, hogy az idei félidős választásokon elveszíti a kongresszusban például a többségét, és onnantól kezdve egy kínszenvedés lesz neki a maradék 2 éve.
1: Most az alapján, amit mondtál, akkor jól értem, hogy a hatalmi ágak elválasztása ilyen értelemben nem valósult meg? Tehát, hogyha a végrehajtó hatalom vezetője egyben a törvényhozásra is olyan hatást gyakorolt, és akkor ugye itt jön be a képbe az első témánk, a közjogi méltóságok kérdése, a bírói hatalom, az ügyészség, stb., hogy akkor ez most igazából megvalósult ez a demokratikus alapelv, vagy nem valósult meg?
3: Parlamentáris demokráciákban alapvetően nem valósul meg. Aha. De Németországban sem.
2: Annyiban azért más, bocsáss meg, amiről beszélgettünk, hogy lásd Anglia, például simán megbuktatta a munkáspárt a miniszterelnökét, aki a párt elnök volt, és ott a párt buktatta meg, tehát a jelen esetben ugye a munkáspárt buktatta meg a saját miniszterelnökét, a volt pártelnököt. Ez nálunk egy 29 fős párttal, vagy egy olyan párttal, ahol a párt és a személy egy is ugyanaz, mert ugye azt szokták mondani, hogy nincs Fidesz Orbán nélkül, Orbán van és a Fidesz. Tehát...
3: Igen, szóval ez akkor jelent veszélyt, ugye ez a karizmatikus, amit beszéltünk, hogyha tényleg egy ilyen karizmatikus vezetője van, aki vagy ő maga egyenlő a párta, vagy annyira kicsi a párt, hogy igazából nincsen nagyon pártdemokrácia, mert 30-an vannak egy baráti társaság, nyilván ott nem lesznek nagy konfliktusok.
1: Mire gondolsz?
2: Jó, egyébként akkor... a karizma nem elég, ahhoz kell egy attitűd is, ami a én tudok mindent a legjobban.
3: Hát igen, azt majd meglátjuk, hogy az megvan-e, vagy nincs meg. De ahol valódi pártdemokrácia van, mint ugye Nagy-Britanniában, ott is most éppen azt olvastam, hogy pont időközi választás volt az egyik, azt a Manchester környéki választókerületben, ahol azért indult el a manchesteri polgármester, hogy megszerezze a parlamenti mandátumot, hogy utána ki tudja hívni a jelenlegi brit miniszterelnököt, hogy leváltsák, és ő legyen az új miniszterelnök. Uh-huh. Szóval ott ezt meg lehet csinálni, mert van egy pártdemokrácia, van egy pártélet, pezseg az egész, aha. De hát Magyarországon ezt
2: a más a struktúra és más a hagyományok, a történelmi hagyományok, a kialakulás.
1: Ez így van. Na, viszont akkor itt most tartunk egy szünetet, és Robi hozni fogja a híreket, és utána pedig innen folytatjuk.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja az MTI. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záróeseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tolnatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
2: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helyi történet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával. És nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
1: A szekszárdi harmadik kor egyetemének záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
3: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
1: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének. Rablás miatt 7 év fegyházra ítélt a Pécsi Járásbíróság első fokon egy férfit, aki egy idős emberre támadt februárban egy pécsi áruház parkolójában, tájékoztatta a pécsi törvényszék csütörtökön az MTI-t. A közleményben azt írták, a bíróság bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozatton képes személy sérelmére elkövetett rablás miatt szabott ki 7 év fegyházbüntetést a vádlottra. A támadó az egyik pécsi áruház parkolójában észrevette az általa látásból ismert idős embert, aki egy ismerősét várta. A vádlott elhatározta, hogy ha a kiszemeltnél van készpénz, akkor azt erőszakkal elveszi tőle. Odalépett a 74 éves bottal járó férfihoz, ököllel megütötte a száját, majd megragadta a kabátját, és annak belső zsebében pénz után kutatott. A segítségért kiáltó és bottal védekező idős embertől a vádlott fizikai erőfölényét kihasználva 6000 forintot zsákmányolt, majd a sértett segítségére siető több ember megjelenésekor futva elmenekült. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, de a vádlott és védője fellebbezést jelentett be a büntetés enyhítése érdekében, így a bíróság határozata még nem jogerős.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 9 perckor Robi hírei után folytatódik a Szabad Péntek. Strasser Tamás a harmad Gabival és vendégünkkel Balla Csaba politológussal. Folytassuk a Fidesz kongresszussal és a Orbán Viktor 10 pontjával, mert hogy felsorolta, hogy szerinte mi vezetett a Fidesz választási vereségéhez, és ő 10 tényezőt nevezett meg. Ezek közül az első, hogy nem volt elég vonzó a választási üzenetük. Itt nyilván adódik a kérdés egy jobboldali politológustól, hogy vajon hogy lehetett az, hogy egy olyan párt, ami 16 éven keresztül vezette ezt az országot, hogy nem tudta belőni megfelelően azt, hogy mi legyen a legfontosabb választási üzenete.
2: Hát feltéve, ha igaz az, amit állított.
1: Hát nyilván, nyilván.
3: Hát nyilván nem működött, az látszott, mert az eredmény az megmutatta, hogy nem működött. Most az, hogy tudták-e, vagy nem tudták, hogy erről keringenek legendák, hogy volt egy kör, aki tudta azt amúgy, hogy mik a valós közvéleménykutatási adatok, vagy nem tudták, eltitkolták, ez sajnos nem derül ki, de az biztos,
2: mi a tipped? Mert ezért most már kíváncsi vagyok.
3: Nekem az a tippem, hogy nem tudom azt elképzelni, hogy nem volt néhány ember a Fidesz vezetésében, aki tudott arról, hogy amúgy mik a, hogy a mediának a számai azok igaziak.
2: De mindig keringtek arról is információk, hogy az előző, illetve az azt megelőző kétharmados győzelemnél is voltak, akik már pakoltak. És meg, ők maguk is meglepődtek. Tehát lehet, hogy annyira megszokták, hogy...
3: Hát
2: hogy...
3: 2022-ben én úgy tudom, hogy ott délután 1 órakor kezdtek el nem pakolni.
2: Na, akkor ugyanarról beszélünk.
3: Szóval előtte...
2: Délután 1-kor.
3: Igen, igen, szóval választás napján, ahogy jöttek be mindenféle adatok, mert nyilván ugye terepen kim vannak az aktivisták.
2: Mennyien jöttek szavazni?
3: Igen, mert igen, jönnek az információk, nyilván ez minden pártnak.
2: Mosolyognak, nem mosolyognak.
3: Igen, igen. És akkor...
2: Kubatov listán lévő személyek.
3: Hát meg az MSZP-nek a listáján lévő személyek, meg a Tisza listáján lévő személyek.
2: Jó, de a leghíresebb még mindig a Kubatov.
3: Persze, nyilván.
2: És mi ebben a rádióban
3: meg a legjobban működő.
2: Mi ebben a rádióban egyébként is szeretjük a Kubatov nevét mondogatni.
1: Főleg hát a foci kapcsán.
2: Hát azért. Hát ugye a Paks és a Ferencváros.
3: Tisztában vagyok vele, hogy van egy kis konfliktus.
2: Tehát ezért mondtam hangosabban. Na mondja csak.
3: De, és akkor ott délután jöttek olyan üzenetek lefelé a vidéki választókerületbe, hogy nyugalom, jók leszünk, meg lesz, sima lesz. Most vasárnap, illetve április 12-én vasárnap, akkor is ugyanezek az üzenetek jöttek, hogy rendben vagyunk, a fideszes szavazók mennek el nagy számban szavazni, vidéken tarolás lesz minden, hát aztán megláttuk, hogy nem így történt, hanem a fordítottja. Nem mondom, hogy szándékosan vezették félre a hátországot, De nagyon csodálkoznék azon, hogyha nem lettek volna olyan gondolkodó emberek a Fidesznek a legfelső vezetésében, akik tudták értelmezni a mediának a közvéleménykutatásait.
1: Egyébként én ezzel tudok azonosulni, valószínűleg azért valaki csak látott a pályán, már csak azért is, mert egyébként Orbán Viktorra pont azt szokták mindig mondani, hogy mindig kettővel előrébb jár másokhoz képest, tehát úgy meglepődnék rajta, és egyébként még ezt alá is írom, mert szerintem egyébként tényleg nagyon jó stratégiai érzéke, taktikai érzéke van a fickónak, és nagyon fel...
2: Nézed a VB-t?
1: Nem.
2: Egy bizonyos Luka Modric hozta össze az első 11-est, aki látott a pályán, előre lát a pályán, de 40 éves. Úgy néz ki, hogy valami mégis történik az idővel.
3: Nem látott, velünk. És azt nem látta.
2: Na, de ez az. Pedig ő érezte korábban is, csak azért akartam mondani, hogy lehet, hogy az idő néha nem.
3: Rugott a labdáért a saját 16-osán belül, és látszott az arcán, hogy nem látja, nem hogy jön a másik játékos, akibe bele fog rugni.
2: Uh-huh. És ha valaki nem tudná, Modric jobb focista, mint Messi meg Ronaldo.
1: Jó, igen, és hozzá. Most nem értem a párhuzamot, ne haragudj.
2: Hát, hogy a korral elveszítesz bizonyos dolgokat, vagy megszokod, hogy mindig bejön az, amit amit érzel.
1: Ja, értelek. Jó,
2: tehát benézte, pont most foci hasonlatból jöttünk egy foci hasonlatba, hogy sajnos a kor lehet, hogy számít.
1: Jó, értem. Hát lehetséges, nem tudom, de mindegy, de hogy attól függetlenül azt gondolom, hogy jó, most akkor ezzel felmentetted Orbán Viktort, nem?
2: Hogy nem,
1: akkor...
2: azt mondtam, hogy lehet, hogy ezen el kell gondolkodnunk mindannyiunknak, hogy bekalkuláljuk az időt is.
1: Jó, oké. Na mindegy, de akkor a lényeg, szóval, hogy ezt én ezzel így nagyjából egyet is tudok érteni, tehát nem volt elég vonzó a választási üzenet, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, most tulajdonképpen erről is beszéltünk, igen, hogy ez téves volt a részvételre vonatkozó előrejelzésük, na de itt ugye a közvéleménykutatók az érdekesek, hogy hogy lehet az, hogy egy közvéleménykutató, aki végzi a munkáját elméletileg a szakma szabályai szerint, hogy ennyire benézi.
2: Ha nem mindegyik, de volt.
1: Nem mindegyik, de most...
3: Azért, mert volt egy vita, egy ilyen kerekasztal közvéleménykutatók között
2: előtte.
3: És ott a Mráz Ágoston ott próbálta elmagyarázni, hogy ő nekik mi a metodikájuk, hogy hogyan azonosítják be azokat a szerintük Fidesz szavazókat, akik nem mondják el, hogy Fidesz szavazók, de mégis minden kereszt kérdésre jobboldaliként válaszolnak.
2: Hát jó, csak azt nem kérdezték meg, hogy hogy állnak mondjuk a luxizáshoz.
3: Hát meg a probléma, igen, pont az volt, hogy ők beazonosították, hogy na, ez akkor oké, jobboldali, konzervatív értékeket val, akkor biztos, hogy fideszes. De hát nem lett az, mert látszott a számokból az, hogy azért egy jó 350 ezer, amúgy előtte lehet, hogy 22-ben, 18-ban a Fideszre szavaztak, de most 26-ban Tiszára mentek el szavazni. És ezt a választói kört nem tudták beazonosítani, hanem a Fideszhez sorolták be ezeket a szavazókat.
1: Aha, tehát akkor igazából a módszertannal volt a probléma a közvéleménykutatóknál.
3: Ott valószínűleg ott volt egy ilyen módszertani probléma, igen.
1: Oké, akkor a következő ugye az, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, és itt idézném Orbán Viktort, aki az Indexnek adott interjúban a következőt mondta. A munkát elvégeztük, nem a mi mozgósítási rendszerünkkel volt a baj, hanem itt egy újítás történt, a digitális mozgósítás újítása megjelent a magyar politikában, és mi nem voltunk innovatívak. Az ellenfél az újítások tekintetében előrébb jár, mint mi. Most itt a kérdés az, hogy nem voltak elég innovatívak, vagy igazából minden eszköze megvolt a Fidesznek az ellenféllel szemben, hogy a digitális térben is taroljon, csak a magyar társadalom nem kért abból a tartalomból, amit a Fidesz ajánlott, vagy amit feltett.
3: Én ezt ketté választanám, mert szerintem az offline mozgósításban is agyonverték a Fideszt a tiszások. Mert a Tóth Péternek volt egy interjúja a Telexben, vagy a Partizánban, nem is emlékszem pontosan, és ott elmondta, hogy 2025-ben a tiszás aktivisták minden településen megjelentek legalább 9-10 alkalommal személyesen. A Fidesz 2025-ben egyetlen egy aláírás gyűjtési akciót csinált októbertől, szeptember közepétől, karácsonyig. Az, ami azt jelenti, hogy egyszer, esetleg kétszer lejárták az összes települést, ahol eljutottak. Azért ez irtózatos nagy különbség.
2: És a 700 település, amit ugye még Varsóba is említettek. Én azt gondolom, hogy a Fidesz nem végezte el azt a munkát, amit a korábbi időszakban elvégzett.
1: Tehát
2: illetve inkább azt mondom, hogy későn kezdte el azt csinálni, de akkor már le volt maradva, akkor már nem lehetett behozni.
1: De ez elbizakodottság volt, hogy mi tehát négyszer behúztuk, most is be fogjuk húzni, vagy...
3: Szerintem ez
2: Luka Modric.
3: Ment. Rutinból mentek. Rutinból működött az egész történet. Ugyanúgy épült fel, mint a 22-es kampány.
2: Aha. Hát meg lehet, hogy úgy jártak, mint a Hofi Malacai. Tehát, hogy bíztak, hogy a helyi polgármesterek, stb. Kézben tartják a helyzetet, és akkor lementek, megkérdezték, hogy Józsi bácsi hány malac lesz. Nem tudom, ugye, ismeritek a sztorit, és ott mindig mindenki beblöfölte, hogy békén hagyják, miközben esetleg már érezte, hogy gáz van, és fölfele meg mentek a sikerjelentések, és akkor a végén Rákosi elvtárs kiállt, és mondta, hogy ugye amikor 10-et ellett a disznó, egyébként 14-et vállaltunk, hogy 10-et exportálunk, 4-et megeszünk. Tehát lehet, hogy itt így, ők is így voltak a végén.
1: Jól van. Na menjünk tovább, akkor a következő, meg szintén nagyon érdekes mondás, nem volt válaszuk a korrupciós vádakra és a gyűlöletkampányra, és itt megint Orbán Viktort idézem az Indexes interjúból. A velünk szembeni korrupciós vádakra nem adtunk pontos választ. Bűnözők támogatják a Tiszát, velünk kapcsolatos dolgok pedig sejtetések. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó rendben van, Hankó Balázs világos válaszokat adott, 60 puszta egy műbalhé, Matolcsi, a Matolcsi féle ügy pedig egy hatósági ügy, az eljárások megindultak a Fidesz kormány idején, majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Szóval nincs itt semmi látnivaló, tulajdonképpen Orbán Viktor ezt mondta ebben az interjúban, holott azért nyilván joggal teszi fel a kérdést az ember, és volt is egy ilyen videó a kampány alatt, amikor a Lázár Jánosnak az egyik ilyen Lázár infóján egy idős hölgy tette fel azt a kérdést, hogy tegye fel a kezét az jelenlévők közül, akinek nem tudom 40x ingatlana van. Igen, és azért így az ember végig gondolva azt, hogy Lázár János milyen politikai utat járt be, meg milyen karrierutat járt be, hát azért úgy minimum felteszi a kérdést, hogy ez hogy sikerült összehozni, még akkor is, ha alapvetően egy jó anyagi körülmények közül jövő családból származik, ami kétségtelen.
2: Az a baj, hogy nem 47 kicsi zárt kert 1450 négyzetméterrel. Ja. Abból össze lehet hozni
1: abból
2: egyébként.
1: Abból össze, igen,
2: ahogy
1: az
2: hívták az LMP-s politikust, ő neki azt hiszem így volt meg 40 hektárja. Ilyen 1500, aki vidéki volt a...
3: Sallai Robert Benedek.
1: Igen. Hát nem tudom, na mindegy, Csabihoz fordulok most.
3: Hát a Tiszának most minden lehetősége megvan, hogy tiszta vizet öntsön ezekbe a kérdésekben a pohárba.
2: Biztos.
3: Szerintem igen.
2: Van erre kulturális igény?
3: Kulturális igény biztos, hogy van a Tisza szavazók
2: igény
3: irányából.
2: Igény van, de kulturális nincsen.
3: Hát?
1: Na várjál, most miért ezt? Most miért választott szét?
2: Azért, mert akik abban vannak, hogy lopott és ez nem lehet becsületes, az is szeretné ezt hinni, és nem akar vele azonosulni, hogy esetleg kiderüljön, hogy lehet, mert akkor még balekabbnak érezi magát. Tehát a mi kultúránk azért így működik. Tehát az illúzió sokkal fontosabb, mint hogy igaz a, tehát hogy legyen egy bizonyosságunk, és legyen egy elszámolás.
3: Szóval akkor lehet, ez lenne a legjobb, hogyha nem derül neki, hanem csak lebegne tovább?
2: Bocsánat, én azt gondolom, hogy a magyar népének
3: most bocsánat,
2: erről szól.
3: Én kérdeztem
1: nem,
3: csak...
1: nyugodtan, ez egy ilyen műsor.
2: Bocsánat, lehet, tehát igen. Én sajnos ettől félek.
3: Hát,
2: és az eddig mindig is így is zajlottak.
3: Mondjuk igen, elszámoltatás még soha nem volt ebben az országban.
2: És el tudta mondani a Budai Gyula, nem azt mondta, hogy nem találtam semmit, hanem ugyanazt elmondta, amiért ki lett nevezve, és nem talált semmit. Nem igaz, nem tudjuk, hogy talált-e, de nem volt érdek, hogy legyen.
1: Csabi,
3: hát a politikai narratíva építés szempontjában biztos, hogy a Tiszának az a jobb, hogyha minél hosszabb ideig, minél jobban tudják lebegtetni azt, hogy 60 puszta, Lázár János vagyona, Szijjártó Péter feleségének a
2: szülei,
3: vagy az ő szülei, meg a feleségének a vagyona, Rogán Antal, mint feltaláló. Nyilván ezeket súlykolni fogják. Hát meglátjuk, hogy a vagyon visszaszerzési hivatalnak lesznek-e ilyen jogosítványai, és hogy ők jutnak-e valamire, mert amúgy az országnak érdeke szerintem, amúgy a Fidesznek is érdeke az, hogy tisztázódjanak ezek a kérdések.
1: Igen, én egyébként e tekintetben... Na mondjad,
2: Tamás. Hát nem, éppen ezt mondtam, hogy sajnos nem látom ezt, hanem egyszerűen, hogy minél nagyobb legyen a köd. Uh-huh. És hogy minél, és az a baj, hogy mi néplélekileg nem akarunk találkozni a valósággal sokszor. Nekem ez a bajom, mert abból kéne utána felelősséget vállalni nekem és mindenkinek, hogy a saját helyünkön jobban menjünk és dolgozzunk.
1: Jó, na itt tartunk megint egy szünetet, és akkor innen folytatjuk a...
2: Főleg, hogy erre azért lenne reakció, mert
1: Igen, de most muszáj egy kis szünetet tartanunk.
0: Szabad péntek!

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 26 perckor folytatódik a Szabadpéntek, és még mindig Orbán Viktor 10 pontjánál tartunk, és az előzőre még reflektálva, amit Csabi mondott, ugye az előbb arról beszéltünk, hogy nem volt válasz a Fidesznek a korrupciós vádakra és a gyűlölet kampányra, és itt ugye Lázár Jánossal kapcsolatban beszéltünk. Én azért azt szeretném leszögezni, hogy nekem az, hogy valakinek vagyona van, az egyáltalán nem egy ilyen gyűlöletes dolog. Tehát
2: hát
1: legyen...
2: azért időnként kijön belőle a Che Guevara, maradjunk ennyire. Tehát azért szoktunk erről vitatkozni, mi magánbeszélgetésekben.
1: Jó, van egy szintje egyébként az egyenlőtlenségeknek, ez tény, amire azt mondom, hogy az, amikor egy családnak 6000 milliárd dollárja van egy bankszámlán, míg egy magyar költségvetés összköltségvetés nincs ennyi. Szóval azért
2: ezt ha bejelentenéd, hogy ki durván... volt ez, akkor örülnék neki, mert ezért ilyet nem ismerek, legfeljebb családot.
1: Nem magyar.
2: Hát a 6000 milliárd a sok, mert most ugye a világ leggazdagabb ember a Musk tart billió dollárnál, tehát 1000 milliárdnál.
1: Na, lépjünk dollárban tovább most ezen. Jó, akkor matematikaiban sose voltam jó, tudod. De nem is ez a lényeg. Szóval az, hogy vannak olyan különbségek, amire tényleg hát azt mondom, hogy nem oké. Egyébként erre akár, ez alá akár még egy Musk is szerintem beletartozhat. Tudom neked erre teljesen más a véleményed, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy miből gazdagodik. Tehát az a kérdés, hogy miből gazdagodik, és miből lesz annyi mindenem. Mert hogyha a piacon szerzi, mint ahogy látjuk, hogy most a tiszás politikusoknak is a vagyonnyilatkozatában bődületes összegek vannak. Tehát ilyen 100 millió forint van valakinek befektetésekbe, vagy milliárdok. Tehát, hogy ezt ugye az átlag magyar szemével persze rögtön az irítség jön ugye a legtöbb esetben, hogy mi az, hogy de ha ő ezt a piacon szerezte, ezt a pénzt már úgy a piacon, hogy nem állami közbeszerzésekből, ami irányított adott esetben irányított közbeszerzés, az tök oké. Okay. De
2: te a hazaárulást nem tudod külön szenni a piactól.
1: Mert ugye itt levett.
2: Hát azért itt nagyon sokan lebegtették, hogy a bizonyos vagyonok abból keletkeztek, hogy elárulta a hazáját. Olyan multinacionális cégek érdekeit szolgálta ki, akik kizsebelték az országot. Hát van ilyen narratíva, nem, ne nézzetek
1: rám. Van, egyébként kétségtelen.
2: Most én meg vagyok fogva, hogy így néztek rám, mint hogyha én ezeket mind megvizsgálom, én komolyan veszem az ilyen narratívákat, és végig gondolom. Jó, és valamikor jót kuncogok a végén. Jó,
1: egyébként eljuthatunk egy olyan pontra tényleg, hogyha mindent átvizsgálunk, hogy valójában az vajon korrekte egyébként, hogyha tényleg mondjuk a világ lakossága, mit tudom én, ezeknek a cégeknek a hát, hogy mondjam, uralma alatt senyved, és hogy akkor azoknak a vezetőit, hogy ítéljük meg, de most ezt függetlenítsük, mert szerintem a Fidesz kongresszus szempontjából az a lényeges, hogy Orbán Viktor ugye az indexes interjúban is még ugye azt állította, hogy minden rendben, itt nincs semmi látnivaló, és valahogy nem találkozott ez valóban az embereknek a megélésével,
2: Hát olyan pekje van, hogy a legjobb haverja például nem egy kommunikációs zseni. Lehet, hogy egyébként egy üzleti zseni, de a szavak nem az ő asztala. Ilyen létezik.
3: És nem matematikus.
2: Tehát nem matematikus, ilyen létezik.

0: kint a fiatalok durván elutasították a személyét és a programját, és itt szintén az Indexről, az Indexes interjúból hagy idézzek, ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy a mi vállalásunk az volt, hogy nagyon veszélyes helyzetben van a világ, Európa és Magyarország is, mi a veszélyek mellett, tehát azt mondtuk, hogy meg tudjuk védeni, amit már elértünk, de az emberek, különösen a fiatalok ennél többre vágytak, és az ellenfelünk ezt kielégítette, és itt tette ugye azt is hozzá, hogy összeszámoltatta, hogy 1200 ígéret hangzott el a Tisza részéről a kampányban, amit vagy meg tudnak valósítani, vagy nem, lehet, hogy nálunk, ahogy fogalmazott Orbán Viktor, ügyesebbek, és akkor legyen így, mert akkor sikeres lesz az ország, de hogy ő felelősen tulajdonképpen nem tudta azt vállalni, amit a Tisza ebben az 1200 ígéretben, és igazából itt nekem az...
1: Elég volt a korábbi évekből egy ígéret, hogy 30-ra utolérjük Ausztriát.
0: Igen.
1: Tehát nem kell többet ígérni, szerintem.
0: Oké, viszont ugye...
2: Nagyon sok realitása mondjuk, de...
0: Jó, de hogy igazából az a kérdésem, hogy itt, hogy például ugye ez az egész, ami tartalomként kínálva volt, és az a veszély, ami veszélyes a világ, veszélyes a körülöttünk lévő világ, és bármilyen, tehát háború lehet, stb., hogy ez valós volt, vagy igazából egy színjáték, és ez a választásokat követően ugye hirtelen megszűnt a köztévén is, és mindenhol gyakorlatilag a háborús veszély.
2: Én egy kicsit messzebb mennék vissza az időbe. Alapvetően a digitális térben a tartalomgyártás maga, hogy felülről vezérelten hozták létre ezt a tehát ebből is a megafonnal kezdődött, igen. Ugye, hogy a tartalomgyártás meg az influencereket felülről irányítottan próbálták meg fölépíteni, ez nem működik. Meg kell nézni, hogy akik a Tisza mellett álltak ki a kampányban, az az összes kőkemény, izzadságos melóval szedte össze, hiteles tartalmak gyártásával a követőit.
1: Bocsánat, tegyük hozzá, és lopott vissza a Facebooktól, meg a YouTube-tól magyar emberek pénzét, amit reklámokra költöttek.
2: Tehát a Megafon?
1: Patrióták. Nem! Az influencerek, mondjuk úgy, hogy a tiszás influencerek.
2: Igen, szóval visszakerült hozzájuk az a pénz, amit elköltöttek a Megafonra. Nagyjából, igen.
1: Igen.
2: Ez így összeír a kettő, de tényleg az, hogy ha valami alulról szerveződik és hiteles, akkor lehet, hogy 3 évvel előtte ő még semmilyen politikai tartalomról nem beszélt. De most a 100 000 követőjének ő hitelesen tudta azt mondani, hogy most vagy soha, menjetek és szavazatok a Tiszára.
1: Hát nem, azért legyünk őszinték, itt mindenki arra szavazott, hogy kire ne. Tehát a magyar még mindig protest szavazó volt, tehát itt én sokkal éresednek éreztem egyébként az ő részükről is azt, hogy kevésbé volt Tisza kiállás, mint az, hogy azt, amiben mi hiszünk, azt a Fidesz veszélyezteti.
2: Hát igen, bizonyos szempontból.
1: Én azt gondolom, mert előbb kezdték el a Fidesz szídni, már, hogy mondjam, bizonyos szempontból.
2: A nagy kiállások azok ott, amikor Magyar Péter már a Partizánban, például ott van a Molnár Áron és a Noár mozgalom, az már bőven 2018 óta nyomult, fölépítették.
1: Igen,
2: és most ért a csúcsra.
1: Ez igaz, de mondjuk egy Bödöcs még az utolsó pillanatban is azt mondta, hogy Magyar Pétert szídni, az körülbelül olyan, ő sincsen túlságosan megelégedve vele, mint hogyha ég a házad, tehát nem azt mondta, hogy választhatok egy még nagyobb házat, amelyik még szebb, ég a házad, és akkor nem tetszik a tűzoltó, hogy nem elég sármos. Én így értettem azt, hogy nem az volt a példa, hogy ígért egy nagyobb házat, hanem azt mondta, hogy ég a házam most, és hogy van esély, hogy nem égek benne.
2: Igen,
1: értem. De bocsánat, csak visszatérve egy fél pillanatra melyik sztorit akartam itt most hirtelen mondani, azt hiszem ebbe belesültem, úgyhogy mehetünk tovább.
0: Jó, akkor menjünk. Van még valami benned ragadt itt ennek a...
2: Digitális tér?
0: Igen, meg a tartalom, amit kínáltatok. Nem, Tamás, most te nem.
2: Hát a tartalom, most az, hogy amúgy a nemzetközi világ, gazdasági helyzet, a nemzetközi politikai helyzet az egy turbulens időszakát éli. Tényleg egy veszélyesebb hely most a világ, mint mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt
1: vagy
2: volt.
1: Vagy akár csak 5 évvel, igen, a háború előtt mondjuk.
0: Szóval rendeleti kormányzásra például, tehát annyira veszélyes volt ez a világ, hogy rendeleti kormányzást kellett éveken keresztül.
1: Az a marketing része volt arra, hogy azért veszélyes a világ, és egyébként szülőként, ha szabad ezt mondani, én ugyanígy viselkedem, vagy viselkednék, mint ahogy

0: miniszterelnök tette, csak ez nekem lemondásokkal jár a család részére, nem pedig bebiztosítom a családot arra, hogy legyen egy bunkerünk, ha jön az atomtámadás. Tehát én értem, hogy ő úgy gondolja, és lehet, hogy igaza is van, hogy genetikailag a magyar társadalom lefölözése az, hogyha az ő családja túlmentjük, és ez a magyarság további élését a legjobban garantálja, de azért tehát erre is egy versenytárgyalásnak jobban örültem volna.
1: Hát jó, szerintem sokan, de akkor a lényeg az az, hogy tulajdonképpen abban volt ráció, hogy azért tényleg olyan világot élünk, ahol egyik pillanatról a másikra tényleg nagyot változhat akár a nemzetközi politika, és ez mondjuk így egy ilyen kis ország szintjén, mint Magyarország lehet hát veszélyes. Na.
2: Hát igen, például most a kőolajárát nézzük, hogy,
0: hát a hormuzi szoros,
2: hogy egyik nap lezárják. A hormuzi szorust lezárják, akkor főmegy 20 dollárral, akkor itthon megnő 50 forinttal az üzemanyag.
0: Jó, hát minden idők legnagyobb tőzsde spekulánsa Amerika elnöke.
1: Jó, igen, bocsánat, a Csabit szeretném hallani, mert nem fejezte be a mondatot.
2: Ha pedig ugye megnyitják a hormuzi szorost, akkor meg ugye az üzemanyag, hát a kőolajára esik, és Magyarországon csökken az üzemanyagára. Uh-huh. És ez egy-két napos eltérésekkel már megtörténik.
0: Tehát a magyaroknak befektetési tanácsokat adtunk, amikor Trump kiáll, hogy háborúzunk tovább, akkor venni kell az olajat, majd utána, amikor gyorsan eladni, tehát ezt mindig jól kell tudni, és észreveszünk, hogy 20 dollárokat megy föl lefele, de egyébként én a fiatalok kapcsán, mert ugye itt a fiatalok szóba kerültek, arról kíváncsi lennék a véleményedre.
2: A fiatalokat egyáltalán nem ért el a
0: igen, de miért
2: miniszterelnök.
0: Nem? És nem is tudom, hogy nem is tudom. Okos, mi tőletek? Hát olyan arányban mentek el a fiatalok választani, ami még soha Magyarországon.
2: Hát ez igazából szerintem az örök lázadás a fiataloktól.
0: Na de a következő 4 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt, de vagy 90-ben.
2: Négy évvel ezelőtt is elmentek.
0: Nem ilyen számra.
2: Hát nem volt, ami megmozgatja őket. Nem volt, azért a Márki-Zay Péterék nem voltak egy...
0: Jó, de a politika, de most továbbra is abban gondolkodom, hogy nem a Tisza nyert, hanem Orbánék voltak elutasítottak, és azért mentek el a fiatalok, mert veszélyesnek érezték azt a helyzetet, hogy mondjuk nem mehetnek el nyugatra bármikor, ha mondjuk Orbánék bezárják az országot.
2: Szerintem nem feltétlenül ez határozta meg azt, hogy a fiatalok kire szavaztak. Én azt gondolom, hogy ez már ilyen szexiség kérdése volt. Szóval a fideszesnek már nem volt szexi lenni, és tiszásnak meg az volt. Uh-huh. Sikkes lett. Hát ott volt például 25-ben nyáron, ugye végig mocskos fideszezték az összes fesztiválon a fiatalok.
0: Uh-huh. De és ennyi. Te most, hogyha ez logikus, tehát akkor ez majdnem, hogy irányítottnak tűnik számodra.
2: Hogy?
0: Hát, mert az, hogy mocskos Fidesz, az nem az, hogy Magyar Péter. Tehát, hogy mégiscsak az elutasítás volt a lényeg, nem pedig az, hogy találtunk valamit.
2: Hát, de a kettő együtt működött csak.
0: Ja, értem, tehát...
2: Okay. A Magyar Péter nélkül, meg a Tisza nélkül nem... Ugye pont a 4 évvel ezelőttre visszanézünk, akkor ott is egy volt az egy ellen.
0: De még talán jobban érezték a gazdaságot az emberek akkor, nem?
2: Nyilván igen, ez is közrejátszott benne. Nagyon sok rétegű volt ez, de mondom, én szerintem a fiataloknál egyértelmű volt, hogy elutasítják a Fidesz rendszerét, illetve Orbán Viktor, és szexi lett a Tisza.
1: Egyébként kifejezetten nekem az a benyomásom, hogy egy kicsit abba futott bele most a Fidesz és Orbán Viktor is a maga 63 évével, mint 89-90-ben az előző rendszer, hogy jöttek a fiatalok, ugye Orbán Viktorék, és akkor meg már az a rendszer nem volt igazából annyira elfogadható, meg egyáltalán, és most tulajdonképpen ez megtörtént csak 30 pár évvel később. Na most itt tartunk egy szünetet, és utána még visszatérünk.
3: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 49 perckor még egy utolsó etapra visszaérkeztünk Strasser Tamással, illetve Balla Csabával, politológussal, aki a vendégünk a mai napon, és még mindig egy picit maradunk Orbán Viktor 10 pontjánál, ugye a kongresszuson elmondta, hogy 10 dolog miatt bukott meg a Fidesz ezen a választáson, és a következő pont, amiről még nem beszéltünk, az a külföldi algoritmusok, amelyek a kormányváltást szolgálták, szerinte. Te ezt hogy látod igazából? Ugye most van itt egy átalakítása ugye a plakátpiacnak is, tehát hogy ez a kettő összefügg, és egyébként valóban az van, hogy az algoritmusok kezébe volt ez a választás, vagy ez nem így van? Már egyszer utaltál rá, hogy a kampányban egyébként...
2: Én hiszek a hagyományos módszerekbe, szerintem annál nincsen fontosabb, hogy a politikai pártok a választópolgárokhoz közvetlenül személyesen jussanak el. Nyilván az kiegészíti ez a digitális világ, meg esetleg felerősít bizonyos üzeneteket. Az algoritmus az amúgy igen, az tényszerű, hogy el tudja dönteni azt, hogy mi az a tartalom, amit felerősít, és mi az a tartalom, amit visszavesz. Uh-huh. És nekem van olyan ismerősöm, akinek tudom azt, hogy a választás napján így lőtt ki az elérése, mint egy, nem tudom, egy hegy, és előtte pedig ilyen minimális eléréseket produkált.
1: Én az érdekes most, amit mondasz, mert ha én visszagondolok a kampányra, nekem napi szinten rengeteg fideszes videó, vagy fideszes kampányvideó jött velem szembe. Az más kérdés, hogy mennyire voltam fogékony ezekre a háborús üzenetekre meg egyáltalán, de hogy én nem éreztem azt, hogy az algoritmus lekorlátozná a fideszes posztokat, de lehet, hogy egyébként ez csak nálam volt.
3: Igen. Nálam is így volt. Sőt, ma is így van, még többet kapok.
1: Igen?
3: Ne, a Fideszest kapom egyébként. Talán azon csodálkozom, hogy milyen, de engem érdekel, tehát nem szeretnék hülyén meghalni. Tehát, hogyha valaki olyat ír, akkor legalább van, mint én el szoktam olvasni, becsület szó.
1: Jó, most az jutott eszembe, hogy azért ezek elég nagy ambíciók, vagy hogy mondjam.
3: Hát jó, hát nem a Kötter Tamás fog engem megdolgozni, mert a logikai bukmenc, na mindegy, tehát most
1: jó, okay,
3: de az írói munkássága se egy, na mindegy, tehát most oké.
1: Okay. Jó, tudjuk, nem értesz vele egyet. Na jó, szóval visszatérve a Csabihoz.
2: Igen. Szóval, igen, az a baj az algoritmussal, hogy amúgy nem tudjuk, hogy dolgozik. Senki nem tudja, hogy hol dolgozik.
1: De ugye Torockai László is mindig erre hivatkozik, hogy ő ott le volt tiltva.
2: Hát ő le van tiltva.
1: Ami egyébként valahol tény, hogy mivel nagyon sokan, és ezt mi a rádiónál is érzékeljük, hogy sokan tájékozódnak a közösségi médiából, ezért az tény, hogy egy hátrány valakinek, ha nincsen fönt. De ha fönt van, akkor is bele tudnak nyúlni ebbe?
2: Persze, a Facebook eldönti maga, hogy az adott tartalmat azt mennyi embernek mutatja meg. Ismerőseit közül, vagy a lájkolókon kívül, a saját kedvelőiden kívül másoknak is esetleg megmutatja szélesebb rétegnek. Uh-huh. Például amúgy átvette ugye vannak a Facebook Reels videók, és az átvette a TikToknak az algoritmusát, és iszonyatos eléréseket produkálnak a Reels videók.
3: Na jó, de hát ugye itt két külön logika mellett működő cégről van szó. Már most az üzleti részt leszámít, az egyik kínai, a másik amerikai.
2: Igen.
3: Hát mások az érdekel.
2: Profitra mennek.
3: De pont az az érdekes, hogy amikor arról beszélünk, hogy algoritmus, akkor mindig azt mondjuk, hogy a profiton túl az is érdekli őket, hogy velük szemben barátságos legyen az, akinek tolják a szekerét.
1: Jó, szerintem ne menjünk el ebbe az irányba, mert ez most a témánk szempontjából nagyon már tévútra visz, és nagyon kevés időnk van. Bocs, Tamás, hogy most itt
3: ezt megszoktam, hogy most úgy csinálsz, mint hogyha ez a bocsátkérés megint nem nekem szólt, hanem neki, hogy kultúrembernek tűnjél, de ha Józsi lenne itt, akkor egyszerűen csak lehúznád a potit.
1: Ez így van. Na jó, szóval tényleg viccet félretel, ne haragudj, Tamás, de erről lépjünk tovább, mert hogy még vissza van 3 pontunk, amiről nem beszéltünk, és még annyi kérdést azért, ami szerintem sokkal relevánsabb, fel szeretnék tenni, hogy egyébként a plakátpiac átalakítása, ami nyilván érinti a Fideszt, hiszen az óriás plakátoknak a nagy része Fideszhez közeli emberek kezébe volt, hogy szerinted ez most igazából a Fidesz ellentett, megint csak egy ilyen a kampány ellentett dolog, vagy valóban arról szól, amit kommunikáltak, hogy hát a látkép, meg a városkép, meg a nem tudom
2: én. Én azt gondolom, hogy az mindig szubjektív, szóval az, hogy most kinek tetszik egy plakát, meg kinek nem tetszik, és most nem politikai plakátról beszélek, az abszolút szubjektív. Én nem szeretem ezt az ízlésrendőrség hozzáállását egyik pártnak sem.
3: A Fidesz is így csinálta, én ugye benne vagyok a plakát bizniszben, tehát Fidesz is mindig a látképre hivatkozva alakította át, és hirtelen egészen megváltozott a tulajdonosi struktúra.
1: Struktúra te. És a látkép ugyanaz maradt.
3: Igen.
2: Szóval az ízlésrendőrséget játszik a valamelyik politikai hatalom, akkor az valószínűleg annak van egy mögöttes gazdaság.
3: Egyébként sokan panaszkodnak érte, tehát az átlagemberek közül, hogy a képébe tolja, nem tudom.
1: Igen. Na, akkor még három pont van. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús üzeneteket, illetve a háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdaság teljesítményét. Nem tett vállalhatatlan szociális és gazdasági vállalásokat. Bezeg a Tisza, igen, erről az utóbbiról már beszéltünk, viszont akkor a háborús pontokról még beszéljünk, kérlek.
2: Hát nyilván van köze ahhoz, hogy nem volt gazdasági növekedés Magyarországon, az, hogy az uniós források el lettek zárva. Szóval ez tényszerű. Ez nem is vitatkozik szerintem senki. Önmagában az, hogy ezt elzárták, az szépen így visszahúzta. De amúgy összességében az egész Európai Unió gazdasági válságban van, szóval sokkal jobb eredményünk szerintem akkor sem lett volna, hogyha jöttek volna az uniós források.
1: Azt mondod, tehát nem ez, tehát akkor igazából az, hogy az uniós források nem jöttek, az tulajdonképpen ilyen értelemben nem befolyásolta az eredményeket, bár ha jól emlékszem azért tehát most itt is ugye a gazdaság teljesítményére tehát hatással volt, de akkor ezek szerint nem volt a választásra?
2: Nem volt döntő,
1: aha.
3: Én szerintem abból sokat ki lehetett volna hozni, meg kell nézni a lengyeleket, hogyan használták fel azért az uniós forrásokat. Tehát ők sajnos itt állva hagytak bennünket, ez is mindig egy rossz példa volt. Egyébként a háborús részre pedig szerintem egyszerűen valamelyik mondta is a Hídvégi Balázs talán, hogy kiégették a háborús receptorokat.
2: Nem
3: tudsz tovább félni.
2: Nem is az, hanem az, hogy friss volt, 2022-ben friss élmény volt, és a háborús pszichózis az elfárad négy év alatt. Aha. Egyszerűen az emberek megszokták, hogy van. Nem tudod azzal riasztgatni őket, ami megszoktak, hogy ott van minden napokban.
1: Aha, értem.
3: Te egy idő után én sem félek már tőled.
2: 2022-ben ugye minden nap ment az élő a Telexen, hogy ez történik az ukrán fronton, az történik, és hát nézzük meg, hogy ma már semmi. Uh-huh.
1: Akkor egy utolsó kérdés, 2 percünk maradt mindösszesen, hogy egyébként innen van visszaút a Fidesznek?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért vannak olyan, szenvedett olyan sérüléseket a Fidesz brand, hogy az nem igazán látom azt, hogy hogyan lenne visszaút.
1: Uh-huh. Erre egyébként azt szokták mondani, hogy vannak, akik azt mondják, hogy Orbán Viktor már egyszer visszajött, tehát hogy ez alapján igazából nem lehet azt mondani, hogy ez egy lehetetlenség, hogy ő is akár visszatérjen, illetve a Fidesz újra hatalomba kerüljön, bár annyiban talán én is inkább ezt, amit most te mondtál, én is efelé hajlok, hogy akkor még felszálló ágba volt a Fidesz. Tehát a 90-es évek, 2000-es évek elején, pontosabban a 2000-es évek elején, akkor felszálló ágba volt. Én most egy kicsit már úgy érzem, és visszatérve a fiatalokra, hogy ugye a fiataloknak már ez a 63 éves bácsi, ez már nem tud feltétlenül megszólítani, úgyhogy ilyen értelemben lehet ebbe valami, de hát majd meglátjuk, majd a puding próbálja az evés. Viszont lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Csabi, hogy itt
2: voltál. Köszönöm a meghívást.
1: Üdítő volt ez a beszélgetés, még annak ellenére is, hogy a Tamás azért időnként nem nagyon hagyott téged beszélni, de nem tudjuk megnevelni azon.
3: Hát én voltam hazai pályán. Tehát.
1: Bármit csinálunk, nem használ, de köszönjük, hogy itt voltál, és várunk vissza, mert szerintem tök jókat tudunk beszélgetni így hármasban.
2: Köszönöm szépen, szívesen jövök, ha szuper. Újra meghívtam.
1: Na, oké.
3: Okay. Azt hittem vetítése se jössz többet, annyira megkértetted, de akkor ez jó hír.
1: Na, jó.
2: Nem vagyok az a sértődékeny típus.
1: Ez volt a Szabad Péntek, közti, hogy velünk voltatok, itt volt velem a stúdióban.
3: Strasser Tamás.
1: Én Harmad Gabi voltam, és Balla Csabi a vendégünk. Szia Csabi, akkor még egyszer.
2: Sziasztok.
1: És most akkor Robi hozza a híreket, mert egy kicsit elment az idő.
0: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig haraszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%, közölte a szaktárca csütörtökön a kormány honlapján. Kapitány István tárcavezető a Facebook oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak. A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már az új kondíciók szerint kerül sor, írja az MTI. Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamos energiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamos energiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamos energiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Nagy volt az érdeklődés a mozgás éjszakája programjaira Dunaföldváron, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A mozgás éjszakája nevű program során a gyógy- és strandfürdő területe megtelt lelkes sportolni vágyókkal. Idén három Tolna vármegyei település, köztük Dunaföldvár is csatlakozott a mozgás éjszakájához, ahol sokféle sportot kipróbálhattak az érdeklődők. A kínálatban csapatjátékok, természetjárás, evezés, küzdősport és jóga is szerepelt. Dunaföldvár város önkormányzata büszkén osztotta meg közösségi oldalán, hogy az eseményen 637 regisztrált résztvevő, köztük gyerekek, felnőttek, családok, barátok, sportolók és lelkeskezdők vettek részt ugyanazért a célért, hogy együtt bizonyítsák, milyen jó a közösségi sport szeretete. A városvezetés bejegyzésében mondott köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzátettek az este sikeréhez, szervezőknek, segítőknek, egyesületeknek, edzőknek, önkénteseknek és természetesen a résztvevőknek. Mint írták, a mozgás éjszakája megmutatta, hogy a sport és a közösség mennyire fontos az emberek életében. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit június 17-én szerdán, adta hírül a katasztrófavédelem. Felborult egy traktor szerda este Szekszárdon a Szalai völgyben. A járművezetőjének a lába a traktor alá szorult. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik feszítővágó és emelőpárna segítségével szabadították ki a férfit, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a szekszárdi kórházba. Mintegy 100 négyzetméternyi területen összehordott növényi hulladék égett szerda este Györkönyben a Pincehegyen. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzesetnél személyi sérülésről nem számolt be a katasztrófavédelem.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
7: Reklámot hallottatok.

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.
2: Paks FM.

0: slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormány szóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik majd tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záróeseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tornatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
5: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helytörténet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával. És nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
4: A szekszárdi harmadik kor egyetemének záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
6: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
4: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének. Késő estig tartó programkavalkáddal várja a látogatókat szombaton a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Metszet a múzeumok éjszakáján. A rendezvény délután 3:44-kor a legkisebbeknek szóló ringató foglalkozással indul Jáklik Lopcsi Klaudiával, majd 5:30-tól a Verona Kizenekar mesekoncertje szórakoztatja a családokat. 5 órától Nagyné Szalai Melinda tart előadást Ízek, illatok, gyógyhatások címmel, amelyet 6 órakor egy ünnepélyes kiállítás megnyitó, valamint Németh Roland, Lakoma a limes mentén című gasztronómiai előadása követ. Az este folyamán 6:30-tól Zelei Endre vezetésével Panna Foci, 7 órától pedig a Szedmák pincészet borkostolója várja majd az érdeklődőket. A zenei programok csúcspontjaként este 8:30-kor a Charlie Firpo Blues Band ad élő koncertet. A látogatókat a fix időpontos események mellett délután 4 és este 8 órakor tárlatvezetés várja az emléktérben, a rendezvény teljes ideje alatt pedig népi játszótér, keresőjáték, valamint kreatív foglalkozások biztosítanak folyamatos kikapcsolódást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: slágereivel. Tokse FM összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.
3: Pax

0: vagyunk, a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok. A mikrofonnál Tokai Róbert. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi Kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%, közölte a szaktárca csütörtökön a kormány honlapján. Kapitány István tárcavezető a Facebook oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak. A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már az új kondíciók szerint kerül sor, írja az MTI. Megkezdték működésüket a Paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta a Paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett Paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamosenergiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamosenergiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamos energiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Weisz Mátyás, a Paksi 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújítása kapcsán, adta hírül a Telepaks. A tervek közt új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvízzel vezető rendszer létesítése is szerepel. Weisz Mátyás elmondta, főként a járda nyomvonaláról, szélességéről fogalmaztak meg véleményt a lakók. Fontos volt még a parkolók kialakításának kérdése, aminek kapcsán javasolták egy nagy gépek számára hasznos forduló kiépítését is. A tervezőcég képviselői, valamint a műszaki osztály illetékesei helyben is választottak a felmerülő kérdésekre. A Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújításának tervezése a lakossági észrevételek beépítésével várhatóan ebben az évben befejeződik, a költségkalkulációt utána készítik el. A beruházás több százmillió forintos nagyságrendet képviselhet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Visszatért a PFC-hez az NB1-es csapat korábbi másodedzője, adta hírül a Paksi Futballklub. A Paksi FC játékosai a héten megkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A nyári időszak során összesen 10 edzőmérkőzés és egy ausztriai edzőtábor vár az együttesre. Mindeközben az is eldőlt, hogy az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a görög Panathinaikos FC lesz a paksiak ellenfele. A felkészülési időszak kezdetével változás történt a klub szakmai stábjában is. Régi új másodedzőként ifjabb Bognár György csatlakozott újra a csapathoz, aki legutóbb 3 évvel ezelőtt dolgozott Pakson, ugyancsak ebben a pozícióban. Nagyon szerettem itt dolgozni, már az előző Pakson töltött időszakom során is, és most is nagyon jó érzéssel tértem vissza a csapathoz. Az emberekkel akkor is megmaradt a kapcsolat, amikor elkerültem innen, így most gyakorlatilag egy ismert közegbe érkeztem. Örülök, hogy ismét azokkal dolgozhatok együtt, akikkel korábban is közös munkát végeztünk. Szerencsére Pakson egy stabil, erős mag dolgozik évek óta, ami nagyban megkönnyíti a dolgom, hiszen sokkal több az ismerős arc, mint az új, fogalmazott ifjabb Bognár György az érkezését követően a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A szakmai stáb élén továbbra is Bognár György vezetőedző áll, munkáját pedig ifjabb Bognár György, Haraszti Zoltán és Kis Tamás pályaedzőként, Vujics Viktor rehabilitációs edzőként, valamint Csernyánszki Norbert kapusedzőként segíti.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Rocks FM.
1: Kezdetben volt a szó. A szó

nélkül meggyűlöltek, mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellette. De ti is tanúságot tesztek,

0: közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem.
1: Paks FM. Összeköt.

0: FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön, jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Tartalmas hétvég elé nézünk, már ami a Top 50-et illeti mindenképpen. Szombat délután 3 és 6 között előkerülnek a Pax FM legkedveltebb és legnépszerűbb, legtöbbet forgatott dalai, és bemutatkoznak olyanok is, amelyeket talán ritkábban hallhatunk. Dr. Béres, ugye nem bántad meg? Ez a dal is itt lesz.
2: Ugye nem bántad meg? Kérdezem százszor. Ugye nem bántad meg? Hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
1: Rácz Gergő és Mosomai Reni közösét sem hagy neki a Top 50-ből, mind a tiéd lehet, ez a dalának címe.

0: Ne maradj le a szombati toplistáról, találkozzunk délután 3 és 6 között, és pörgessük le együtt a hivatalos Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este

0: nothing it is.
1: Fox FM.
2: Üdvözlöm, érintem, nem mutatom, nem emlékeztetem, nem kutatom, nem zavarom, csak figyelem, belefeledkezem, vele

0: hengereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüvek segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja az MTI. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záró eseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tolnatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
5: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helyi történet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával. És nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
4: A szekszárdi harmadik kor egyetemének záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
6: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
4: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének. 2 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit június 17-én szerdán, adta hírül a katasztrófa védelem. Felborult egy traktor szerda este Szekszárdon a Szalai völgyben. A járművezetőjének a lába a traktor alá szorult. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik feszítővágó és emelőpárna segítségével szabadították ki a férfit, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a szekszárdi kórházba. Mintegy 100 négyzetméternyi területen összehordott növényi hulladék égett szerda este Györkönyben a Pincehegyen. A tűzesethez a paksi hivatásos és a györkönyi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűzesetnél személyi sérülésről nem számolt be a katasztrófavédelem. Rablás miatt 7 év fegyházra ítélt a pécsi járásbíróság első fokon egy férfit, aki egy idős emberre támadt februárban egy pécsi áruház parkolójában, tájékoztatta a pécsi törvényszék csütörtökön az MTI-t. A közleményben azt írták, a bíróság bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozatton képes személy sérelmére elkövetett rablás miatt szabott ki 7 év fegyházbüntetést a vádlottra. A támadó az egyik pécsi áruház parkolójában észrevette az általa látásból ismert idős embert, aki egy ismerősét várta. A vádlott elhatározta, hogyha a kiszemeltnél van készpénz, akkor azt erőszakkal elveszi tőle. Odalépett a 74 éves bottal járó férfihoz, ököllel megütötte a száját, majd megragadta a kabátját, és annak belső zsebében pénz után kutatott. A segítségért kiáltó és bottal védekező idős embertől a vádlott fizikai erőfölényét kihasználva 6000 forintot zsákmányolt, majd a sértett segítségére siető több ember megjelenésekor futva elmenekült. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, de a vádlott és védője fellebbezést jelentett be a büntetés enyhítése érdekében, így a bíróság határozata még nem jogerős.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Csoki Koktél.
1: A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk.
2: Szárad a sárga rózsa. Only the lonely.
1: A házigazda Sokert József.
3: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket.
4: Kényes porcelán!
5: Milyen úton indulok, még nem tudom!
3: Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
1: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor.

0: időszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: folytatjuk a Sztárportréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik majd tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárt a paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamos energiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamos energiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat és támogatja a hazai villamos energiarendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Weisz Mátyás, a paksi 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújítása kapcsán, adta hírül a Telepaks. A tervek közt új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvízzel vezető rendszer létesítése is szerepel. Weisz Mátyás elmondta, főként a járda nyomvonaláról, szélességéről fogalmaztak meg véleményt a lakók. Fontos volt még a parkolók kialakításának kérdése, aminek kapcsán javasolták egy nagy gépek számára hasznos forduló kiépítését is. A tervezőcég képviselői, valamint a műszaki osztály illetékesei helyben is választottak a felmerülő kérdésekre. A Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújításának tervezése a lakossági észrevételek beépítésével várhatóan ebben az évben befejeződik, a költségkalkulációt utána készítik el. A beruházás több 100 millió forintos nagyságrendet képviselhet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Visszatért a PFC-hez az NB1-es csapat korábbi másodedzője, adta hírül a Paksi Futballklub. A Paksi FC játékosai a héten megkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A nyári időszak során összesen 10 edzőmérkőzés és egy ausztriai edzőtábor vár az együttesre. Mindeközben az is eldőlt, hogy az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a görög Panathinaikos FC lesz a paksiak ellenfele. A felkészülési időszak kezdetével változás történt a klub szakmai stábjában is. Régi új másodedzőként ifjabb Bognár György csatlakozott újra a csapathoz, aki legutóbb 3 évvel ezelőtt dolgozott Pakson, ugyancsak ebben a pozícióban. Nagyon szerettem itt dolgozni, már az előző Pakson töltött időszakom során is, és most is nagyon jó érzéssel tértem vissza a csapathoz. Az emberekkel akkor is megmaradt a kapcsolat, amikor elkerültem innen, így most gyakorlatilag egy ismert közegbe érkeztem. Örülök, hogy ismét azokkal dolgozhatok együtt, akikkel korábban is közös munkát végeztünk. Szerencsére Pakson egy stabil, erős mag dolgozik évek óta, ami nagyban megkönnyíti a dolgom, hiszen sokkal több az ismerős arc, mint az új, fogalmazott ifjabb Bognár György az érkezését követően a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A szakmai stáb élén továbbra is Bognár György vezetőedző áll, munkáját pedig ifjabb Bognár György, Haraszti Zoltán és Kis Tamás pályaedzőként, Vujic Viktor rehabilitációs edzőként, valamint Csernyánszki Norbert kapusedzőként segíti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm. Összekött.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mi az, ami ki tud zökkenteni a béketűrésedből? Valami eszedbe jutott, úgy látom.
3: Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
2: Nem érti.
3: Na, de miért nem?
2: Hát, mert ő másképp nőtt fel, máshonnan jött, más az egész ember, és egyszerűen ő mondjuk mindent olyan könnyedén vesz, te pedig akarod neki megmondani, de ez fontos, hogy ez így legyen. De hogy fontos, nem fontos. Gyere, menjünk.
3: Igen, de nem feltétlenül erre gondolok, tehát mondjuk van egy konfliktus.
4: Kocsis Dénes, színész.
3: És kinek van igaza, ugye emiatt szokott általában mindig menni a dolog, és az nehéz elfogadnom, hogyha én veszem a fáradtságot arra, hogy minden helyzetben a másik oldalnak is megnézzem az igazságát, nem igazságát, akkor ez miért nem lehet mindig két oldalú? Tehát én azt gondolom, hogy két ember között a kommunikáció az, ami működtetni tud.
2: Bármit. Hát
3: is.
2: Ezzel mi így vagyunk, de van, aki meg azt mondja, hogy én nem akarok ilyen mély dolgokról beszélgetni, minek annyit beszélgetni, gyere inkább csináljunk valamit, mit tudom én. És akkor ő megy és felépít egy falat, meg nem tudom.
3: Maga körül is.
2: Hát lehet. Igen, hogy csinál fizikai valamit erőben, mert ő abban érzi magát biztonságban, úgy érzi jól magát.
3: Igen, de ez alapvetően egy menekülés. Az nem az igazi, az nem az igazság.
2: Hát de mi lehetünk olyan tapintatosak, hogy azt mondjuk, hogy nem erőltetjük. Mert lehet. Ő nem akarja megbeszélni.
3: Lehet, persze. Azt el tudom fogadni egy idő után.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz, és valaki mégis megpróbálja át keresztül nyomni rajtam, hogy de, higgyem el, ezek olyan igazságtalanságok, ami ellen lázadok.
2: Hangosan és dühösen?
5: Még az is előfordulhat.
2: Tulajdonképpen szinte nehéz is elképzelnem, hogy ezen dühös leszel, mert te ilyenkor mondhatod, hogy Pista, ne haragudjon, ez nem igaz, amit állít Pista.
5: Hát, ez így történik.
2: Tisztában vagyok vele, hogy amit most maga mond, az egyszerűen hazugság. És akkor Pista azt mondja, dehogy is, hát drága Csilla, hát ne haragudjon. Itt mondom magának, nézze meg a szerződést, megmutatjuk. És akkor már így nézed, de igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy felemeld a hangod, és legfeljebb azt mondod, hogy Pista, ne haragudjon, de ne szédítsen itt engem mindenféle dologgal, hanem
5: na.
2: Én tisztában vagyok vele, hogy ez nem igaz, úgyhogy hagyjon engem ezzel békén.
5: Nagyon jól csinálod, ezt tanítom egyébként a gyerekeimnek, hogy hogyan lehet egy szituációt különböző attitűddel előadni, elővezetni.
2: És itt vége van.
5: Igen. Tehát azért ennél tovább nem megyek.
2: Nyilvánvaló. Hát akkor békés maradsz. Hát ez szeretettel.
5: Igyekszem. Sajnos, ha még mindig köti az illető az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem a hajlandó elismerni, akkor lehet, hogy erőteljesebben is fellépek. Vagy egyszerűen ott hagyom ezt a szituációt. Ki megyek ebből a szituációt, fortyogjon magába, és oldja meg magába. Mert hogyha már egyszer én kimondtam, és tudom, hogy nekem van igazam, akkor az idő, az majd úgyis engem fog igazolni.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: FM. Box FM. A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Tapasztalsz olyat magadban, hogy valami a béketűrésedből akár hosszabb időre is kizökkent? És ha igen, akkor megengeded magadnak, hogy valami tartósan nyugtalanítson?
2: Hát nem.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
1: Na jó.
2: Nem engedem, mert akkor az roncsol.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Nem nagyon szoktam én kikerülni a béketűrésemből.
1: Az a feltételezésem most, elmondhatok bármit?
4: Igen.
1: Hogy ha téged valaki nagyon bosszantana, piszkálna, vagy akár nem tudom, szavakkal bántana, vagy akár mit is csinálna, szerintem egy idő után egyszerűen, amit elérne vele az, hogy elsírnád magad. És ez történne meg, de kiabálás, veszekedés az nem.
4: Talán lehet, hogy nem is sírnék. Azért fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de...
1: Megmutatod?
4: Inkább nem, köszönöm.
1: Nem? Milyen kár? Pedig olyan jó lenne, hogy mondanék valamit, és rám szólnál, hogy Szabolcs!
4: Örülnél neki? Szeretnél?
1: Hát, megláthatnánk egy picit azt az énedet is, és aztán te is vissza tudnád nézni.
5: A fenébe mit csinálsz? A fenébe mit csinálsz?
3: Kocsis Dénes, színész.
6: Az István a királynál volt egy ilyen nagyon, az egy nagyon erős helyzet volt, ha megengeded, ezt elmesélném, hogy elindult a felvétel, leállt. Hang problémák voltak. Jó. Megint elindult az előadás. Megint leállt. Megint elindult a felvétel, az előadás. Kicsit tovább haladtunk. És gyakorlatilag a legnehezebb szám, amit nekem Istvánként énekelni kell a darabban, az a temetés. Hogy ott az István-Koppány duett, tényleg viszonyú magas hangokat kell sokat benne énekelni. Szóval ez egy nehéz dal. Az a legnehezebb dal a benne. És hát ezer érzelmet és mindent ki lehetett adni, és tényleg ami a csövön kifért, kijött belőlem minden. Természetesen a hangomat is azért oda tettem, tehát el is fáradt. És az utolsó két-három sor előtt szóltak, hogy állj, jó, még egyszer lesz. És ott térdeltem, így folyt a könnyem, azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik, na és akkor ott száz ember előtt ott nagyon kitört belőlem minden. Tehát ott üvöltöztem, hogy történhet ez meg egy profi színházban, hogy gondoljátok hangosítóként, hogy ez egy működőképes dolog. Tehát egy jó órája már elindultunk. Csak ugye mindig vissza kellett menni, mert valakinek a portja nem működött. Tehát nagyon kiakadtam, és tény, hogy igazam volt mindenben, de ettől függetlenül a stílus, a felnőtt létezés ebben a szituációban nem sikerült. De akkor én még nagyon az elején voltam azért az önkeresés, mert mint az ilyen jellegű pszichológussal való munkálatokban is. De ez egy nagyon jó helyzet volt arra, hogy utána kielemezzük a pszichológusommal egyébként. Na mindegy, aztán sikerült még egyszer megcsinálni a felvételt, csak nyilván már nem volt olyan. Tehát sajnálom, hogy az a pillanat, vagy az a jelenet, az végül nem lett rögzítve. Ja. De egyébként ez a felvétel megy azóta is, többször lement már a tévében, és az amúgy nem sikerült rosszul.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Rock FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Az én sportszerelmem a karate, és ebben van nekem egy dan fekete övem, amit nem a tatamin verekedés közben szereztem, hanem forma gyakorlatban szereztem. Hozzátartozik az elmélkedés, a befelé fordulás, a segítségkérés, és ez engem mindentől véd, ha valami fáj, ha valami sérülést kaptam, akkor elmegyek befelé, átgondolom, kielemzem, és kérem a kompjútert, hogy ezt tegye szépen helyre. És ha helyre tette, akkor a lélek is helyre ugrik.
4: Hát összességében akkor hosszú távon ez a te módszered, én most így kívülről lefordítom, hogy egy befelé fordulás, elcsendesedés, önvizsgálat, és te kompjúternek nevezted saját magad, hogy lényegében akkor megkéred azt a rendszert, hogy rendeződjön. Aztán lehet, hogy felülről is kapsz hozzá egy kis angyali égi segítséget, például álmodban, de az már egy plusz ráadás, és akkor így szépen kitisztulsz, megbocsátasz mindenkinek mindent, elfogadsz, megnyugszol, kisimulsz, és olyan egészséges vagy így, mint a makk.
3: Csodálatosan fogalmaztál, bár így lenne. Az egészség az megint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt, akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
4: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Most éppen ide nyúltál, lehet, hogy itt egy kicsit, ha megmasszírozod, már is valami a helyére
3: kerül. Hát viszketett itt a nyakam, nem fáj, csak viszketett.
4: Mondom, de tulajdonképpen az is olyan, mint egy jelzés, nem? Hogyha mondjuk elkezd fájni valamim, akkor ha megvizsgálom azt, a helyére kerül, akkor lehet, hogy azzal együtt a lelki dolgok is a helyére kerülnek.
3: Remekül fogalmazol, annyit te mondta, tennék még hozzá. Na. Hogy le lehet kérni olyan lelki erőt, amit át tudsz alakítani olyan fizikális erővé, hogy oda tudsz hatni arra bizonyos vállfájásra. Kifejezetten érzed, hogy oda besimít, oda bemegy, ott körülnéz, és ott gyógyít.
4: Hát igen, tulajdonképpen megfogalmazás kérdése, mert lehet, hogy más, például én azt mondom, hogy ha valami nagy baj van, megimádkozom a dolgot.
3: Ha megimádkozom a dolgot, az ugyanaz, mintha lekéred a segítséget. Tehát ugyanaz, ugyanaz.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Paks FM.
5: Paks FM.
0: Paks.

0: Paks FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Tehát belül tényleg nincs düh.
3: Néha frusztráció.
2: Uh-huh. És azt utána hogy oldod fel?
3: Elmúlik hamar.
2: Magától?
3: Persze.
2: És hogyha visszajön? Rendszeresen visszajön?
3: Ugyanaz a kérdés?
2: Igen, hát igen, vagy a kérdés, vagy az a személy. Ugyanaz a frusztráltság visszatér, és már érzed megint feszül.
3: Hát el lehet dönteni, hogy mit csinálunk a helyzettel.
4: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: Vagy benne maradunk a helyzetben, vagy kilépünk a helyzetből, és ha muszáj benne maradni, akkor meg hát rá kell viselni. Akkor ez van, ha nem tudunk változtatni. Teszem azt, hogy egyszerű példa, hogy munkai szituációban mondjuk nehezen jövünk ki a főnökünkkel, mert egy

0: Ugye verbalizálta a problémát a főnöke irányába, megtette a szükséges lépéseket azzal, hogy verbalizálta a problémát, és felmondott. Úgymond ez egy egészségesebb beletörődés, amiről te beszélsz, amikor majd tényleg akár pszichoszomatikus betegség jelenhetnek meg, úgymond a sok nyelés, meg minden, meg bele, rossz egészségtelen beletörődés kapcsán. Ott inkább az, amikor a tétlenség helyzetében, vagy ez, ami akár félszből, gyávaságból nem teszi meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. De az első A verzióban az illető megtette. Ellenben van egy ilyen időszak, ami ilyen átmeneti időszak, amikor hát ki kell várni egyszerűen.
1: Hát csak biztos van, aki mondjuk annyira konfliktus kerülő, hogy ezt lehet, hogy nem tudja megtenni.
0: De akkor állandóan konfliktusban lesz önmagával. Tehát nem pont, hogy a legnagyobb konfliktus, permanens konfliktusban lesz is, hiszen önmagával összezárva az ember, az a legnagyobb konfliktus.
1: És lehet, hogy pont ezt tesszük a legtöbben egyébként?
0: Szerintem igen.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Paks FM. Összekött.

0: Paks FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Hogyha valami hosszabb időre kizökkent a béketűrésedből, nyugalmadból, akkor mit teszel?
3: Próbálom megtalálni azt a gócot, azt a pontot, hogy honnan indult ez, és akkor talán meg lehet érteni, vagy meg tudom érteni, hogy miért jutottunk idáig.
4: Csomor Csilla, színművész.
3: Csak hát az a baj, hogy ha minden apróságon, vagy minden olyan pici bosszúságon sok időt pazarolunk, akkor a lényeget veszítjük el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket el kell engedni, és nem kell vele foglalkozni.
2: Na jó, hát ezt mondani könnyű, de hogy engedi el az ember, ha az mindig visszatér? Eszedbe jut. Azt veszed észre, hogy jaj, már megint ez ülsz a templomban, és az istentisztelet alatt, és az jut eszedbe, hogy ezen gondolkozol, bosszankodsz.
3: Igen, most is van az életemben egy ilyen régebb óta tartó történet, és valóban hiába mondogatom azt magamnak, hogy ezt el kell engedni, ez mérgez engem, ez nem tesz jót nekem, ez...
2: Arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen tényleg megmérgez, mint amikor egy kis betegség, így már nem most rád akarom mondani, csak a helyzetre, hogy mint amikor kis betegség így elkezdott motoszkálni, és vagy megsimogatjuk azt ott, nem? És akkor így...
3: Elengedjük, vagy hagyjuk, hogy új úrrá legyen rajtunk, és akkor ja, folyamatosan...
2: És akkor elkezd, és akkor feszít, igen, és meg ezt.
3: És tudom, hogy ez nem jó,
2: de... hogy nem, mert akkor utána kicsattan, nem? És akkor így...
3: De hát lesz-e belőle megoldás? Az, hát, mert ugye minden ilyennek az lenne a vége, vagy az lenne előrevívő, hogyha ezzel meg is szabadulnánk attól. Na most... Nem minden esetben sikerül.
2: De ott nem hagyhatjuk. Abban egyek vagyunk, hogy nem lehet ott hagyni azt a gócpontot. Nem?
3: Talán segíthet, hogyha szövetségesre lelünk valakiben. Igen.
2: Hát, de hogy ketten gondoljuk ugyanazt. Attól még az ott van, és akkor már ketten leszünk betegek hosszú távon, nem? Egyébként éltünk volna 117 évig, így meg csak 96, mert a végén már a szervezetünk azt mondta, hogy ezt a stressz már nem bírja, csak 96-ig, nem? Tehát csak azt kellene valahogy, hogy megszeretgetni, nem? Az meg valami...
3: Nem elfogadás? Hát,
2: megszeretgetjük, elfogadjuk. Vagy azt is elfogadom, hogy nem értem. Az még jobb, nem? Hogy elfogadom ezt. A Jóisten érti, hogy miért van, én nem értem, ő majd helyre teszi, a Jóisten, nem nekem kell a világban rendet tenni.
3: És... Igen, csak nagyon nehéz egy olyan embernek, aki harcos,
2: ezeket
3: én az vagyok. És nagyon nehéz, és az igaz, amiért mindig kiállok, és a végsőkig elmegyek. És egy olyan embernek, aki egy ilyen típus, annak nagyon nehéz ezt átadni bárkinek is, hogy majd ő megoldja. De igazad van, tehát abban az értelemben, hogy amit te saját magad nem tudsz már érteteni, mert már mindent bepróbáltál, akkor az valószínűleg nem a te. Nem a te ügyed, nem a te...
2: Sőt, nekünk kötelességünk megbocsátani. Hát ott van az imában is, hogy meg kell bocsátanunk, köteles vagyok megbocsátani neked, és te is köteles vagy nekem megbocsátani. Bármit is.
3: Ez is ott van meg, hogy szeresselek.
2: Na tessék.
3: Tehát...
2: Akkor is, ha éppen ilyen savanyú vagyok, igen, vagy bosszantó.
3: Igen, igen.
2: Akkor is hazudok nekem. Igen, mondjuk hazudozok, felhívogatlak, és hazudozok.
3: Jó, de hát akkor az rögtön kiderül, hogy akkor már ő nem az én...
2: De attól még szeretned is kellene tudni, meg megbocsátani. Na tessék. Meg kell bocsátanom, hogy hazudtam neked, becsaptalak, bosszantalak, és idegesítelek is, és még meg is kell bocsátani, meg még szeretni is tudni kell, vagy legalább elfogadni.
3: Hát. Ezek a nagy feladatok.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks FM. Összeged.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Az elfogadás és a tűrés, ez nem ugyanaz. Ezek nem szinonimák. Elfogadás, egy olyan helyzet elfogadása, amin pillanatnyilag nem tudok változtatni, de mindent elkövettem azért, hogy ez változzon. Tűrés, egy olyan helyzetben való bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. És talán a lényeg inkább az lenne, hogy igyekezzünk minél inkább megtenni azokat a szükséges lépéseket, hogy ez a számunkra nem megfelelő helyzet változhasson, úgyhogy számunkra előnyösebb legyen. És sok esetben ez egy nagyon finom vonal, ami elválasztja, hogy mi az, amit tudok változtatni, és mi az, amit nem tudok változtatni. És az a nagy bölcsesség az, hogy megérezzük ezt, hogy mi az a pont, ameddig tennem kell, és meg kell próbálnom, és mi az a pont, amikor ez már egy fal, amiben én verem a fejemet. Tehát ez szerintem nem feltétlenül egyszerű, és ez nagy bölcsesség kell.
2: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%, közölte a szaktárca csütörtökön a kormány honlapján. Kapitány István tárcavezető a Facebook oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak. A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már az új kondíciók szerint kerül sor, írja az MTI. Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Weisz Mátyás, a Paksi 7-es számú választókörzet képviselője, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújítása kapcsán, adta hírül a Telepaks. A tervek közt új aszfaltburkolat megépítése és csapadékvízelvezető rendszer létesítése is szerepel. Weisz Mátyás elmondta, főként a járda nyomvonaláról, szélességéről fogalmaztak meg véleményt a lakók. Fontos volt még a parkolók kialakításának kérdése, aminek kapcsán javasolták egy nagy gépek számára hasznos forduló kiépítését is. A tervezőcég képviselői, valamint a műszaki osztály illetékesei helyben is választottak a felmerülő kérdésekre. A Kölcsey utca és a Szilárd Leó közfelújításának tervezése a lakossági észrevételek beépítésével várhatóan ebben az évben befejeződik, a költségkalkulációt utána készítik el. A beruházás több 100 millió forintos nagyságrendet képviselhet. Késő estig tartó programkavalkáddal várja a látogatókat szombaton a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Metszet a múzeumok éjszakáján. A rendezvény délután 3:44-kor a legkisebbeknek szóló ringató foglalkozással indul Jáklik Lopcsi Klaudiával, majd 16:30-tól a Veronaki Zenekar mesekoncertje szórakoztatja a családokat. 5 órától Nagyné Szalai Melinda tart előadást Ízek, illatok, gyógyhatások címmel, amelyet 6 órakor egy ünnepélyes kiállítás megnyitó, valamint Németh Roland Lakoma a limes mentén című gasztronómiai előadása követ. Az este folyamán 6:30-tól Zelei Endre vezetésével Panna Foci, 7 órától pedig a Szedmák pincészet borkostolója várja majd az érdeklődőket. A zenei programok csúcspontjaként este 8:30-kor a Charlie Firpo Blues Band ad élő koncertet. A látogatókat a fix időpontos események mellett délután 4 és este 8 órakor tárlatvezetés várja az emléktérben, a rendezvény teljes ideje alatt pedig népi játszótér, keresőjáték, valamint kreatív foglalkozások biztosítanak folyamatos kikapcsolódást. Nagy volt az érdeklődés a mozgás éjszakája programjaira Dunaföldváron, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A mozgás éjszakája nevű program során a gyógy és strandfürdő területe megtelt lelke sportolni vágyókkal. Idén 3 Tolna vármegyei település, köztük Dunaföldvár is csatlakozott a mozgás éjszakájához, ahol sokféle sportot kipróbálhattak az érdeklődők. A kínálatban csapatjátékok, természetjárás, evezés, küzdősport és jóga is szerepelt. Dunaföldvár város önkormányzata büszkén osztotta meg közösségi oldalán, hogy az eseményen 637 regisztrált résztvevő, köztük gyerekek, felnőttek, családok, barátok, sportolók és lelkes kezdők vettek részt ugyanazért a célért, hogy együtt bizonyítsák, milyen jó a közösségi sport szeretete. A városvezetés bejegyzésében mondott köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzátettek az este sikeréhez, szervezőknek, segítőknek, egyesületeknek, edzőknek, önkénteseknek és természetesen a résztvevőknek. Mint írták, a mozgás éjszakája megmutatta, hogy a sport és a közösség mennyire fontos az emberek életében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja az MTI. Megkezdték működésüket a paksi naperőmű melletti energiatárolók, adta hírül a beruházó Green Energy Investor ZRT. A cég leányvállalata, az MB Sunissimo Primo Kft. Sikeresen lezárta paksi energiatároló fejlesztésének próbaüzemét, így a rendszer megkezdte kereskedelmi működését. Az energiatároló a GEI 2024-ben üzembe helyezett paksi naperőművéhez kapcsolódik, és annak működését támogatja a villamos energiarendszerhez való rugalmasabb alkalmazkodással. A fejlesztés célja az volt, hogy tovább erősítse az időjárás függő naperőművek működési modelljét és gazdaságosságát. Az energiatároló ugyanis lehetővé teszi, hogy a túltermelési időszakokban, például a legnagyobb napsütésben a megtermelt villamos energiát ne kelljen visszaterhelni, vagy jelentős energiamennyiséget elveszíteni, hanem azt a rendszer eltárolja, majd később, a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején visszatáplálja a hálózatba. A megoldás így hozzájárul az energiatermelés kiegyensúlyozásához, mérsékli az időjárás függő termelés ciklikusságából eredő ingadozásokat, és támogatja a hazai villamosenergia rendszer stabilitását. A GEI szerint az energiatárolók egyre fontosabb szerepet töltenek be a megújuló energiatermelés hatékony integrációjában. Lezárult a harmadik kor egyetemének tavaszi szemesztere Szekszárdon is. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara által szervezett programot több mint 80 résztvevő teljesítette. A tavaszi szemeszter során 5 előadást hallgathattak meg az 50 éven felüli korosztályba tartozó hallgatók. A záró eseményen dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi egyetemi kar dékánja, a Tolnatáj TV-nek nyilatkozva elmondta, a résztvevők igen színes témákban hallgathattak meg előadásokat.
3: Kultúrtörténet, művelődéstörténet, helyi történet, egészségügyi problémák mind-mind terítékre kerültek, remek előadók tolmácsolásában. Örülök annak, hogy nem csak egyetemi előadók jelennek meg, külső előadók is ebben a programban. Tehát véget ért a program, és aminek örülök, és ami jó hír, hogy folytatjuk. Ez a program jövőre újraindul 2,5 évvel, elsősorban egyetemi támogatással, illetve a Tolna vármegyei önkormányzat támogatásával. És nagyon remélem, hogy ebben a következő 2,5 éves programban is hasonlóan érdekes, izgalmas előadásokkal állunk elő.
2: A szekszárdi harmadik kor egyetemének záró eseményén részt vett Orbán Attila, Tolna vármegye önkormányzatának elnöke is, aki szerint nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanuljon.
4: Nagyon fontos dolognak tartom az 50 év fölötti emberek részéről a nyitottságot, hogy még ebben a korban is akarnak újat tanulni, és az ismereteiket bővíteni. Ehhez nyitottság kell, alázat kell, és természetesen érettség, bölcsesség is kell. De azon túl, hogy valaki új ismereteket szerez, sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy továbbra is vágyik a közösségre, hiszen a tudás sem öncélú, hanem mindig közösségben lehet megszerezni, és közösségben lehet utána érvényesíteni, értékesíteni.
2: A szemeszter záró esemény végén a kurzus teljesítő résztvevőknek emléklappal köszönték meg, hogy részesei voltak a harmadik kor egyetemének.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Visszatért a PFC-hez az NB1-es csapat korábbi másodedzője, adta hírül a Paksi Futballklub. A Paksi FC játékosai a héten megkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. A nyári időszak során összesen 10 edzőmérkőzés és egy ausztriai edzőtábor vár az együttesre. Mindeközben az is eldőlt, hogy az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában a görög Panathinaikos FC lesz a paksiak ellenfele. A felkészülési időszak kezdetével változás történt a klub szakmai stábjában is. Régi új másodedzőként ifjabb Bognár György csatlakozott újra a csapathoz, aki legutóbb 3 évvel ezelőtt dolgozott Pakson, ugyancsak ebben a pozícióban. Nagyon szerettem itt dolgozni, már az előző Pakson töltött időszakom során is, és most is nagyon jó érzéssel tértem vissza a csapathoz. Az emberekkel akkor is megmaradt a kapcsolat, amikor elkerültem innen, így most gyakorlatilag egy ismert közegbe érkeztem. Örülök, hogy ismét azokkal dolgozhatok együtt, akikkel korábban is közös munkát végeztünk. Szerencsére Pakson egy stabil, erős mag dolgozik évek óta, ami nagyban megkönnyíti a dolgom, hiszen sokkal több az ismerős arc, mint az új, fogalmazott ifjabb Bognár György az érkezését követően a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A szakmai stáb élén továbbra is Bognár György vezetőedző áll, munkáját pedig ifjabb Bognár György, Haraszti Zoltán és Kis Tamás pályaedzőként, Vujics Viktor rehabilitációs edzőként, valamint Csernyánszki Norbert kapusedzőként segíti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a PakshFM mobil applikációján. PakshFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a PakshFM slágereivel. PakshFM.

0: FM, a second.
1: Picked up a dandelion, you had me mesmerized.

Fox FM. Összeköt.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.